0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Paul McClure and you're listening to I Belong to Jesus. You're my shepherd, you're my keeper, my wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.
1: Because we belong to Jesus.

0: édenkertben.
1: Ez a Manna Hit.
2: Around January of 2021.
3: 2021 elején, három hónap leforgása alatt több olyan embert veszítettem el, aki fontos volt nekem. Olyanokat, akik nagyon közel álltak hozzám, és kedvesek voltak a szívemnek. Én azokban a nehéz napokban is szolgálatban voltam. Utaztam, vezettem, repülőn vagy buszon ültem. Egyszerűen azt tettem, amire Isten elhívott. De voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy rettenetesen egyedül vagyok. Néha reggelente még mindig arra ébredek, hogy igazán magányosnak érzem magam. Kimerült vagyok és fáradt, mintha nem is aludtam volna semmit. De tudom, hogy a nehéz időszakokon túl kell jutnom. Ilyenkor Jézusra nézek, és a Jakab levelének ezt a részét ismételgetem magamban. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Tudom, hogy Jézus a legjobbat akarja nekem, és azt is tudom, hogy mindig velem van az úton. Ő a barátom, és sosem hagy el.
2: He is my friend, and he is your friend too.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Atyám, köszönöm a te ígédet ma délelőtt. Köszönöm ezeket a csodálatos embereket, akik eljöttek ide ma, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek ebben a gyülekezetben. Imádkozom, hogy ahogy az ige előre tör ma, az emberek gyógyulásra leljenek. Az igéd azt mondja a Zsoltárok 107. rész 20. versében, hogy te elküldöd a te igédet, és meggyógyítod az embereket, kimented őket a sír mélyéről. Ezért arra számítok, hogy az emberek meggyógyulnak fizikálisan, mentálisan, érzelmileg, szellemileg, mindenhogy. Köszönöm neked, Uram, hogy ma tanulhatunk. Amen. Arról akarok ma nektek beszélni, hogy legyen álmod az életeddel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy legyenek álmaink és látásaink, és hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy Istentől kell ezt megkapnod. Szerintem neked is lehet. A Biblia azt mondja, hogy a vének álmokat álmodnak, és az ifjak látásokat látnak. Azt gondolom, hogy sokszor az emberek ülnek, és arra várnak, hogy valami természetfeletti történik, valami hang, profétai sugallat, vagy egy angyali jelenés bizonyosságot ad majd nekik, hogy mit kellene kezdeniük az életükkel. Szerintem azonban sokszor egyszerűen csak ki kellene lépned, és kitalálnod. Biztos vagyok benne, hogy sokan vagytok itt úgy, hogy nem tudom Isten mit akar tőlem. Hát, miért nem próbálsz ki néhány dolgot, és akkor rá fogsz jönni, mi működik és mi nem. Én is akartam, hogy használjon Isten, tele voltam ezzel a vágyjal. Szóval egyszerűen elkezdtem néhány dolgot csinálni. A gyülekezetünkből páran kimentek az utcára szombat délelőttönként, traktátusokat osztogattak, és őszintén szólva nem éreztem, hogy különösebb ajándékom lenne erre, de szolgálni akartam Isten, szóval mentem. Hideg volt, nem volt kellemes. Vittük a gyerekeinket is St. Louis belvárosába minden szombaton, és amikor először nyújtottam valakinek az evangéliumi traktátust, a fickó kitépte a kezemből, és azt mondta, nekem ez nem kell. És még hozzátett néhány választékos kifejezést, ezután még megpróbáltam a gyerekszolgálatban dolgozni egy ideig, és most miért nevettek? Hát úgy 2 hét alatt én és a gyerekek is tudtuk, hogy ez nem az én elhívásom. Tudjátok, meg kell mondjam, én olyan fajta ember vagyok, aki eltökélte, hogy szolgálni fogja Istent. Azt akartam, hogy Isten használjon, és egyszerűen kipróbáltam különböző dolgokat. Tudjátok, néha ez olyan, mint mikor elmész ruhát venni. Fel kell próbálnod őket ahhoz, hogy tudd, hogy mi passzol. Szerintem sokszor az életben is így megy ez. Egyszerűen ki kell próbálnod dolgokat, amíg meg nem találod a hozzád illőt. Szóval ne félj kilépni, legyenek álmaid, látásaid, reményeid, és mindig higgy a csodákban. Vannak álmodozók, akik nem dolgoznak. És vannak dolgozók, akik nem álmodnak. És egyik sem működik jól. Gondoljunk bele, mi van, ha te egy keményen dolgozó ember vagy, de nincs álmod? Sokan élnek így, tudjátok. Felkelnek minden nap és mennek, megteszik, amit meg kell tenni, nincs semmi reményük vagy álmuk, csak a pénteki fizetés, és hogy befizessék a számlákat, és az egész újraindul a következő héten. Szerintem, mikor így élünk, az élet unalmassá válik. Mindig ugyanaz a régi lemez újra-újra és újra. Unalmas. Nincs ennél több az életben. Mikor fog valami izgalmas dolog történni velem? És hátradőlnek.

laptopnak van álma, de nem vagy hajlandó dolgozni érte, sőt, időnként még a fájdalmas részen is át kell menni. Tudjátok, hiszem, mikor van egy álmunk, az olyan, mintha terhesek lennénk. És van néhány nő, akinek sikerült abszolút fájdalommentesen szülni, de nem sok ilyen van. Szerintem, ha életet akarsz adni valaminek, fel kell fognod, hogy többről van szó, mint hogy van egy nagyszerű ötleted. Van egy álmod, van egy látásod, van egy reményed, van egy terved, akkor viszont hajlandónak kell lenned dolgozni, és keresztül menni azon, ami ahhoz kell, hogy mindez megvalósuljon. Azt akarom tőletek kérdezni ezen a délelőttön, hogy vajon a ti szívetek kész megvalósítani mindezt? A János 17:5-ben Jézus azt mondta, most te dicsőíts meg, atyám, mert elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Nem igazán tudom, hogy hogyan magyarázzam ezt el nektek. Ez egy természetfeletti dolog volt, de úgy 15-20 évvel ezelőtt olvastam ezt az igét egyik nap, és ültem a székemben, ahol imádkoztam, és egyszerűen elkezdtem zokogni. És zokogtam. És rögtön tudtam, hogy mennyire fontos, hogy elvégezzem, amit Isten rám bízott. Tudjátok, tényleg nem nehéz elkezdeni. Mindenki izgatott, mindenki lelkes. Egy új dolog, jön vele egy bizonyos mennyiségű érzelem és izgatottság, de ezek mind elmúlnak. El fog jönni az idő, amikor senki nem tapsol, senki nem bíztat. Egyedül vagy, és elkezdesz azon gondolkozni, hogy vajon sikerülni fog-e valaha is, és itt kell arra összpontosítanod az elmédet, hogy Istennel mindenen képes vagy átmenni. És ez olyan egyszerű lehet, mint elhatározni, hogy kijössz az adósságból, vagy eldönteni, hogy vissza akarod szerezni az egészségedet. Sokan vannak rossz egészségi állapotban, de tudjátok mit? Nem kell betegnek maradnod. Tehetsz néhány dolgot, ami segít helyreállítani az egészséged. Talán hosszú időbe telik, de képes vagy rá. Szeretném, pásztor, ha imádkoznál értem. Hát ez jó, mindenkiért imádkozunk, aki megkér minket. De egy álom megvalósulásához az ima sok munkával és fájdalmas erőfeszítéssel jár. Sokan várnak a sült galambra, de igazából azt nekünk kell megsütnünk. Nekünk nem az kell, hogy csak üljünk, hogy bárcsak, kell, hogy legyen bennünk eltökéltség. És ez tényleg izgalmas. Nincs annál boldogtalanabb ember, mint aki csak üldögél, és reménykedik, hogy majd valami jó fog történni vele, de soha nem tesz semmilyen erőfeszítést, hogy ez bekövetkezzen. Ezt hallottam egyik nap, és igazán tetszik. Minél többet teszel, annál többre leszel képes. És minél kevesebbet csinálsz, annál kevesebbre leszel képes. Elmondom újra. Minél többet teszel, annál többre leszel képes. És minél kevesebbet csinálsz, annál kevesebbre leszel képes. Legyen az életednek álma. Akár az, hogy kijössz az adósságból, kitakarítod a házadat, nagyszerű házasságod lesz, nem csak olyan, hogy hát gondolom megpróbáljuk kihúzni együtt valahogy, de még csak nem is kedvellek típusú házasság. És ne gondold mindig, hogy majd a másik emberen múlik minden. Nyilván nem tudsz embereket megváltoztatni, de mi van, ha Isten elé állsz, és azt mondod, tudod mit, Istenem, mindent megteszek, amit te kérsz tőlem, és akkor ráthagyom, hogy foglalkozz a többivel. Vagy talán van egy álmod, vagy egy látásod arról, hogy Isten használjon téged. Vagy úgy jöttél ma ide, hogy nem látsz tovább a vasárnap délelőttnél. Mit fogsz tenni holnap? Nem tudom. Várom, hogy valami történjen, azt hiszem. Így nem fogsz semmi olyat véghez vinni, amire büszke lehetsz. Mondom neked. Kell, hogy legyen egy terved. Képesnek kell lenned megfogadni. Egy nő nem tud teherbe esni, ha nem tud megfogadni. És a megfogadni szó azt jelenti hinni. Tehát a természetes világban megfogam benned a férjed magja, és terhes leszel. Szellemben megfogam benned szellemileg az álmok, a remények és a hit magja, amit Isten helyezett el benned, és aztán terhes leszel. De ez nem a vége, nem igaz? Hányan hordtatok már ki így egy terhességet? Hányan vajuttatok és szültetek már? Nem csak szülésnek mondják. Nem megyünk rögtön a szülőszobára. Vajúdás és szülés. Amen. Srácok, ti csak használjátok a képzelőerőtöket ma délelőtt, mert szeretem ezt a példát használni, mikor erről tanítom.

Tudjátok. Mit látsz a jövődre nézve? Az 1 Mózes 13-ban látunk egy olyan helyzetet, ahol Isten nagyon megáldotta Ábrámot és az unokaöccsét Lótot. Annyi jószáguk és olyan sok szolgájuk volt, hogy az emberek elkezdtek harcolni egymással a legelő miatt. Tudjátok, az emberek bármin képesek harcolni. És Ábrám, aki Isten igazi bölcsembere volt, kezdeményezett, és odamenve Lóthoz azt mondta, ne legyen viszály köztem és közted. Ez felkeltette Isten figyelmét. A béketeremtőkre odafigyel. Mindig azt akarjuk, hogy mindenki békében legyen velünk, de hajlandó vagy béketeremtő lenni. Ábrám odament Lóthoz, az unokaöccséhez, akinek semmije sem lett volna, ha Ábrám nem áldja meg. És tudjátok, nagyon könnyű úgy hozzáállni, hogy mit gondolsz, ki vagy te? Ha én nem lennék, semmit nem lenne. Ha bármi probléma van, enyém a legelő. De nem. Ábrám elment és azt mondta, ne legyen viszály köztem és közted. Ha házas vagy, és veszekedtek a férjeddel vagy feleségeddel, hajlandó vagy elsőként oda menni hozzá és kibékülni? Hát nem én vagyok a hibás. Sehol nem írja a Biblia, hogy csak akkor kérj bocsánatot, ha nem te vagy a hibás. Vagy csak akkor, ha te vagy az. Hát, srácok, eléggé csendben vagytok ott. Azt mondtam, hajlandó vagy elsőként bocsánatot kérni, és kibékülni még akkor is, ha nem te voltál a hibás. Ha ezt teszed, Isten meg fog becsülni. Megbecsül majd érte, ha megteszed, ami a béke megőrzéséhez kell. Imádkozom, hogy ne legyen viszály köztem és közted. Figyeljetek ide, Ábrám azt mondta, válasz, melyik része kell a Jordán völgyének, és enyém lesz az, ami megmarad. Milyen alázatos hozzáállás. Természetesen Lót a legjobb részt választja, és ami Ábrámra maradt, azt gondolom, nem volt annyira nagyszerű. Igazán rossz napja lehetett. Úgy érezhette magát, na, megint kezdhetem előről. Tudjátok mit? Szerintem az újrakezdés néha igazán izgalmas, és azt akarom, hogy ma sokan megtudják, hogy soha nincs hozzá túl késő. Soha nem leszel hozzá túl öreg, soha nem leszel hozzá túl fiatal, nem számít, hogy túl sok problémád volt, vagy nincs túl sok mindened, soha nem késő újrakezdeni Istennel. Lehet álmod itt és most, hogy az életed jobb lesz. Lehet olyan álmod, hogy valami nagyszerűt viszel véghez. Lehet olyan álmod, hogy kijössz az adósságból. Lehet olyan álmod, hogy békesség van az otthonodban. Lehet olyan álmod, hogy látod helyreállni a gyermeket. De ha nem hiszel semmiben, akkor nem is fog megtörténni semmi. Inkább hiszek a sokban, és megkapom a felét, mint a kevésben, amit megkapok. Tehát az 1 Mózes 13-ban és a 14-es versben az Úr ezt mondta Ábrámnak azután, hogy Lót elvált tőle. Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz neked és a te utódaid. Adom örökre. Tehát Isten azt mondta, oké, gyere fel annak a hegynek a tetejére. Gyere ki a depresszió gödréből. Gyere ki a csüggedésből. Gyere fel olyan helyre, ahonnan messzebbre ellátsz, nézz északra, délre, keletre és nyugatra, és bármit is látsz, neked adom. Mit látsz ma? Azt hiszem, nektek most szükségetek van erre. Látom abból, ahogy reagáltok. Aztán Isten mondott még néhány dolgot. És a 17. versben tetszik ez, azt mondja, indulj, járd be ezt a földet széltében, hosszában, mert neked adom. Tehát Isten két dolgot mondott Ábrámnak. Azt mondta, menj, lásd meg, aztán vágj bele. Menj, lásd meg, és vágj bele. Sok évvel ezelőtt, mikor életem első prédikációs kazettáját hallgattam, az Úr hatalmas módon megérintett, és hatalmas módon betöltött a Szent Szellem. Mikor Isten így megérinti az életedet, az nem csak azért történik, hogy érezz egy jóleső borzongást, meg libabőrt. Ő felkészít valamire. Hányan tudjátok, hogy fel vagytok kenve? Oké, képzeljétek, fel vagytok kenve valamire.
Ha nem kellene megtennetek valamit, nem lenne kenet. És nem arra vagyunk felkenve, hogy feladjuk. Nem arra, hogy lusták legyünk. Arra van kenet, hogy lássunk valamit szellemben, és aztán megvalósítsuk az életünkben. Mikor azt a prédikációs kazettát hallgattam, azon egy tanítás volt a Márk 4. fejezetéről. Azzal a címmel, hogy kelj át a túlsó partra. Akkor már sok éve jártam gyülekezetbe, de soha nem hallottam senkit egy órán keresztül prédikálni. Nálunk 15-20 perces prédikációk voltak. Hihetetlen volt számomra, hogy valaki képes egyetlen igeversről egy óráig prédikálni, és elkezdett érdekelni a dolog. Miért tetszett annyira? Mert volt rajta kenet. Tudjátok, ahol ott van a kenet, az képes vagy egész nap hallgatni. Mert nem egy ember beszél hozzád, hanem Isten használja őt, hogy hozzád szóljon, és ez nem csak gondolatokat ébreszt benned, hanem lemegy a szívedbe, és ott bizonyság lesz, hogy ez Isten beszéde. Miután azon a napon meghallgattam ezt a tanítást, mint egy sűvítő, hatalmas szél, valami megragadott. Olyasmi, amit nem a földi valóság szintjén éreztem, mintha valami megszületne a szellememben. És ezt hallottam a szellememben. Egy nap elmész majd a világ minden részére, és tanítod az igémet. És hatalmas szolgálatod lesz prédikációs kazettákkal, melyeken tudni fogod, hogy Isten szól hozzád olyan dolgokat, melyekre akkor és ott szükséged van. Akkor ez volt mindenünk. Ma a felvételeken keresztül, ami ma már nem kazettákat jelent, hanem mindent küldhetsz elektronikus formában. 63 nyelven tanítjuk Isten igéjét a világ 2/3-án. Szóval hadd mondjam, hogy elég jól belevágtunk. És mindez elég sok munkával, és elég sok erőfeszítéssel járt. Mikor azonban belegondolok, hogy hol lehetnék, és hol voltam, az álmom nélkül, nagyon erősen éreztem ezt ma. Mondhatom úgy is, hogy kicsit profétikusan. Isten azt akarja, hogy legyen álmod. Néhányatokban fel kell ezt gerjeszteni. Voltak problémáid, fájdalomért, csalódtál, és hagytad, hogy ezek visszatartsanak, és talán már majdnem teljesen feladtad. És azt hiszem, engem Isten ma azért küldött ide ezen a délelőttön, hogy felrázzalak egy kicsit, hogy azt mondjam, amit Pál Timóteusnak. Gerjeszt fel magadban az ajándékot, tápláld azt a tüzet, és ne hagyd, hogy kialudjon. Emlékezz azokra a proféciákra. Emlékezz édesanyád és a nagyanyád hitére. Emlékezz azokra a dolgokra, amiket Isten mondott neked. Emlékezz az ígéreteire. Ne csak másokra nézz, őket csodáld, hanem csinálj valamit. Isten ugyanaz az Isten, bárkiről is van szó. Legyen álmod, és valósítsd meg. Szeretem az 1 Mózes 15-öt. Van ott valami igazán figyelemre méltó. 1 Mózes 15, első vers. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. Itt Isten ennek az embernek, Ábrámnak egy hatalmas ígéretet ad az életére vonatkozóan. De Ábrám ezt mondta: ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Mit tehetsz értem, Istenem? Hát még gyermekem sincs, akire hagyhatnám, amim van. Erre az alkalmazottamra kell hagynom mindenem. 3. vers. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Nem csak egyszer mondta, hanem mindjárt kétszer. Teljesen meg volt győződve arról, hogy biztosan nem Isten szólt hozzá. Pedig Isten hozzád is szól ma. Hozzád. Hozzád. Oké, ne nehezítsd meg ennyire. Csak ennyi időm van. Hozzád. Tudjátok, képes vagyok átérezni azt a gondolkodásmódot, ami sok emberben van. Ott ülsz, és csodálhatod Joelt, és talán ma délelőtt engem is csodálsz. De tudod mit? Isten ugyanennyire lenyűgöző dolgot tud tenni rajtad keresztül is. Talán nem ugyanezt, de ugyanilyen lenyűgözőt.
Képesnek kell lenned megfoganni. Azt akarom, hogy ma rengetegen teherbe essenek. A férfiak is. És azok, akik most a képernyőn keresztül néznek, ne kapcsoljátok ki a tévét, mert mondtam valami olyasmit, ami egy kicsit szétveszíti a kereteket. Kellett neked valaki, aki kirángat abból az unalmas keretből, amiben vagy. Amen. Oké, figyeljetek, mit mond Isten. Szeretem, szeretem. Ekkor így szólt az Úr hozzá. Negyedik vers. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Volt egy óriási probléma. Sára már maga mögött hagyta a termékeny korszakát. Nagyon egyszerűen úgy mondanám, hogy megértsük, Sára már a változó korba lépett. És Ábrahám nem volt képes azt tenni, amit meg kellett tennie. Hogy azt tegye. Na most, hogy fogok ebből jól kijönni? Az egyikük 90 körül volt, a másik meg vagy 100 éves. Isten meg azt mondja, ó, te ott megáldalak és megsokasítalak, és ez leszel, és az leszel. Ábrám meg, még gyermekem sincs, és Isten azt mondja neki az 5. versben, azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat. Ha meg tudod számolni, azt mondta neki, ennyi utódod lesz, és Ábrahám hitt Istennek. Figyeljetek! Van itt valami, amit észre kell vennünk. Miért vezette ki Isten a sátorból? Mert néha, mikor túl sokáig bámulod ugyanazt a problémát, ugyanazt a régi sátrat, ugyanazt a négy falat, ugyanazokat a számlákat, nincs pénz, fáj a hátad, hangosak a gyerekek, koszosak a pelenkák, ott a mosatlan, és a hűtő megint elromlott. Megöregettem, minden elhasználódott fent és lent is. Ránézel az emberre, akivel összeházasodtál, nincs már haja, pocakja van. Isten azt mondja, gyere ki onnan, ne nézz ezekre, gyere ki ide, és vegyél látást, gyere ki, és nézd fel, nézd, mit cselekedtem, mit teremtettem. Amen. Halleluja. Néhányatoknak ki kell jönnie a sátrából, mikor úgy érzi, hogy süllyed. Menj el sétálni, menj ki egy tóhoz. Nézd meg egy hegyet, ha az nincs, akkor egy dombot. Csinálj valamit, menj egy olyan emberrel, aki bátorítani fog. Menj el gyülekezetbe, hallgass jó zenét, de ne süppedj bele abba a hazugságba, hogy soha semmi jó nem fog történni veled. Semmi jó nem fog történni, ha nem tökéled el szellemedben, hogyha Isten meg tudta ezt tenni valakinek, akkor neked is meg tudja tenni. A vének álmokat álmodnak, és az ifjak látomásokat látnak. Joel 3.1. Az apostolok cselekedeteiben kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok. Férfiak és nők, akiket Isten nagyszerű és hatalmas módon használ. Remélem, mikor Jézus visszavisz, akkor is ezt fogom csinálni. És tudjátok mit? A szám az én ajándékom. Szóval, ha ülnöm is kell valahol, még mindig tudok beszélni. Legyen álmod az életedre!

Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Hello, szia! Ez itt a Kapocs, a podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Mai témánk a férfiasság. Vendégem a témában Bojki László zenész, a Bojki Brothers és a Budapesti Fesztivál zenekar tagja. Ige hirdető és lelki gondozó. Egy fiú és három lány édesapja, és ez idáig egyszeres nagyapa. Lacinak a napokban jelent meg Apák és fiúk a férfivá válás útján című könyve, úgyhogy ezt is a kezünkben tartjuk. Különleges apropó most a könyvnek a megjelenése, és emiatt is beszélgetünk a témáról. Szia, Laci!
3: Szia, Szidi, és köszönöm a meghívást. Jó megint együtt lenni, beszélgetni erről.
2: Kezdjük talán a te családi mintáddal. Szóval te hány generációra tudod visszavezetni a családodat? Mi az, ameddig ellátsz visszafelé az időben?
3: Nem igazán tudom sokáig. Tehát nekem nincs egy nagy és gazdag visszavezetett ilyen családfám, amit így meg tudnék lobogtatni. Vannak ilyen mendemondák, meg nem csak mendemondák, hanem például a Bojki családnak van egy elég komoly, hát ilyen önszerveződő, nem is tudom milyen, identitása, ami ott Ózd meg Eger környékén ilyen minden évben vannak is ilyen Bojki találkozók, de ugye ez egy, inkább egy dinasztia. Tehát például nem is vérrokonok, nem vér szerinti rokonok, így, de lehet, hogy valahol távolról igen, akik ott összejönnek, de a név alapján. Tehát ilyen értelemen igen, de ami itt most a családi mintákról van szó, sokkal inkább ez a kérdés, akik egy fedél alatt élnek, és egymástól származnak, hogy így nem igazán tudnék nagy és hosszú sort fölállítani.
2: Igen. De meddig megy vissza? Tehát nagyapádat még ismerte?
3: Igen. Apai ágról nagypapámat ismertem, és anyai ágról is.
2: És tőlük milyen mintákat láttál? Ők milyen férfiak voltak?
3: Apai ágon nagypapa, ő ugye 8 gyereket nevelt föl. Amikortól én őt ismertem, ő már igazából egy beteg ember volt, aki gyengén látott, tehát nem volt egy olyan minta, hogy nem ilyen nagypapa. Mert bár közel lakott, de nem nagyon volt jelen az életünkben. És úgy azt gondolom, hogy így utólag, tehát ő nagyon becsülettel ugye, 8 gyereket fölnevelni, meg mit tudom én, szabómester volt. Az azért valami, de így lelkileg nem nagyon volt semmilyen kapcsolatunk. Tehát nem volt egy olyan nagypapa-unoka kapcsolat. Anyai ágon igen.
2: Ott igen?
3: Ott igen. Tehát a édesanyámnak az apukája egy rendkívüli ember volt, akit nem csak a barátai, hanem az ellenségei is tiszteltek. Őt az ávó többször is kezelésbe vette a kommunizmus időszak alatt, de még ők is tisztelték őt.
2: Mivel foglalkozott az anyai nagyapád?
3: Pedagógus volt, tanár volt. És a Miskolci Keresztény Testvérgyülekezetnek a vezetője volt tulajdonképpen. Ő vezette át a háborútól a rendszerváltásig ezen az időszakon a gyülekezetet. És tényleg egy rendkívüli, Krisztusarcú ember a nagypapám, és egy nagyon emberi ember.
2: De jó, hogy láttál ilyen mintát is.
3: Igen. És ővele én sok időt tölthettem. És ő úgy fordult felém, hogy volt egy nagyon mély érzelmi kapcsolatunk is, és teljesen tudatosan próbált beavatni abba a világba, amiben kisfiúként ő már látta, hogy majd bele fogok nőni. Ő úgy tanított, ő úgy mesélt, ő úgy fogott kézen, mutatott dolgokat, ami nagyon fontos. Tehát ő egy olyan referencia volt.
2: És aztán láttad édesapádat, aki 10 éves korodig volt körülbelül
3: igen,
2: jelen az életedben.
3: Igen, és számomra egy fantasztikus időszak volt ez. Tehát egy nagyon jó, egy nagyon-nagyon férfias férfi.
2: Na, tőle milyen mintát láttál?
3: Igazából, ugye ez egy nagyon sokrétű dolog, mert nagyon sokféle minta van. És most mi elsősorban a férfiasságról beszélgetünk, mert tehát, hogy ne legyen parttalan, mert rengeteg mindent tudnék mondani. De alapvetően ő egy harcos típus volt, akinek van karaktere, arca, és ezt meri és tudja is vállalni. Nagyon jó humorral, nagyon jó intellektussal, és azzal az igényel, hogy töltsünk együtt időt. Tehát mondjuk inkább úgy mondanám, tehát, hogy élvezzük az együtt töltött időket. Rengeteget játszottunk együtt, tehát azok a kirándulások, meg szalonnasütések, meg focizások, meg mind, az soha nem felejtem el, azok mind az a bizonyos közösen töltött idő. És ez persze föl is értékelődött, főleg később, amikor meg már nem tudtunk időt tölteni. Itt azt mondanám, hogy a legfontosabb egyébként tényleg nem az, hogy egy apa valami nem tudom, olyan projektként gondoljon a gyerekeivel való kapcsolatra, hanem hogy töltsön velük időt. Idő. Tehát a gyereknél a szeretet egyenlő idő. Mert van ez a kifejező, hogy minőségi idő, értem, csak egy hülyeség lesz belőle, mert ugye az lesz belőle, hogy jó, hát 10 percem van a gyerekre, de az minőségi. És akkor azt hiszük, hogy nem minden idő minőségi idő, ami a gyerekkel van. És a legfontosabb emlékem az édesapámról, a gyerekkoromból az együtt töltött idő. Mindegy, hogy akkor mit csináltunk, de együtt töltöttük az időt.
2: Hú, de jó, hogy ezt most említed, mert lehet, hogy sokan túl gondolják ezt, hogy na, akkor hogy is kellene jelen lennem az én gyerekemnek az életében, és mekkora felelősség ez, hogy én most hogy nevelem őt. Hát legyél jelen, töltsél időt, csináljatok közös programokat, azzal adsz a legtöbbet, azzal szereted a gyakorlatban ezek szerint a gyerekedet a leginkább.
3: Így van. Tehát már nagyon sok a mindenféle módszer, meg rendszer, meg nem tudom én mi, de nekem, én emlékszem, és annyira mindegy volt, hogy most Bográcsban főzünk gulyáslevest, vagy elvisz a autójával, mert Balatonra kellett mennie valami munkaügyben, és én elmehettem vele. Én egyedül. Az öt fiú közül. Én egyedül. Vele töltettem ezt az időt. Mindegy. Tulajdonképpen unalmas ott ülni, meg bement, én kint megvártam, vagy én is bementem. Az is mind unalmas. Elvileg. Gyakorlatilag nem. Mert együtt tölthettük ezt az időt.
2: Tehát te ilyen példákat láttál nagyszüleitől és édesapától, de te nyilván már sokkal tudatosabb vagy, tehát nagyon foglalkoztat ez a téma, ebből is született meg ez a könyved. Az, hogy ennyire fontossá vált számodra ez a téma, mennyire segít téged, hogy tudatosabban foglalkozz a saját gyerekeiddel?
3: Hát teljes mértékben, tehát ugye amit magamba szívok, azt tudom tovább sugározni, más nem nagyon, tehát amikor Mózes fölmegy a hegyre, és lejön, ő nem is tudja, hogy sugárzik, akik körülötte vannak, azok látják, hogy sugárzik az arca, ami ott beleáradt Isten jelenlétében, az tovább áradt.
2: Tehát na de miben?
3: Erőlködni, hiába erőlködünk. Tehát ez nagyon fontos. Azt tudjuk továbbadni, amit kaptunk.
2: És mi az, amit ebből táplálkozva te tudatosan tudsz a gyerekeid életében megvalósítani? Mit csinálsz másképp emiatt?
3: Én ezt nem tudom. Tehát én erre nem tudok felelni, mert nincs egy ilyen, nincs egy olyan, hogy mi lenne, ha másképp lenne. Tehát nem tudom, hogy kell másképp. Nem tudom, hogy kéne másképp, mint ahogy csinálom, de biztos vagyok benne, hogy valóban az, ahogy felém fordultak, az nekem nagyon fontos a gyerekeimmel való kapcsolatban. És az, hogy legyünk közel egymáshoz, a lehető legközelebb egymáshoz. Testileg is, lelkileg is. Hogy ez a legfontosabb.
2: Mi az, hogy férfi szerinted? Mi az, hogy férfias? Mert nyilván különböző szerepeink vannak nekünk, férfiaknak és nőknek, és különböző társadalmi elvárások vannak velünk szemben. Milyen elvárások vannak, mit tapasztalsz veletek férfiakkal szemben, és mik azok a szerepek, amikben nektek bele kellene nőni, és fel kellene venni?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és pont azért nagyon jó kérdés, mert ha csak azt nézzük, hogy van egy mondjuk filmsorozat, néztük Esztivel, a feleségemmel, megnéztük így sok nyáron, amikor ráértünk, kicsit nyugis időszak volt, az Indiana Jones. Ugye ez egy ilyen franchise, és sok része van, nem tudom, mikor volt az első, talán a 80-as években. És valami elképesztő változás volt abban, hogy a főszereplő és a mellette levő hölgy, mert mindig van valaki, ugye kell az ilyen kalandfilmekben, kell egy szerelmi szál. Ez, hogy ez milyen. Na most az első részeknél konkrétan égett a pofámról a bőr.
2: Miért?
3: Azért, mert a főszereplő mellett lévő hölgy egy idegesítő, hisztis, mindenbe beledumáló, de formás popsival rendelkező hölgy volt. Tehát egy szexuális tárgy. Nagyon gáz. A cselekményre semmilyen hatása nem volt. Semmilyen, tehát dramaturgiai szerepe nem volt, hanem egy biodíszlet volt.
2: És ezen felhúztad magad.
3: Inkább szégyeltem.
2: Szégyeltem.
3: Igen, magad. Már nem úgy, hogy most én, hanem inkább tudod, hogy a férfiak nevében. Á, ez nagyon gáz.
2: Nagyon sokszor szerintem így tekintenek a nagy társadalom a nőkre.
3: Viszont, hogyha most nézem ezt a filmsorozatot, az jól mutatja, hogy egyébként a nőjogi mozgalmak nagyon sokat tettek azért, hogy ez ne így legyen. És már a harmadik, negyedik résztől dramaturgiai szerepe van a nőnek, nem is akármilyen. Tehát, hogy a cselekményt alakítja, egyáltalán nem egy szexuális tárgy abban. Tehát ez nagyon érdekes, és aztán az is, hogy fordult át ez az egész oda, hogy most arról van szó, hogy a James Bondban majd egy transz legyen a következő, a Daniel Craig után, vagy egy nő, vagy egy nem tudom. Minden esetre eljutottunk oda, hogy a nőjogi mozgalmak ezen azért nagyon sokat változtattak. Tehát a feminista mozgalom első hullámában olyan, és a másodikban is, olyan teljesen jogos követelésekkel álltak elő a nők, amik több, mint indokoltak. Tehát az, hogy nem lehetett meg Svájcban, még a 70-es években nem lehetett szavazni nőknek. Ez döbbenetes. Svájcban, nem Ugandában, Svájcban. Ez döbbenetes. Ma Európa vezetője lehetett nő, Merkel, és most pedig csatában állt, ugye, hogy a legnagyobb hatalom élére is az elnök választáson lehetett volna Kamala Harris az elnök, nem ő lett. De a lényeg, hogy igazából nagyon sokat változott ez a dolog, és már túl is csapott sok szempontból, és azért fontos férfi könyvet írni, mert a nők érdekképviselete az megszületett, és már túl is ment. Mert a feminizmus harmadik hullámában már olyan fajta dolgok vannak, amik már inkább a kritikai elméletekhez és egy ilyen új marxista vonal, tehát hogy az a férfi egyenlő elnyomás. Már bizonyos országokban, fél tudod, nagyon sokat utazom, volt erről szó, hogy ciki és kínos előrengedni egy nőt az ajtóban. Mert akkor te elnyomó vagy. Elnyomó vagy. Minek nézel te engem, hogy előre? Azt hiszed, hogy gyenge vagy, vagy lesegíteni?
2: Jaj.
3: Tudod, tehát ez túlment egy ilyen izén, hogy és férfias erények, amik a férfihoz tartoznak, és mindig is fognak, bekerültek a toxikus maszkulinitás kategóriába, tehát a mérgező férfiasság, és értem, hogy persze van bunkóság, macsóság, stb., de nagyon rossz sztereotípiák alapján tulajdonképpen most már nagyon sok szempontból nagyon nehéz megtalálni, hogy mit jelent férfinak lenni. Egy olyan világban élünk.
2: Elvárásokról és szerepekről kérdeztelek, hogy mit érzel, hogy milyen társadalmi elvárások jönnek felétek. Nekem is van egy benyomásom, tehát azért még ezzel együtt, hogy értem, hogy miről beszélsz, értjük nyilván, de ezzel együtt is azt tudom elmondani, hogy azért van a klasszikus sztereotípia a férfiakról, hogy a férfi az legyen erős, a férfi legyen gondoskodó, legyen a feje a családnak, legyen az, aki irányt mutat, és irányt szab, hogy gyerekek, erre megyünk, a feleségének is és a gyerekeknek is, tehát azért élnek ezek a klasszikus régi sztereotípiák. Nekem, mint nőnek az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb motivációm vagy viszonyulási pontom, elvárásom, ha úgy tetszik, egy férfival szemben, hogy védelmezzen meg engem, hogy én mellette biztonságban érezzem magam. És ez egy olyan erős és ösztönös elemi motivációja egy nőnek, és most velem beszélgetsz, hogy biztos vagyok benne, hogy aki nőként hallgat most minket, tud ehhez kapcsolódni, ehhez a megéléshez. Mi nagyon erősen vágyjuk azt, hogy biztonságban érezzük magunkat. Biztonságban a párom mellett, a családban, az országomban, tehát a mindenféle vezetőmtől, legyen az az országomnak a vezetője, legyen ez a férfi az én szellemi életemnek a vezetője, mondjuk a lelkipásztorom, legyen az az én férjem, házastársam, vagy hogyha valaki gyerekként hallgat minket, akkor az apukám, Tehát, hogy ha én egy kislány vagyok, vagy nő vagyok, ez lesz a férfiakkal szemben egy nagyon-nagyon alapvető elvárásom, ha úgy tetszik, hogy ezeket a klasszikus férfi szerepeket hozza, töltse be, védjen meg engem.
3: Hát igazad van, hogy hallgatnak minket olyanok, akik erre áment mondanak, de hallgatnak minket olyanok is, akik azt mondják, hogy hát ez hihetetlen. Ez borzasztó. Te most felsoroltad a toxikus maszkulinitásnak az ismerveit. Ne védel, majd én megvédelmezem. És ne fizessen az étteremben. Vagy, mert ez is bunkó dolog, ez macsó dolog. Miért? Azt hiszi, hogy nekem nincs pénzem? Persze, mert én majd a gyerekkel a konyhában, meg a hálószobában. Nekem nem lehet diplomám, én nem lehetek közgazdász, és én nem lehetek, de lehetek. Úgyhogy én fizetek. Tehát, hogy nagyon sokféle ez a dolog, és nagyon sokféle kavarog. És most egyébként, ahogy a könyvemben írom, a kereszténységem belül pedig különösen azt hiszem, hogy hiány vagyunk jó férfi mintáknak. Ugyanis az a férfi kép, amelyikben ott van a harcos, az eleve idegen a kereszténységtől. Az egyik legfontosabb mintánk maga Jézus. De a Jézus ábrázolásokat, hogyha nézed, akkor sokszor még Szűz Máriával is össze lehetne keverni, annyira feminim. A hosszú bongyori haja, az egy kicsit ilyen álmata kék szeme, akkor cirógatja a báránykákat, a gyerekeket, mindenkivel aranyos meg kedves, de hányszor hallom ma a társadalmi vitákban, akármik, hogyha Jézus szóba kerül, mert Jézus, mert a szeretet, és csak a szeretet, és még egy vitát se lehet lefolytatni, nemhogy egy keményebb ütközést, mert hogy hát a szeretet, és Jézus, mint valamilyen ilyen álmatag hippi, aki így mindenkivel aranyos, és mindig, jaj, meg ne bántsam a másikat, inkább akkor nem is mondok semmit.
2: Hát de
3: egy
2: Jézus...
3: passzív, jaj, és áldozat. Hát persze, mert hiszen a hitünk középpontjában egy áldozat van. A golgotai keresztáldozat. Akit le lehet köpni, akit ki lehet gúnyolni, és ő csak néz, és tulajdonképpen egy lúzer, hogyha innen nézzük. Úgy, hogy a Bibliában nem ilyen Jézus kép van. Mert a valóságos Bibliában megjelenített Jézus, ő nem csak az Isten báránya, hanem a Júda oroszlánja is. És az egy nagyon más karakter. És amikor Jézus vitázik, akkor őt marhára nem érdekli, hogy mennyire fogják fölhúzni magukat, akik hallgatják. Az se, hogyha köveket ragadnak. Ő beleáll kőkeményen. Ő úgy kiosztja, akit ki akar, hogy ott kőkövön nem marad, egyáltalán nem mindig kedves, egyáltalán nem kerüli a vitát, nagyon is beleáll azokba a konfrontációkba, amikor bele akar, mert úgy érzi, hogy szükséges.
2: Igen, és ezt ráadásul nem is csak bizonyos emberrel vagy emberekkel szemben látjuk tőle, hanem az is érdekes számomra Jézusban, hogy ezt megcsinálja zsidó emberekkel, a zsidó főpapokkal, tehát kvázi az akkori társadalom vezetőivel szemben is belemerészel állni ezekbe a konfliktusos helyzetekbe, a rómaiakkal, az elnyomóikkal szemben is beleáll ebbe, tehát személyválogatás nélkül, vagy társadalmi csoportosulás válogatás nélkül megáll ő valaki, tudja, hogy miért jött, mit képvisel, és azt bárkivel találkozik szembe, bátran képviseli, kikommunikálja. Igen. Tudod, mi jutott eszembe Jézusról? Hogy a mai pszichológia ezt úgy nevezni, hogy asszertív kommunikáció. Tehát Jézus, Jézus az asszertivitás mester. Igen. Példánya számomra. Tehát, hogy egyszerre tudja, hogy mikor kell szelídnek, alázatosnak lenni, és abban mutatni példát, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Jézus volt az, aki megmosta a tanítványai lábát, és arra bátorította őket, hogy ők is így tegyenek egymással, és hogy aki első akar lenni közülük, az legyen mindenkinek a szolgájává. És ezt a gyakorlatban is megmutatta a lábmosással. Na de az is igaz, hogy Jézus volt az is, aki bement a templomba, és az asztalokat borigatta, és veszekedett velük, hogy az én atyám házát, az imádság házát, ahol kapcsolatban vagyunk Istennel, ti rablók barlangjává tettétek, és itt kufárkodtok, és árusítotok. Nem erre való a szentély, nem erre való a templom. Tehát, hogy mind a két helyzetben, sőt, még ragozhatnánk a palettát, mert Jézus nagyon sokfélének látjuk a Bibliából.
3: Így van. Istent is úgy képzeljük el, hogy ő a mennyei atya, egy édesapa, aki nagyon szeret, és ez egy bibliai kijelentés, és ez nagyon fontos. De Isten sokkal nagyobb annál, mint hogy egy képbe bele tudjuk őt valahogy sűríteni. Olyan ez, mikor le akarsz fényképezni valamit, mondjuk én a kölni dómot le akartam fényképezni, de hát olyan közel vagyok hozzá, hogy csak sok képben tudom lefotózni. Az egyiken a teteje van, a másikon a közepe, a harmadikon meg az alja, és akkor még nincsen jobbra meg balra. És Isten meg ugye ennél is sokkal nagyobb, ezért sok képet kapunk róla. Sok képet a Bibliában. Ő egy úr, ő egy bíró, ő egy apa, és ő egy seregek ura. Ő a seregek ura, a legvitévezebb harcos. A seregek ura egy harcos, egy katona, aki egy erőszakszervezetet vezet, és kemény ütközeteket vív meg, csatákat vív meg, és véráldozatot hoz, ha kell, és elpusztítja az ellenfelét, ha kell. És ezeket ma nehéz hallgatni, mert nem ilyen az Isten kép. A lényeg az, hogy gyülekezetekben, ezt a könyvembe leírom, azt hiszem ez David Muro. Igen, David Muro. A gyülekezetekben föl szokta tenni a kérdést, hogy van két ilyen értékeket fölvonultató oszlop. Az egyikben vannak olyan értékek, amik befogadás, szeretet, elfogadás, gondoskodás, amik inkább a női principiumokhoz tartoznak, és a másikban kezdeményezés, küzdeni tudás, sikerorientáltság, stb. Ezek meg inkább a férfi. Melyiket gondolják, hogy az egyházra jellemzőnek kéne lenni, és majdnem kivétel nélkül mindig azt jelölik meg, ami a női dolgokhoz tartozik. És jelzi, hogy miért van egy értékválság az egyházakban. Mert ezek az értékek, ezek nagyon fontosak, tényleg, de a másik meg elvész. És itt jön a David Muro könyve, az a címe, hogy hová tűntek a férfiak a gyülekezetből, és az az alcíme, hogy és miért utálnak oda járni. És tény, hogy egy olyan közeg, amiben egy nő érzi jobban magát. A legtöbb egyházban egy ilyen világ jön létre. És csak nézzük, bámuljuk, hogy mit művel az iszlám, hogy milyen elképesztő, expanzív, és nem tudom, hát akár csak a német városok, ahol több mint 30 éve turnézom, hogy átalakultak. Hogy micsoda mecsetek jöttek létre. Hogy a műenzi hangját hallom, miközben zárnak be az evangéliumi közösségek, gyülekezetek, meg templomok. Franciaországban ugyanez. Az iszlám egy férfias, az egy férfi központú vallás. És nem példaként hozom ide, hogy na, legyen a kereszténység olyan, mint az iszlám, de az biztos, hogy az, hogy így a kereszténység így tűnik el Európából, benne van az, hogy elfelejtette, hogy mik a férfi értékek.
2: Na de akkor hogy lehetne ezt visszahozni, vagy legalábbis egálba? Mert azt mondod, ha jól értelek, hogy akkor fontosak ezek a női principiumok, hogy megjelennek az egyházi közösségben, és a problémát abban látod, hogy a férfi viszont háttérbe szorul, vagy akár eltűnik. Na de akkor hogy tudjuk megerősíteni, hogy az is jelen legyen, és jelentékenyen legyen jelen mondjuk az egyházban?
3: Hát ehhez én annyit tudtam hozzátenni, hogy megírtam ezt a könyvet, hogy tudjunk róla beszélni. Tehát például, hogy tudatosan férfivá nevelni a fiúkat, nem, hogy nőjenek, mint a dudva, és a férfiak pedig, ahogy ezt Richard Rohr írja, hogy elszórakoznak a 21. századi idióta férfinak a játékszereivel, a szex, pénz és hatalom. Ezzel el lehet szórakozni egy életet, de nem neveltük föl a fiúkat, hogy férfivá legyenek. Azért nem, mert már mi se lettünk azok. Amikor nekem azt mondja egy férfi, hogy ugye ott van 55 évesen, már megvan a karriere, mindene, hogy ő most szerelmes lett. És ő úgy érzi, hogy neki joga van a boldogsághoz még, és ő most el akar válni, mert ez most már nem élet, és neki joga van ehhez. És érzem benne, hogy soha nem vált férfivá. Soha nem lett harcos. Ugyanis a harcos az, aki ha kell, akkor az életét adja a szerettei boldogságáért. Ez a harcos. És az ki, aki a szerettei életét dobja oda a saját boldogságáért? Az egy kisfiú, aki még várja, hogy kényeztesse őt az élet. Aki még nem tudta, nem élte meg azt, hogy onnantól férfi, hogy kész odaadni önmagát. Az egész életét kész odaadni. egy ügyért, egy emberért, valamiért, amiért ő tud lelkesedni, amivel elköteleződött. És ehelyett, amiről a múltkor is beszélgettünk, hogy nagy autókon, felügyelőbizottsági állásokban, cégek élén férfi létbe be nem avatott emberek rohangálnak. És ez okozza a problémát, de a kereszténységen belül is ez okozza a problémát.
2: Ezért valid a kérdés szerintem, hogy mit tudunk tenni, hogy ez a helyzet változzon. És ebben a részében teljes mértékben egyetértek veled, hogy azt mondod, hogy azért írtad meg a könyvet, hogy tudjunk erről beszélgetni, de szerintem sokkal többet is tudunk tenni. Azzal, hogyha nem reked meg ezen a szinten, hogy megírtad ezt a könyvet, hanem hogyha megindul ennek az apropóján egy társadalmi kommunikáció. Kommunikáció köztetek, férfiak között, egy együtt gondolkodás, hogy jó, akkor mit tudtok tenni? Én jónak látom ezt a helyzet felismerést, és azt szokták mondani orvosok, hogy az első lépés a gyógyulás útján az az, hogyha felismerem, hogy beteg vagyok, és a második lépés már, hogyha elmegyek a felismerésből fakadóan az orvoshoz, hogy segítségre van szükségem, ha én ezt már beismerem. És akkor a harmadik lépés a diagnózis felállítása. Szerintem már itt is jársz, hogy a könyvvel, igen, tehát hogy kimondod azt, hogy hol vannak az elakadások. Igazából itt a következő lépések a kérdés, hogy jó, akkor azt már felismerted, hogy ezen a területen bizony dolgoznotok kell, főleg keresztényként és felelősségetek van ebben, nőként is ezt alá tudom támasztani. A magam és a nőtársaim nevében is alá tudom ezt támasztani. De akkor innentől kezdve kérdés az, hogy hogyan tovább? És akkor itt jön be a női kérdés, hogy miben tudunk mi segíteni? Vannak-e elvárásaitok akár velünk szemben, hogy lépjünk be mi ebbe a képbe? Mit tud segíteni egy segítőtárs, akár hogyha feleségként ott van mellettetek, akinek viszont nincs, de mondjuk van egy gyülekezeti közössége, vagy barátja, aki nő, hogyan tudunk mi mellétek állni ebben a folyamatban?
3: Ez a kérdés első felére. A könyvben próbálok nagyon gyakorlati lenni a diagnózis után, és ehhez Dávid életét veszem alapul. Tehát, hogy a különböző férfi élethelyzetekben mik azok az alapértékek, amiknek meg kell születni. Tehát, ahogy már múltkor beszélgettünk a harcosról, hát ott kezdődik, tehát egy egyedül harcos nincsen. Hogyha valaki tenni akar férfiként, önmagáért, a családjáért, a gyerekeiért, akkor először is tudnia kell, hogy egyedül nem fog sikerülni. És hogy egy férfinak szüksége van harcostársakra. Különben nem tud harcosként a pályán maradni. Ez elég gyakorlati. Sok férfi mondja, hogy ő nehezen barátkozik, vagy nehezen nyit, akkor azt mondom neki, hogy akkor nyissál nehezen. De nyissál. Nem fog menni, ugyanis. És rengeteg a magányos férfi. És lehet, még az is lehet, hogy ott van a gyülekezetben, jár férfi órára, lehet, hogy presbiter, lehet, hogy pásztor, és mégis egyedül van. Rengeteg ilyen van. És ez elég gyakorlati, ennek a fölismerése. Nem tudok receptet mondani, hogy csináld ezt vagy azt, de azt tudom mondani, hogy innen lépni kell.
2: Az segíthet, hogyha bekapcsolódik egy szolgálatba?
3: Minden segíthet. Menjen el egy XCC-re. Vigyel a fiát egy apa-fiú programra. Ilyenek vannak. Kerüljön helyzetbe. Menjen el focizni. Lehet, hogy nem egy vallásos közegben fogja megtalálni azt a férfit, aki neki egy társa, egy harcos társa. Még az is lehet. És nem baj. Gyökösi mesélte, hogy volt egy olyan lelkitársa, aki egyébként egy katolikus pap volt. Tehát teljesen más alapon álltak, és mégis működött. Tehát ő lelkész volt, meg pszichiáter, és tehát, hogy nem lehet tudni előre, meg kell mozdulni, lépni kell. Azt a hajót nem lehet kormányozni, amelyik áll, csak amelyik elindult. Ez például egy férfias dolog. Fölemelni a fenekét, és tenni valamit. Nem azon siránkozni, hogy jaj, én mindenkinek az áldozata vagyok. Meg így, meg úgy, meg ezért nem, meg azért nem. Ez nem férfias. Férfias fölkelni és menni. És kockázatot vállalni. Amikor Dávid beleáll abba a küzdelembe, Góliáttal, ez alapozza meg a jövőjét. Emiatt lesz belőle király. Mert kiderül, hogy egy piszok jó harcos, és senki nem várta ott a sok edzett hegyomlás, nagy tapasztalt harcos, hogy ez a kölyök, ez le fogja teríteni azt a marha nagy Góliátot. És megtette. De ez kockázatvállalás, mert ez a sztori 100-ból 99-szer nem így végződik.
2: Nagyon szeretnék még erre visszatérni, a bibliai példákra. Milyen férfi képeket, milyen férfi mintákat látunk a Bibliában, és hogy mit tudunk tanulni belőlük. De először arra kérnélek, hogy a kérdés második felét ne odázzuk el. Jó. Tehát, hogy mit tudnál nekünk mondani? Hogy tudunk mellétek állni? Hogy tudunk segíteni?
3: Bagdi Emőke azt mondta, hogy talán semmivel nem tudja jobban megsebezni egy nő a férfit, annál, hogyha azt érezteti, hogy ő nem számít. Hogy nem fontos. És itt jön be ez a toxikus maszkulinitás történet. Itt jön be az, hogyha maguk a férfias erények gyanúba keverednek, és most ne értsük félre, tényleg van bunkóság, tényleg van suttyóság, macsóság, ami bántó, és amiről beszélni kell, hogy nem füttyögünk lányok után az utcán, nem hisszük azt, hogy mi vagyunk a teremtés koronái, és hozzánk képest mindenki hülye. Tehát, hogy ez létezik, és ez oké. De hogyha a nőies értékek kerülnek előtérbe, akkor egy férfi abban nehezen fog mozogni, egy férfias férfi. Nehezen fog mozogni. Nehéz lesz neki megnyilvánulni. Hát leírom ezt a példát, de ezt Murgó is írja a könyvében, hogy egy adott gyülekezeti közegben bemegy egy egyszerű férfias férfi, egy autószerelő, és körülnéz, hogy mi van itt. Hogy egy ilyen feminim, kappanhangú dicsőítés vezető arról énekel éppen, hogy ó, Jézus, úgy szeretlek, öletbe hajtom a fejem. Mit csinálok? Egy közel-keleti 30 pár éves pasasnak az ölébe, hogy nem akarom. És minden ez a terápiás kultúránknak az egyházban lecsapódó dolga, tehát, hogy a férfi nem így énekel, egy férfias férfi. Meg kell hallgatni a Fradi B közép ultrába. Csatakiáltások vannak. Világos, egyszerű gondolatok. Azt szívesen énekli. Most csak annyi, most én zenész vagyok, hogy ezt így mindig figyelem. Tehát legyen helye ennek is, de annak is. Valami, ami közelebb áll egy férfihoz. Tehát nagyon sokszor az egyház nagyon nőies, alapvetően nagyon nőies értékeket tol előtérbe. Tehát egy nő úgy tudja segíteni a férfit, hogyha most mondok egy furcsa szót talán, hogyha tiszteli. Mert a nő legmélyebb vágya a lelke mélyén az az, hogy prioritás legyen. Hogy ő érte a királyfi küzdjön meg. Hogy nézzen bele a hétfejű sárkánynak a mind a 7x2 szemébe.
2: Nagyon bólogatok most.
3: És hogyha ez már 20 éve megtörtént, akkor még most is prioritás legyek. Még úgy is harcoljon értem, hogy már az övé vagyok. Hiszen attól lesz egy házasság szép, hogyha nem csak a rutin működteti. És ez virágba tudja borítani a nőnek a lelkét, és hát az egész házasságot.
2: Igen, hogy szeretve legyünk, és erre egyébként a Biblia is tanít minket, hogy asszonyok, ti tiszteljétek a férjeteket, férjek, szeressétek a feleségeteket. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon biblikus, de a biblikus ösztönzés, de igazából valóban a velünk bevág, hogy akkor vagyunk jó helyen, hogyha ezt éljük. Tehát, hogyha én, mint nő, tisztelem a férjem, a férj pedig szeret engem,
3: igen,
2: mint a feleségét.
3: Tudod, a szeretetnek nagyon-nagyon sok. Tehát tudod, szeretem az eperlekvárt is, meg szeretem a munkámat is, meg szeretem a feleségemet is. Na, de mennyire másképp viszonyulok az eperlekvárhoz, mint a feleségemhez, vagy a munkámhoz? Tehát, hogy nagyon sok mindent, talán túl sok mindent jelent az, hogy szeretem. Talán túl sokszor visszaélünk ezzel a szóval. És úgy magyarázza a Szentírás, hogy szeresse a férfi a feleségét, ahogy a Krisztus az egyházat, tehát, ha kell, az életét adja érte. És itt visszautalok arra az 55 éves férfira, aki azt mondja, hogy nekem még jogom van a boldogsághoz, hogy valamit az alapokból nem ért, hogy mit jelent szeretni, mert én értem, én mindent megértek, hogy nehéz, hogy egy csomó minden, csomó sebb borítja a kapcsolatot, és így tovább. De a Krisztus úgy szerette az egyházat, hogy az életét adta érte. Tehát a szeretetnek az a része, és ezért mondtam azt, hogy prioritás. hogy az életemet adom érte. Nem az, hogy egyébként, mit tudom én, nem is foglalkozom, de elviszem majd egy wellness hétvégére, meg virágot hozok. Ettől még nem lesz prioritás. Ő neki azt kell érezni, hogy prioritás, hogy fontos. És hogyha a férfi így szereti a feleségét, akkor a feleségnek nem nehéz tisztelni azt a férfit. De hogyha a férfi nem így szereti a feleségét, akkor mit tiszteljek azon? Kérdezheti joggal a nő. Mit tiszteljek azon, ahogy velem bánik a férjem? Sőt, ahogy önmagával bánik a férjem. És így tovább. Tehát, hogy sajnos ebből szokott létrejön az ördögi kör. Mert a férj meg azt mondja, de hogy szeressem? Hát kiabál velem. Hát a gyerek előtt aláz meg? Vagy bárki előtt? Úgy érzem, hogy lelkileg kasztrált. És ez egy létező probléma. És ugye, aki nem szeret, azt nehéz tisztelni. Aki nem tisztel, azt nehéz szeretni. És létrehozunk egy rossz ördögi kört. A konkrét válaszom az, a nő azzal tudja szeretni a férjét, hogy segít neki abban, hogy igazán férfivá változzon, férfivá válhasson. És azt látja, azt érezteti vele, hogy te jó, hogy vagy, és fontos, hogy vagy, és tisztellek azért, aki vagy. Tudom, hogy mit nem tudsz, mert ugye a feleség van a legközelebb hozzá, tehát a tisztelet nem azt jelenti, hogy mindennel egyetértek, és mindenben jól. Mindenben azt gondolom, hogy te jól csinálod. Amikor az ige azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, ez az egyik legelső parancsolat. Nem azt mondja, hogy a jó apát és a jó anyát tiszteld. Vannak nem jó apák és nem jó anyák, de apa és anya, és ezt tiszteld.
2: És aztán eljutsz a következő fázishoz egy férfi fejlődésében, aki a próféta.
3: Király és próféta, így van. Az már egy összegző. Tehát a király az, aki már lekerítette azt a határ, és határokkal vette körül azt, ami az ő birodalma. A király, nagyon egyszerűen fogalmazva a könyvben, az, aki a saját környezetében már nem hőmérő, hanem termosztát. Mi a különbség? A hőmérő az reagál arra, mi történik. Ott a család, mindenki ideges, mindenki üvölt, hát én is. Vagy én még hangosabban üvöltök, akkor vagyok kemény férfi. Mi? Nem. A termosztát az az, ami reagál arra, hogy mi történik körülötte, de hogy Jézus a tengeren képes azt uralni. Akkor lecsendesíti. Ő már képes uralkodni. Nem másokon, először saját magán, képes az erőt használni. Tehát mindenki halálfélelemmel van, mert most mindjárt elsüllyed a hajó. Mindenki üvölt, mindenki nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Mindenki vádaskodik, és ő azt mondja, nyugi. Hogyha van a családban király, akkor békesség lesz körülötte ilyenkor. Nem egy hangosabb üvöltés. Ez most csak egy példa. Uralkodni nem azt jelenti, hogy elnyomom a másikat, hanem hogy meg tudom a vihart fékezni. Ez egy egyszerű példa a könyvből. És akkor már tudjuk talán magunkat is, de egy párkapcsolatban, a házasságban is, hogy a konfliktusoknak a dinamikája mi, és hogy ki mikor veszti el a fejét. Na, a király az, aki képes már uralni ezeket a viharokat, és ezért rend van körülötte. Ez nem azt jelenti, hogy hibátlan, ez nem azt jelenti, hogy soha nem gurul el a gyógyszer, ez nem azt jelenti, hogy mindent jól csinál, de nem is ez a cél, hanem hogy van egy minta, és ez erre törekszik, és ebben fejlődik. Ez a király. A próféta pedig már az összegző, aki fölülről lát. Aki fölülről, a proféta egy távlatból látja a dolgokat, és képes továbbadni. A proféta maga mellé veszi a kis következő profétát. Mózes maga mellé veszi Józsuét, Illés maga mellé veszi Elizeust. Jézus maga mellé veszi a tanítványokat. Itt jön az, hogy ő már tudatosan mentor. Ő már készül arra, amikor ő nem lesz. Ő már nem csak a saját birodalmát, hanem már az Isten országát készíti. Tehát ezek különböző állomások, és a könyvben elég részletesen írok azokról, hogy melyikhez milyen érték tartozik, hol tudjuk elszúrni, és vajon hogy tudunk közeledni ezekhez.
2: Tulajdonképpen, amiről beszélsz most, hogy a könyvednek egy szakasza a férfivá válás útját taglalja, ahol ezeket az egyikből a másikba való átmenetként mutatod be. Tehát, hogy a fiúból harcos lesz, a harcosból király, a királyból szerelmes, és aztán próféta. Ezek szükségszerű átmenetek? Ezek minden férfi életében bekövetkeznek, vagy be kell, hogy következzenek? Vagy ezek nem alapfeltételei a ti férfi léteteknek?
3: Ezek alapfeltételek. A sorrend van, ahol nagyon fontos, van, ahol nem. Például figyeld meg, hogy Saul is harcos király volt. Dávid is harcos király. Tehát a király akkor lesz király, ha ő a legjobb harcos. Tehát a harcos nélkül nem leszel király. Ha nem voltál harcos, nem leszel király. A harcos értékei szükségesek a következő pályához. Ha nem voltál király, nem leszel proféta soha. De például a szerelmes az mindenhol kifejlődhet. Az már ott van a fiúban is, ott van a harcosban is, ott van a királyban is. Például az nem egy ilyen sorrendbe illeszthető. Tehát van így is, úgy is, és ezek pedig nem úgy kell elképzelni, mint egy filmsorozat, és amikor az egyik lejárt, akkor bekapcsolod a következőt, hanem egy lélek belső felépítése, és az élet különböző helyzeteiben különbözőnek kell előtérbe lépni. Látok néha egész fiatal embereket, akikben ott már ott ragyog a proféta. Még nem az, de már ott van. És látok olyan kis harcosokat, akikben már látszik a király. Ezek különböző élethelyzetekben jönnek elő, és ezek csak szavak. Ezek, amikkel megpróbálunk megragadni valami valóságot. És nem ilyen, mint tudod, mint a hentesnél, hogy te ott a csülök, ott van a izé, csak ezt kérek, azt kérek, hanem ez egy egyetlen komplex lelki valóság, aminek különböző aspektusai vannak.
2: De a kérdésem az arra irányult, hogy szükségszerű-e, hogy egyikből a másikba igen, átmenjetek ti, mint férfia.
3: Igen. A legjellemzőbb, hogy már harcossá se válunk. Így születik az idióta férfi. Az idióta nem az, hogy lüke, hogy hülye. Az az idióta, hogy csak a saját kerítésén belül él. Azon túl nem is lát. A görögöknél az volt az idióta, aki a közügyekkel nem foglalkozik. Nem érdekli. A legtöbb férfi így él. Kit érdekel? Nem érdekel, nincs, tehát nem tartozik közösséghez sem, nincs egy ügy, amit szolgálna. Nekem meg a fizetésem, tessék, itt van, megvan a kajám, az autóm, hogyha majd lesz új, akkor új lesz, és boldog vagyok. És nem lát át a saját élete kerítésén. Ez kikerülhetetlen. Kikerülhetetlen, hogy amikor valaki harcossá válik, akkor egy ügyet szolgál. Dávid úgy megy, nem azt mondja Góliátnak, hogy én sokkal jobb vagyok, mint te, úgyhogy pofán váglak, hanem a seregek ura nevében jövök, akit te kigúnyoltál. Ez egy ügy. Ő egy óceánban egy csepp abban a pillanatban. Ő már egy ügyet szolgál, amiért kész meghalni. És ugye ehelyett jött James Joyce, aki azt mondta, hogy halljon meg a haza, értem. A posztmodern idióta férfinak a himnusza lehetne ez. Tehát igen, szükséges bejárni ezeket a pályákat, mert különben beragadunk egy olyan létbe, amelyik sekélyes és semmilyen.
2: Nagyon sok mindent említettünk a múltkori beszélgetésben és a mostaniban is, a férfiasság témájában, a Bibliával kapcsolatban és a könyveddel kapcsolatban is. De térjünk ki egy picit még arra, hogy aki most hallott először arról, hogy ebben a témában te könyvet írtál, és hogy miért gondolod ilyen fontosnak a szemfelnyitogatást, az mivel fogja szemben találni magát? Most kezemben tartom a könyvet, és csak végig szaladnék ezek kedvéért, a hallgatóink kedvéért a tartalomjegyzéken. Az életlánc megszakadása, a férfiasság válsága, legyetek férfiak, a férfivá válás útja, fiú, harcos, király, szerelmes, proféta, az életlánc helyreállítása, az apák dolga, a fiúk dolga, és aztán köszönetnyilvánítás. Tehát így épül föl a te könyved, ezek a különböző fejezet címek, és hát nagyon sok mindent említettünk már a beszélgetésben belőle, és hoztál példákat is, nagyon sok történettel, személyes történettel illusztrálod, és a Bibliából is jelentősen alátámasztod azokat a meglátásokat, amire te már eljutottál ebben a sok évtizedes gyakorlatilag megtapasztalásodban ebben a témában, de van egy fogalom, amit eddig nem említettünk, és itt úgy tűnik, hogy a könyvben ez egy nagyon fontos dolog, amivel dolgozol, ez pedig az életlánc. Mit értesz ez alatt?
3: Azon gondolkodtam, hogy az az elképesztően nagy anyag, ami rendelkezésemre áll, és az a rengeteg szempont, ahonnan meg lehet közelíteni a férfiasság kérdését, hova fókuszáljon? Mert így is az volt, hogy ne legyen túl hosszú a könyv. Főleg egy férfi könyv, ne legyen túl hosszú. És
2: ez nektek fontos, ugye?
3: Igen, tehát ne legyen terjengős. És lehetett volna még rövidebb, de én nem tudtam ezt rövidebben megírni.
2: 245 oldal terjedelmű, csak azok kedvéért mondom, akik esetleg még nem találkoztak vele.
3: Igen. És azért az életlánc lett ez a fókusz, mert ezt tartom a legfontosabbnak. A Biblia tartalmaz egy csomó érthetetlen, unalmas nemzetségtáblázatot. Ez nemzette azt, az nemzette ezt, ennek lett két fia, ez meg az, az lett, ez meg az, az meg, és mi van? És van, hogy oldalakon keresztül olvasod a Krónikák könyve. Miért? Ez egy életlánc. Az életláncban az apák és a fiúk szerepelnek. Pedig a zsidóknál, hogy ki honnan származott, az az anyán múlik. Tehát Ábrahám hiába az apja Izmaelnek is, meg Izsáknak is. De csak Sára miatt ez az ígéret vonala. Az anyán múlik, és a mai napig az anya dönti el, hogy valakinek a származása az benne van ebben a láncolatban, vagy nem. És mégis itt az életlánc apai vonalon történik. És ez nagyon fontos, óriási felelősség. A tapasztalatom az, hogy ha láncként gondolunk önmagunkra, ez önmagában már egy transzcendens dolog. Azt jelenti, hogy az én életem nem csak rólam szól, hanem beletagozódik az én édesapám életébe, és előkészíti az én fiaim és lányaim életét. És hogy én milyen módon élem az életem, meghatározza majd az övékét is. Azért ide fókuszálok, mert ez maga az élet, az, amiből igazán élet lesz, nem csak egy elmélet. Hogyha gondolkodik az a 50 pluszos férfi deresedő halántékkal, hogy ott hagyja, vagy ne hagyja ott a családját. Ne hagyja ott a családját. Mert az az eljárás, hogy megszakad az életlánc, az történik, hogy a következő generáció majd valamikor 25 és 35 közt egy terápiában fog ülni, hogy azon gondolkodjon, hogy kicsoda ő egyáltalán, mit keres a világon, ahelyett, hogy egy láncolatban tudná a helyét. A könyvben erre az egyik legjobb, a Prímás dinasztiák. Velünk élnek, mi együtt tanultunk azokkal a nagy cigány, muzsikus dinasztiába tartozó gyerekekkel, mint a Lendvaik, a Sárközik, akik 200 évre tudják visszavezetni, hogy a családjuk minden férfi tagja, az Prímás volt. Az a gyerek milyen felelősséggel fogja meg a hegedűt? Az az apa, hogy adja kezébe a hegedűt? Az egészen más. Mint hogy azt mondja valaki, hogy hát mivel a kisfiam, hogy a hegedülnél? Egészen más. És az életláncnak az ereje, az nem egy ilyen vallásos, nem tudom mi, az minőséget teremt, mert ezek a srácok egy teljesen más szinten hegedülnek, mint bárki más körülöttük. És ez a Szentírás, ez az ereje Jósafátnak, hogy tudja, hogy az atyái útján jár. Ez az ereje. Dávidnak, ez az ereje ezeknek a férfiak, ezek nem úgy lépnek ki az életbe, hogy ott keresgélik, hogy mi van, meg hogy van, meg. Érted? Tehát a láncolat egy erőt, egy minőséget közvetít. Hozom az olasz nápolyi pizzériákat. 5 generációra visszamenőleg ugyanazt a receptet készítik. 4 euró egy pizza, nem drága, nem puccos hely, nem fine dining, tömött sorokban állnak az emberek, mert az viszont olyan. És ők úgy vigyáznak arra a láncolatra. És ez az apák dolga.
2: Mi van akkor, ha megszakad a láncolat?
3: Egy apátlan társadalomban élünk. És ezt nem én mondom, ez Philip Zimbardo, de nem csak ő. Így hívják a mi generációnkat, sőt, ezt az időszakot egy apátlan generáció, apátlan világ. Az a célom a könyvvel, és azért az életláncon van a fókusz, hogy ne legyen apátlan generáció. És hogyha mégis valaki apátlan, és ennek sok oka lehet, nem csak egy nem törődöm apa. Tőlünk picit keletre most azt mondják már, hogy 900 ezer ukrán férfi halt meg. Apák, fiúk, nagyapák. Valószínű ugyanennyi orosz.
2: Igen.
3: És mind egy hatalmas luk, mind egy, majd elgyászolják, majd mikor vége lesz a háborúnak, akkor megsiratják, de ez nem ennyi. ők mind hiányozni fognak. A családjukból, a szeretteiktől, mind. És ez félelmetes ebbe belegondolni. És mi akik most itt lehetünk, mi nekünk azt, férfiaknak azt a felelősséget kell fölvenni, hogy nem az az életem értelme, hogy boldoggá tegyem magam. Nem. Nem ez, mert nem leszek boldog. Az az életem értelme, hogy benne vagyok ebben az életláncban, amit a teremtő indít el okkal és céllal, és ennek szánom oda az életemet. Lehet ez az az ügy, amit szolgálok. Lehet az a szolgálat, amit kaptam. A családom, amit vállaltam. És nem megyek el, nem tudom hova, meg nem lépek ki belőle, csak azért, mert fáj. Vagy azért, mert nehéz. Ezért az életlánc. És az életlánc meg, a kérdésed, mi van, ha megszakad? Szinte mindenhol megszakad.
2: Akkor állítsuk helyre az a dolgunk?
3: Így van. Állítsuk helyre.
2: Hogyan tudjuk helyreállítani? Ugye a könyved is ezzel zárul, tehát tulajdonképpen a záró fejezetnek is ezt a címet adtad, hogy az életlánc helyreállítása, és ezen belül, hogy mi az apák dolga, és mi a fiúk dolga.
3: Legtöbbször úgy szakad meg az életlánc, hogy ahogy az én életemben is megszakadt. Hogy nem tudom, honnan jöttem, mert nincs ott édesapám, nem kapom meg azokat az alapértékeket, amit a prímások megkaptak, a gyerekek, hogy kézen fogva viszik őket addig, amíg a saját lábukon nem állnak már. És megkapják az apáik hegedűjét, meg a nagyapák hegedűjét, és azon játszanak tovább. Szóval, hogyha ez nincs, az első, és legfontosabb az a tisztelet. A legtöbb baj az abból a dacból van, és abból a vákumból, ami miatt gyűlölet, szeretetlenség, keserűség születik. A Szentírás azt mondja, hogy visszafelé, tehát apáink felé tisztelettel tartozunk. Akkor is, ha valaki elbukott, akkor is, ha valaki elvétette. Azt mondja, hogy tiszteld. Nem kell mindenben egyetérteni, de amíg ez nincs, addig nincs helyreállítva az életlánc. Milyen ígéret volt ez? Hogy hosszú életet élj. Tehát nézd vissza, hogy a jövőben jó legyen. Tehát ez az életlánc alapja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Akárki, akármilyen, ez az alap. Nagyon sok apa-fiú kapcsolat helyreállhatna, ha a fiú tisztelni tudná az apját. Mert nem csak a nő sebezheti azzal a férfit, hogy lenézi, vagy nem tiszteli, hanem a fiú is.
2: Tehát a fiú tisztelje az apját.
3: Így van.
2: Mit csináljon az apa a fiával? Mi az apa dolga?
3: Az apák dolga? Hát így nem fogom elmondani az egész könyvet, de...
2: Pedig igyekszem kicsikarni belőled.
3: Nem fogják megvenni. De mindenkit. Tehát, de erről egyébként sok szó volt, és látjuk, tehát hogy kézen fogva vinni őt, felelősséget vállalni vele, érte, időt tölteni vele, beleönteni mindazt, amin van, átadni mindazt, amin van. Erről sok szó van a könyvben. Hát Dávid Salamont nem csak útjára bocsátja, hogy csináld jó fiam. Azt mondja, nézd meg, mit gyűjtöttem. Ezt nézd meg, és ott le van írva, hogy mi minden gyűjt. Na, ezt most mind odaadom neked, fiam, és te ebből építs templomot, amiből én nem tudtam templomot építeni már. Tehát a fiú nem nulláról kezd. A kérdésedre a válasz, mit tegyen az apa? Mindent adjon át. Mit tett az atya Jézussal? Mindent átadott neki. Mindent megmutatott neki. Nagyon szép, hogy az Istenségben, a Szent Háromságban egy apát meg egy fiút látunk. Ez nagyon fontos. És Dávid és Salamonban ugyanezt látjuk. De ezt részletezem a könyvben, és én azt remélem, hogy elég gyakorlati ahhoz ez a dolog, hogy az apák tegyenek ilyen lépéseket. És aznak a fiúnak üzenem, aki nem is ismeri az apját, mert már meghalt mielőtt ő megszületett, vagy lemondott róla, sok ilyet ismerek, hogy vele is elkezdődhet az életlánc. Nincs helyzet, amiből ne látnánk a fényt. Ez nagyon jó az evangéliumban, hogy nincs olyan, hogy te elvesztél, hogy rólad ez nem szól. De mindenkiről szól, és el lehet azt kezdeni, és tisztelhetem azt az apámat is, akit nem is ismerek, tisztelhetem azt az apámat is, aki nem vállalt engem, mert ez döntés. És elindíthatok a jövőbe egy életláncot, ami már működik. Mert a sebzettségemet, a sebzettségem nem lerombol, hanem abból élet származik. Ez a

0: nem azért születtek, és nem úgy, hogy van valami, amiben én annyira kiváló vagyok, hogy most én úgy érzem, hogy elmondom másoknak, hanem hogy van egy nagy gödör, egy nagy probléma, amit felismerek, és elmesélem, hogy ezt hogy ismertem fel, és hogy próbálok ebből kimászni. Én egyáltalán alap esetben egyáltalán nem tartom magam egy férfias férfinak, aki alapban úgy reagálna dolgokra, mint egy férfi, hanem pont inkább egy elakadt, szorongó kisfiú lakik bennem, valahol egy 10 éves kisfiú is lakik bennem. És az az életem és a férfivá válásom útja, hogy mindig újra kézen kell fogjam ezt a kisfiút, és azt mondani neki, hogy na figyelj, Lacika, te már férfi vagy, és akkor több-kevesebb sikerrel ezen az úton megyek előre. Ezért tudok erről írni, mert tudom a nyavajáját ennek a dolognak. És amiért tudsz imádkozni, hogy ebben tudjak előre haladni.
1: Akkor ezért fogok imádkozni.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám is a Kapocsba beszélgetni. Nem csak férfi társaiddal beszélgetsz erről a témáról, mert biztos vagyok benne, hogy aki nőként hallgatott most minket, velem együtt azon gondolkozik, hogy na de hogy tudunk mi megtámogatni ebben titeket, és most talán egy kicsit nagyobb rálátásunk lett arra, hogy mi is az, amivel ti küzdötök, és talán próbálhatjuk mi is ehhez képest keresni azokat a pontokat, ahol tényleg a feleség segítőtársává tud válni az ő férjének, hogy jobban tudjon haladni előre a saját férfivá válási útján. Ez a reménységem most így a beszélgetéssel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer,
0: köszönöm szépen én is,
1: hogy itt jártál nálunk. Bojki László volt ma a Kapocs vendége. Kedves hallgatók, nektek a figyelmet köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Tegyetek így legközelebb is, addig is Isten áldjon, őrizzen meg, és vidámítson mindannyiótokat. Sziasztok!

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ma csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek,

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ingyenes koncerteket ad a Budapesti Fesztivál zenekar. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az árrésstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem pedig a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árrésstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentette a szerbiai földhivatalt a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, mert a hatóság bizonyos esetekben nem jegyzett be ingatlanokat, arra hivatkozva, hogy a szerződés magyar nyelven készült. A Vajdasági Magyarok Kisebbségi Önkormányzatának elnöke szerint ez sérti a magyar közösség hivatalos nyelvhasználatához fűződő jogait. A szerbiai törvények értelmében egy nemzeti kisebbség nyelvét kötelező egyenrangú hivatalos nyelvnek tekinteni, ha a lakosság 15%-át eléri az adott népcsoport lélekszáma. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, hogy a javaslat 13 éves kor alatt megtiltaná a hozzáférést. 13 és 15 év között csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Krasznahorkai László tiszteletére rendeztek ünnepséget az ELTE megújult Refort kerti kampuszán. A rendezvényen felavatták az épület együttes új olvasóterét is. Krasznahorkai László az egyetem egykori hallgatója pénteken veszi át az ELTE díszdoktori címét. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 000 sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel. Folytatódik a változékony idő elszórtan esővel. Reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, később több órára kisüt a nap. Az éjszakai 8-16 fok után napközben 23-28 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Update István Dániellel.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vilap Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthonadó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső terem miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek király. Kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában, a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remek Remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó Remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A Bulvárd és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A város szerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a Macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Budapesten rendezik a Konferencia Liga 2029-es döntőjét. Akadálymentesítik a járókelő közterületi hiba bejelentő oldalát. Új iskola tereket alakítottak ki a II. János Pál pápa téren. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Budapest rendezheti a labdarúgó Konferencia Liga 2029-es döntőjét. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottsága a szerdai szaloniki ülésén döntött arról, hogy a sorozat fináléjának a Puskás Aréna adhat otthont. A Konferencia Liga az UEFA 3. számú európai klubversenye a Bajnokok Ligája és az Európa Liga után. A sorozatot 2021-ben indították, hogy több európai klub számára teremtsenek lehetőséget nemzetközi kupa szereplésre. A döntő megrendezésével a Puskás Aréna újabb jelentős európai kupa finálénak adhat otthont. A budapesti stadionban 2023-ban az Európa Liga döntőjét rendezték meg, 2026-ban pedig a Bajnokok Ligája fináléjának is a magyar főváros adott otthont. A mostani döntés értelmében 3 év múlva ismét egy európai kupasorozat győzteséről döntenek majd Budapesten, ezúttal a Konferencia Liga fináléjában. Digitálisan akadálymentessé teszik a járókelő közterületi hiba bejelentő oldalát. A fejlesztés célja, hogy a szolgáltatást a jövőben a fogyatékossággal élők, köztük a vak és látássérült emberek is könnyebben és önállóan használhassák. A járókelő 2012 óta működik, és abban segít a városlakóknak, hogy az általuk észlelt közterületi problémák eljussanak az illetékes szervekhez. Az oldalon többek között lekopott gyalogátkelőket, hibás burkolatokat, elhagyott autókat, megrongálódott utcabútorokat vagy szemetes közterületeket lehet bejelenteni. A platformon az indulás óta már több mint 200 ezer bejelentést tettek. A szolgáltatás jelenlegi felülete azonban nem minden funkciójában akadálymentes. Egyes vizuális elemeket a látássérült felhasználók nehezebben érhetnek el, és nem minden funkció kezelhető megfelelően billentyűzettel vagy képernyőolvasó programokkal. A fejlesztés során ezért a járókelő weboldalát egy akadálymentességi követelményhez igazítják. Ennek célja, hogy különböző fogyatékossággal élő emberek számára is egyszerűbben használható legyen a felület, és ők is ugyanolyan módon jelezhessék a lakókörnyezetükben tapasztalt problémákat. Az átalakításhoz a járókelő a Fővárosi Szolidaritási Alap pályázatán nyert támogatást. Az alapot Terézváros, Józsefváros és a Fővárosi Önkormányzat közösen finanszírozza, és évente közel 300 millió forinttal támogat olyan programokat, amelyek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését szolgálják. A járókelő szerint az akadálymentesítés nem csak az egyenlő hozzáférés miatt fontos, azzal, hogy többen tudják használni a szolgáltatást, több közterületi probléma juthat el az illetékesekhez, és szélesebb kör kapcsolódhat be a városi környezet alakításába. Megkezdte a BKK az M3-as metró északi meghosszabbításának előkészítését. A tervek szerint első ütemben Újpest központtól Rákospalota-Újpest vasútállomásig épülhet tovább a vonal, mintegy 1900 méteres új szakasszal és két új metróállomással. A BKK jelenlegi tájékoztatása szerint az M3-as északi meghosszabbítása tervezett fejlesztés, amelyhez engedélyezési tervek is rendelkezésre állnak. Az új szakaszon a Rózsa utcánál, valamint Rákospalota-Újpest vasútállomásnál alakítanak ki megállót. Utóbbinál közvetlen átszállási kapcsolat is létrejöhetne a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalakkal. A hosszabbítás későbbi célja, hogy az M3-as egészen Káposztásmegyerig eljusson, a teljes korábbi koncepció 4,8 kilométeres hosszabbítással és 5 új állomással számol. A beruházás előkészítése során a BKK áttekinti a már rendelkezésre álló terveket, valamint vizsgálja a kivitelezés várható időigényét és kockázatait. A szükséges vasúthatósági engedélyeket korábban meghosszabbították, így azok 2028 végéig maradnak érvényben. A következő feladatok között szerepel a kivitelezési tenderhez szükséges dokumentáció összeállítása is. A munkák megkezdése előtt ugyanakkor jelentős területrendezésre is szükség lesz. Az Árpád út és a Szilágyi utca környezetében mintegy 24 a tervezett nyomvonalat érintő ingatlan tulajdonjogát kell megszerezni, többségük lakóingatlan. Ezek megvásárlását vagy kisajátítását a lehető leghamarabb el kell indítani. A 2021-es becslés még mintegy 2 milliárd 800 millió forintra tette ennek költségét. A BKK szerint a beruházás megvalósítása rendkívül szoros ütemezést igényel, ezért az állami, fővárosi, valamint a 4. és a 15. kerületi szereplők együttműködésére is szükség lesz. A társaság az elmúlt években már részletesen foglalkozott az M3-as Káposztásmegyer felé történő meghosszabbításával, amely Budapest közlekedésfejlesztési terveiben is szerepel. A hosszabbítást a jelenlegi metró flottával tervezik kiszolgálni, vagyis a két új állomás megépítésével egyelőre nem számolnak új metrószerelvények beszerzésével. A fejlesztés konkrét kivitelezési kezdőidőpontja még nem ismert, jelenleg a műszaki és közbeszerzési előkészítés zajlik. Biztonságosabb és zöldebb iskola tereket alakítottak ki a Józsefvárosi II. János Pál pápa téren. A Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Budapest School környezetét úgy alakították át, hogy az intézmények

0: terület ne csupán közlekedési térként, hanem a diákok és a környéken élők által használható közösségi helyként is működjön. Az átalakítással az autók távolabb tudnak megállni az iskola bejáratától, így csökkenhet az intézmények közvetlen környezetében a veszélyes manőverek száma. A feltűnő lilás-sárgás útburkolati minták egyben arra is figyelmeztetik az autósokat, hogy iskola közelében járnak. A környéken már tavasszal további közlekedésbiztonsági változtatásokat vezettek be. A Csarnok negyedben és a Népszínház negyedben óránként 30 km-es sebességkorlátozást rendeltek el, több utcában pedig a kerékpárosok számára lehetővé tették a kétirányú közlekedést. Több helyen rövidebbé tették a gyalogos átkeléseket, szűkítették a kanyarodási íveket, és forgalomlassító elemeket is kialakítottak. Az új iskolaterek elkészültét szeptember 18-án délután egy mini fesztivállal ünneplik meg a II. János Pál pápa téren. A programok között tűzoltóautós felvonulás, számháború, kötélhúzás, póló és arcfestés, valamint zene is szerepel. Új kirándulóhely várja a természetjárókat Budapest közelében. Szeptember elején átadták a rozsdafarkú kilátót Csömörön. A 20 méter magas építmény a Szent István hegyen a település legmagasabb pontján áll, és egy új 16 állomásos tanösvényen keresztül közelíthető meg. A Levendula utcától induló sétaút elsősorban a környék természeti értékeit mutatja be. Az állomásokon a látogatók megismerhetik a helyi növény- és állatvilág jellegzetes fajait, valamint a hozzájuk kapcsolódó érdekességeket és történeteket. A kilátó elnevezésének különleges története van. Az építkezés idején ugyanis egy rozsdafarkú madárpár költözött be a készülő építménybe, ahol fészket rakott, majd a fiókáit is kiköltötte. Végül róluk nevezték el az új csömöri kilátót. Az épület kialakításánál a fenntarthatóság és az újrahasznosítás is fontos szempont volt. A 8 szintes kilátót Emődi Kis Tamás tervezte, és újrahasznosított, korten acélból készült tengeri konténerekből építették fel, amelyeket akácfa díszítő elemekkel egészítettek ki. Minden egyes szintet egy-egy konténer alkot. A rozsdafarkú kilátó és a hozzávezető tanösvény újabb kirándulási lehetőséget kínál a főváros közelében. A fejlesztés célja pedig az volt, hogy az építmény a különleges megjelenése mellett a környező tájhoz és annak élővilágához is kapcsolódjon. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Kereskedelmi és Iparkamara. Folytatódik a meleg őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reform terveire, például a vizitdíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Tegnap volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett Öszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Magyar Péter miniszterelnök szerint 20 évvel később ugyanaz történt, mint az Öszödi beszéd idején. Az előző kormány elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a kormányfő úgy fogalmazott: az Orbán kormány még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3 lett a valóság. Feljelentést tett a miniszterelnöksége a Mesterséges Intelligencia Kutató Központnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. Közölték azt is, a 2024-ben alapított központ alig két hónappal később a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kapta az összeget, de az érdemi munkát közbeszerzéssel 150 millió forintért kiszervezték az Observer Média Figyelő és Kutató Kft.-nek, miközben a központ alapítói a támogatásból munkabért vettek fel. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Az árréstopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árréstop fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyenlőre nincs napirenden a megszüntetése. Átadták a Víg Színházban az idei Kaszás Attila díjat. Barda Boróka, a Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja részesült az elismerésben. A 2008-ban alapított díjjal olyan színészeket ismernek el, akik kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, és meghatározó közösség formáló szerepet töltenek be társulatukon belül. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Mutató ujja száj elé emel, gyere most és tarts el titokba, kerek egy

0: I'm Matty Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross. And I'll show you the cross with Jesus lifted high. I'll show you the cross. When I first had a real encounter with Jesus,
1: amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szemben, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán a sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
0: Message, the profound simplicity and power of the cross is all that a broken world

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Vila Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színházi élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
0: Programajánlót hallották. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a kereskedelmi és iparkamara. Folytatódik a meleg őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire, például a vízidíj bevezetésének előkészítésére összpontosított. Tegnap volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett Öszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Magyar Péter miniszterelnök szerint 20 évvel később ugyanaz történt, mint az Összödi beszéd idején. Az előző kormány elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a kormányfő úgy fogalmazott: az Orbán kormány még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3% lett a valóság. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. Közölték azt is, a 2024-ben alapított központ alig két hónappal később a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kapta az összeget, de az érdemi munkát közbeszerzéssel 150 millió forintért kiszervezték az Observer Média Figyelő és Kutató Kft.-nek, miközben a központ alapítói a támogatásból munkabért vettek fel. Az árrésstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Az árrésstopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árrésstop fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyenlőre nincs napirenden a megszüntetése. Átadták a Vígszínházban az idei Kaszás Attila díjat. Barta Boróka, a Gyergyó-Szent Miklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja részesült az elismerésben. A 2008-ban alapított díjjal olyan színészeket ismernek el, akik kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, és meghatározó közösség formáló szerepet töltenek be társulatukon belül. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Kis ágy, babakocsi, babaszoba?
7: Minden kész.
6: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
8: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
6: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
9: Te kóstoltad már a pizza mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
10: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
11: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
12: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Reklám hangzott el.
13: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten, tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Átláthatóság kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, hogy ez fogja áthatni a tárca vezetői ciklusát. A miniszter szerint az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, megmutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. Ennek mindig így kellett volna lennie, tette hozzá. Ezren vehetnek részt a Magyar Vörös Kereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon, tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és a második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. A helyiség polcain 109 krasznahorkai kötet található. Megöltek egy férfit az éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában, közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást.
0: Időjárás.
13: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
7: Nagyon mindenkinek is jó hétvégét. Már is tartol a Budapest Update. A mikrofonnál István Dániel. Szeptember 18-át mutat a naptár. Mindjárt nyitjuk a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán szokás szerint mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. Például a Puskás Arénában rendezik 2029-ben a Konferencia Liga döntőjét. Ismét nagy esemény jön tehát Budapest életében, és aztán majd másról is lesz szó. Például arról, hogy megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítása Robert Kápa központban.
14: 98.6. Ez a 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap, ez a jó kis péntek, szeptember 18-a, mi mindenről híres. 45 éve például 1981-ben a Rokkantak Nemzetközi Éve magyar eseménysorozatának szervezésére, lebonyolítására létrehozott szervezőbizottság e napot a Rokkantak napjává nyilvánította. A rokkant kifejezés később már politikailag inkorrektnek számított. Az ENSZ 1992-ben december 3-át a fogyatékkal élő emberek nemzetközi világnapjává nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. A világnap elődje a 81-92 között minden év szeptember 18-án tartott Rokkantak napja volt. 158 éve született ifjabb alsótóriai Vastag György szobrász, a Vastag művész család különböző műfajokban alkotó tagjai végig kísérték egyébként a 19.-20. századi magyar művészet történetét. Az erdélyi háromszékről származó család mintegy 120 éven és 3 generáción keresztül volt jelen a művészeti életben. 131 éve 1895-ben született dr. Merényi Solc Gusztáv orvos vezérőrnagy, a repülőorvosi vizsgáló és a véradó központ alapítója, posztumusz altábornagy, a repülés élettani hatásaival foglalkozott, nevéhez fűződött a repülőorvosi vizsgáló intézet és az első magyar véradó központ és vérellátó állomás megalapítása. 1950-ben koncepciós perbe fogták és halálra is ítélték, kivégezték, majd 1950. október 13-án újra temették. Teljes rehabilitációja csak 90-ben történt meg. 1897-ben 129 éve ezen a napon hunyt el Pécsi Tamás köztisztviselő politikus miniszter. Pécsi honvédőrnagyként vett részt az 1848-49-es szabadságharcban, annak bukása után az osztrák hadseregbe sorozták be. Később bekapcsolódott Abaújvár megye közéletébe. Ő volt a megye első alispánja. 1868-ban balközép programmal országgyűlési képviselő lett, mint a szabad elvű párt tagja, később közlekedésügyi miniszteri tisztséget töltött be a Venkheim, illetve a Tisza kormányban. 1880-tól 92-ig a képviselőház elnöke is volt. 109 éve Szombathelyen született Asbóth József teniszezőedző a mai napon. Asbóth legnagyobb sikerét Párizsban a Roland Garros, a nem hivatalos salakpályás világbajnokság egyéni számának megnyerésével érte el 1947-ben, és ugyanott Körmöci Zsuzsával a vegyes párosban harmadik helyezett lett. 1948-ban Wimbledonban férfi egyesben harmadik lett, férfi egyesben 13, férfi párosban 10, és vegyes párosban 5 magyar bajnoki címet szerzett. 1958-tól külföldön edzősködött, majd Münchenben élt és dolgozott haláláig. 1917-ben született Pataki Ferenc olimpiai bajnok tornász a mai napon. Patakinak köszönhető egyebek között, hogy az 1940-es években rohamos fejlődésnek indult Magyarországon a talajtorna. Az első között épített be a műszabad gyakorlatokba akrobatikus ugrássort. Az 1948. évi londoni olimpián aranyérmet nyert gyakorlatával lóugrásban, valamint a csapat tagjaként 2 bronzérmet is szerzett. Az 1952. évi Helsinki olimpián még tagja volt a 6. helyet szerzett magyar együttesnek. Egyéni összetettben 1941 és 53 között 6 magyar bajnokságot nyert, később az állami artista képzőiskola tanáraként működött. 85 éve született Bráda Tibor, szintén a mai napon Munkácsi Mihály díjas festőművész, a Magyar Festészet napja alapítója, a Dunapart alkotó közösség művészeti vezetője. Festményei megtalálhatóak többek között a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében. Több intézmény üvegablakát készítette, ő maga a Dunaújvárosi Krisztus Király főtemplom festett ólomüvegablakainak tervezését tartotta főművének. Ma megnövekedhet a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 21 fok körül alakul. Nem sokára sok mindenről lesz a Budapest Update-ben, többek között arról, hogy a Puskás Arénában rendezik 2029-ben a Konferencia Liga döntőjét, ismét nagy esemény jön tehát Budapest életében, illetőleg majd arról is mesélek, hogy megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítása Robert Kapa központban, november 8-áig látogatható, jönnek a részletek.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. A mai reggelen a Puskás Arénában rendezik meg például 2029-ben a konferencialiga döntőjét az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának döntése értelmében. A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a 3 év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza. Utóbbi esetében az Európai Szövetség végül a Juventus Torinói stadionja mellett döntött. A Puskás Aréna tehát a 3. európai kupasorozat döntőjének is helyszíne lesz, mivel 2023-ban az Európa Liga, idén májusban pedig a Bajnokok Ligája serleget is a 67 ezer férőhelyes létesítményben emelhette magasba a győztes csapat. A szaloniki ülésen az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája fináléját 2 év múlva Münchenben, az utána következő idényben pedig Barcelonában, az új Camp Nou-ban rendezik meg. Utóbbi helyszín a Wembley elől kapta meg a jogot, bár a létesítmény véglegesen csak 2028-ra készül el, a felső lelátó és a tetőszerkezet kivitelezése ugyanis még folyamatban van. Barcelona kiemelt fontosságú mérkőzést rendezhet 1 évvel a spanyol, portugál, marokkói közös rendezésű világbajnokság előtt. Legutóbb 99-ben adott otthont BL döntőnek a katalán város. Az UEFA végrehajtó bizottsága megerősítette, hogy a 2028-as BL döntőre kizárólag a Bayern stadionja pályázott, így a tavalyi után 3 évvel ismét München lesz a legrangosabb európai kupasorozat döntőjének házigazdája. A második számú európai kupasorozat az Európa Liga 2028-as döntőjének Bukarest, 1 évvel későbbinek pedig Belgrád ad otthont, míg a 2027-es európai szuperkupát Amsterdamban, az utána következőt Asztanában rendezik. A női BL döntő helyszínei is ismertek már. 2 év múlva Lyon, 2029-ben pedig Cardiff lesz a házigazda. A 2027-es BL döntő Madridban, a Wanda Metropolitánóban, az elfinálé Frankfurtban, a KI döntője pedig Isztambulban, a Besiktas stadionjában lesz. Közben megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítása a Robert Kápa központban. A november 8-ig nyitva tartó kiállításon a MUOSZ nagydíjával, az André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a különdíjas fotók mellett több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Kápa központ ügyvezető igazgatója a megnyitón hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. A fotóriporter nem csupán képeket készít, hanem jelen van, tanúskodik, választ is értelmez, miközben saját nevével vállalja, hogy amit megmutat, közel áll a valósághoz, hangsúlyozta. Kiemelte, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. Hangsúlyozta, hogy ez a Robert Kápa kortárs fotográfiai központ egyik legfontosabb feladata. Ismertetése szerint idén 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL Bubi használók számára, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK. A közlés szerint a cég fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollereket, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOL Bubi szolgáltatásokba. A mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, idén ősszel még további 400 mobiponttal egészülhet ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Közben Budapesten találkozhatunk Bud Spencer legendás filmjeinek zeneszerzőivel. 7 év után újra a fővárosban ad koncertet az elsősorban a Bud Spencer filmek zeneszerzőjeként ismert olasz testvérpár Guido és Maurizio De Angelis. Az est november 6-án lesz a Riz Levente sport és rendezvény központban. A világhírű dúó, amely Oliver Anyans néven is ismerté vált, a 70-es években olyan híres vígjátékokhoz írt zenét, mint a Különben dübejövünk, az Ördög jobb és bal keze, 2 vagy a Piedone sorozat, közölték a szervezők, és ki is emelték, 10 éve hunyt el Bud Spencer, így a koncert az ő emléke előtti tisztelgés is egyben. Guido és Maurizio legutóbb 2019-ben adott Magyarországon koncertet a Budapest Sportarénában, egy szimfonikus filmzeneestről van szó. Akkor ott volt velük Kabir Bedi, a 80-as években Magyarországon is sikeres Sandokan sorozat főszereplője, valamint Terence Hill, Bud Spencer állandó társa a filmvásznon. A most 81 éves Guido és két évvel fiatalabb öcse Mauricio szerezte Bud Spencer legtöbb filmjének zenéjét. Mindkét fivér feltűnt a Piedona nyomában című 2018-ban bemutatott magyar dokumentumfilmben is. Guido Angelis az elmúlt évtizedekben már producerként dolgozott, elsősorban TV filmek és sorozatok számára. Ő volt az egyik producere a Christopher Walkennel készült Julius Caesar filmnek és a 2012-es Titanic szériának is. Közben új kilátó épült Budapest közelében, 16 állomásos tanösvény vezet hozzá. Szeptember elején adták át a Rozsdafarkú kilátót, amely Csömör legmagasabb pontján, a Szent István hegyen áll. A 20 méter magas építményhez egy hosszabb tanösvény vezet, így Budapestről indulva egy hétvégi kirándulásra is könnyen beilleszthető. A Budapest közelében fekvő Csömörön áll Magyarország legújabb kilátója tehát. A tervezés során fontos szempont volt a fenntarthatóság, valamint az, hogy az új építmény harmonikusan illeszkedjen a környezetébe. A kilátót Emődik is Tamás tervezte, aki újrahasznosított kortenacélból készült tengeri konténereket használt fel a kialakításához. Közben beütött a tiltás Budapesten, hirtelen elárasztották a piacot a kiadó lakások, már is reagáltak az árak. Az albérletpiac ugye látványosan kifullad, augusztusban alig emelkedtek a bérleti díjak, miközben több budapesti kerületben már csökkenés látszik. Terézvárosban pedig a szálláshely tilalom hatására 32%-kal nőtt a hosszú távra kiadó lakások száma, és mérséklődtek az árak is. Az albérletpiac augusztusban tovább lassult. Országosan 7%, Budapesten 9%-kal emelkedtek a lakbérek, éves szinten pedig már csak 5% körüli a drágulás. A tavaly ősz óta tartó folyamat egyértelmű, a bérleti díjak gyakorlatilag nem tudnak tovább nőni. A keresletet az Otthonstart program is visszafogja, a csökkenő hozamok miatt pedig a befektetők egy része elfordult a piactól. A kínálat időn távonként eltérően alakul. Szeptember elején Budapesten közel 10%-kal, a megyeszékhelyeken 15,6%-kal kevesebb kiadó lakás volt, mint egy éve, ugyanakkor nyár óta folyamatosan bővül a választék, és már több mint 16 ezer kiadó ingatlan érhető el országosan. A budapesti medián bérleti díj szeptember elején 260 ezer forint volt, ami megegyezik az egy évvel korábbival. Néhány kerületben már csökkenés látszik. A hatodik kerületben 290 ezerről 280-ra, a nyolcadikban 240-ről 229 ezerre esett vissza a medián, áll az ingatlan.com közleményében. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme, tart a nyomozás a letelepedési kötvények ügyében. Ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. A szolidaritás elve a magyar egészségügy egyik legnagyobb megkérdőjelezhetetlen értéke, közölte a Magyar Kórház Szövetség 38. siófoki kongresszus alkalmából. Mint írták, a közfinanszírozott állami rendszer a társadalmi összetartozás garanciája. Azt az alapelvet képviseli, hogy a gyógyulás és az ellátás nem a kiváltságosok, hanem minden állampolgár alanyi joga. Hozzátették, a biztonságos és hozzáférhető betegellátásnak mindenki számára elérhető közszolgáltatásnak kell maradnia. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerte estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Sunset Picnic néven elektronikus zenei fesztivált rendeznek ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az eseményen a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Felép a többi közt Lotfi Begi, Will Cox és Regán Dili is. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de néhol előfordulhatnak felhősebb időszakok, futózáporok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM.

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum. Új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az Opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neokortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozas című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az Opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Világ Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színházi élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte

Karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcai. A fedett vásárcsarnokok mellett város szerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyés kert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Ősszel mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik. Már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék. Mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelíthetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán kárpótol az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túrajelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepkejelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbetekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklástájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A Présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a Présházban. A végére pedig jön a Jági tanösvény, a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piliszent Ivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
9: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme, tart a nyomozás a letelepedési kötvények ügyében. Ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet. Így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. A szolidaritás elve a magyar egészségügy egyik legnagyobb megkérdőjelezhetetlen értéke, közölte a Magyar Kórház Szövetség 38. siófoki kongresszus alkalmából. Mint írták, a közfinanszírozott állami rendszer a társadalmi összetartozás garanciája. Azt az alapelvet képviseli, hogy a gyógyulás és az ellátás nem a kiváltságosok, hanem minden állampolgár alanyi joga. Hozzátették, a biztonságos és hozzáférhető betegellátásnak mindenki számára elérhető közszolgáltatásnak kell maradnia. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kisambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerte estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Sunset Picnic néven elektronikus zenei fesztivált rendeznek ma az Ópuszta Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az eseményen a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Fellép a többi közt Lotfi Begi, Wilcox és Regán Lili is. Megöltek egy férfit az Északa Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást.
1: Időjárás.
9: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de néhol előfordulhatnak felhősebb időszakok, futózáporok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
10: Szeptember 18-a van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt, Isten éltesse a Diana és az Ambrus nevű hallgatókat, természetesen kiemelném Ambrus kollégát, Isten éltesse sokáig, boldog névnapot neked, Ambruska. Ez az a nap, amikor 1983-ban, vagyis 43 évvel ezelőtt a Kiss együttes tagjai smink, azaz a teljesen kifestett arc nélkül léptek fel az MTV műsorában, sokkolta a rajongókat ez a hatás, mivel addig a zenekar tagjai csak is ebben a maszk-szerű make-upban, sminkben látták. Ezen a napon távozott el a földi világból Jimi Hendrix, a legendás amerikai gitáros, énekes és szerző, 56 évvel ezelőtt, 1970-ben mindössze 27 éves volt. A mai napon a vendégem lesz 9 óra után, úgyhogy érdemes lesz ma is nagyon figyelni. A Trend kiadótól Edinger Kata főszerkesztő, akivel egy jó kis könyvajánlót tartunk majd, hogy mit érdemes elolvasni ebben az időszakban. Szó lesz arról még, hogy hogyan képzelték a jövőt a tudósok, és hogy mekkorákat tévedtek. Itt lesz a történelem nagyjai sorozatunkban Robert Redford, és el fogom mondani, hogy hogyan készül az őszindító, omlós, illatos, klasszikus almáspite. Életörömzenékkel indítunk, jó szokásunkhoz híven, jó reggelt!
1: Életörömzene, ez a Manna. Don't tell the gods.

0: hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Vajon hogyan képzelték el a jövőt a tudósok? Itt van a 10 legnagyobb tévedés, ami az idők során kiderült, hogy mégsem úgy lesz. Az emberiséget ugye mindig is érdekelte, hogy mit hoz számára a jövő. Nagyon sok olyan filmet látni, ahol különböző elképzeléseket jelenítenek meg, hogy hogy fog kinézni a világ, az autók, az emberek, a ruhák és minden. Elég egy régi skifit, hogyha megnézzünk, hogy átlássuk, hogy mekkorát tévedett sok ponton az emberiség a saját jövőjével kapcsolatosan. Van sok olyan, ami ijesztő, van sok olyan, ami még mindig visszarettentő, van olyan, ami megmosolyogtatja az embert, de hát itt vannak a legnagyobb, akik az első az az, hogy az internetnek nincs jövője, ugye? Ezt azért több filmben is lehetett hallani. A kezdeti időszakban nem mindenki látta át, hogy mi mindenre lesz, vagy lehet képes a világháló. Robert McCarthy, a 3Com számítógépgyártó cég vezetője például azt gondolta, hogy szupernovaként már 1996-ban katasztrofális összeomlás következik be, az internet pedig aztán el is felejti az emberiséget, és az emberiség is az internetet. Hát ez nem így lett, ugye annak idején, amikor az ARPANET a katonasság kommunikációt elősegítendő megalakult, ez az internet elődje volt, és az alapját is képezte, akkor már azért voltak olyan tudósok, és az Egyesült Államok katonaságánál is hírszerzésén voltak olyanok, akik konkrétan tudták, hogy ennek mekkora hatása lesz az emberiségre, és hogy milyen elképesztő módon fogja megváltoztatni majd az életet. Miután az ember az interneten, talán épp egy okos eszközön olvasgat olyan cikkeket, mint például ugye, ami ebből is táplálkozik, akkor pontosan tudja, hogy mekkorát tévedett az illető. Az 1999-es nemzetközi internetkonferencián saját kinyomtatott szavait turmixolta le valamilyen folyadékkal Metcalf, majd megitta a furcsa keveréket, ezzel is elismerve, hogy mekkora bakot lőtt, és ez tényleg így történt. Aztán azt is mondták, hogy a jövő nem a tévéjé, mert meg fogjuk majd unni. Daryl Zanuck, a 20th Century Fox producere volt az, aki ezt gondolta 1946-ban, hogy nagyjából fél év alatt meg fogják unni az emberek a televíziózást, tehát lehet, hogyha ma már nem az akkori standardeknek megfelelő televíziókon nézzük a sorozatokat, de azért a mozi vetélytársa megmaradt. Vagy mozi vetétársának megmaradt a tévé. Aztán azt is mondták, hogy a netes vásárlás is tévedés, nem működik, nem is fog, még hogyha igen, akkor sem hosszú távon. Hát ma már nagyon furcsa elképzelés, hogy volt idő, amikor konkrétan azt gondolták, hogy az internetes vásárlás nem tudja sokáig megőrizni a vonzerejét. Akkoriban konkrétan azt hitték, a nők számára annyira fontos, hogy a kiszemelt árukat kézbe is vegyék, hogy gyorsan leszoknak majd a netes vásárlásról. Hát itt is van rögtön ugye két tévedés egyben, a vásárlás nem csak a nők intézik, és a neten köttetett üzletek máig is népszerűek, és a házhoz rendelt ebédek, repülőjegyek, műszaki cikkek és ruhák, és még sorolhatnám, még annyi más téren is, nem csak a nők rendelései, hanem a férfiaké is. Azt is hitték, hogy minden munkánkat a robotok veszik majd át, ez 1982-ben az Omni Future Almanak van jelent meg, ahol azt írták, hogy az otthonainkban és a gyártóiparban is minden szerepet a robotok vesznek majd át. Aztán volt, aki azt gondolta, a Time magazin egyébként 1966-ban vizionálta azt, hogy folyton csak a lábunkat fogjuk lógatni, mert nem kell majd dolgoznunk. Aztán arról is írtak 1960-ban, Eric Anderson, a Space Adventures vezetője beszélt erről, hogy 2020-ban már a Holdat megkerülő űrhajó utakon vakációzhat bárki, aki szeretné. Elon Musk mondta is, mondjuk, hogy 2020-ra embert visz a Marsra, de egyelőre mind a kettő álom, vagy hát legalábbis nem tudunk róla, hogy megtörtént volna. Aztán egy arkansasi doki, Dr. Larry McDaniel abban reménykedett, hogy 2000-re a megfázásokat okozó rinovírusok már nem keserítik meg az életünket, de hát itt van 160 törzs minimum, akik vidáman fertőznek minket. Aztán azt is gondolták, konkrétan Bernhard Strehler biológus 1974-ben, hogy az ember majd 150 évig fog élni. Aztán a C, az X és a Q betűkről azt gondolták, hogy eltűnnek majd, és nagyon sok háziasszony örülne annak a tézisnek, ami a tizedik és az utolsó nagy tévedések között van, hogy nem kell majd főznünk. Valószínűleg egyébként azért hamar ráunnánk a szárított porított ennivalókra, amelyeket a jövő számára javasolt Waldemar Kempfert, a New York Times tudományos szerkesztője. A valóságban az ingyenségeket máig is örömmel fogyasztjuk. és még jó, hogy ez a jóslat sem vált be. Főzni öröm, főzni jó, és ahogy a magyar nyelv gyönyörűen mondja, a szer etet. Úgyhogy amíg evés van, addig főzés van, és addig akarunk magunknak ezzel is örömet szerezni, és úgy tűnik, hogy azért vannak olyan emberi dolgok, amik a technika fejlődésének, bármilyen szintű fejlődésének ellen tudnak állni. Remélem, hogy ez így is marad.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma az írógépről lesz szó, és Péter Mitterhofferről, aki az írógép atya volt. Ő egy osztrák asztalos mester volt, és a nevét ma már az irodalommal foglalkozó magazinok, blogok és folyóiratok nem is emlegetnék, ha csak bútorokat, ajtókat és ablakkereteket, ágyakat és mondjuk lépcsőket készített volna. Mitterhofer azonban asztalosként valami egészen mással kezdett foglalkozni. Ő építette meg ugyanis az első írógépet, így neki köszönhető az, hogy aztán több mint egy évszázadon át írók milliói pötyöghették a történeteiket egy írógépbe fűzött papírra, és kevesen a mai napig is valamilyen írógépet használnak laptop vagy asztali számítógép helyett. Mitterhofer paraszt családból származott, Parchimban, egy dél-tiroli, egy kis dél-tiroli faluban született 1822. szeptember 20-án. Ő volt az első a 9 testvére között, az első szülött gyermek. Az édesapja is asztalos mester volt, tőle tanulta meg az asztalos és az ács mesterséget. Nagyon vidám természetű gyerek volt, emiatt aztán felnőtt korában is, és mindenki kedvelte, nagyon jó hangú énekes volt, állandóan mókázott, gyakran hasbeszélésével képeztette el a vidám társaságot, nagyon ügyeskező mesterember is volt mindemellett, még hangszereket is készített, egyébként még a képeken is egy nagyon jó pofa figurát látunk, amikor a korabeli fotókat nézzük. 40 éves koráig francia, holland és német földön vállalt munkát, aztán egy ács lányával házasságot kötött, és a szülőfalujában telepedett le, és akkor nagyon nagy erővel bele is vetette magát egy írógép konstrukciójába. 1864 és 1869 között összesen 5 modellt épített, amelyek közül 4 fennmaradt. Az első, második és negyedik modellt 1905 és 1911 között a házának a padlásán találták meg. Ma az első és az ötödik modell a Bécsi Műszaki Múzeumban, a negyedik modell pedig a Meranói Városi Múzeumban, a második számú modell pedig Dresda városának műszaki gyűjteményében található. Az első két 1864 és 65 között épült modell fából volt, csak a betűtartó és a vakírásra szolgáló pontírásos betűk voltak fémből. Aztán a harmadik elveszett modellel Mitterhofer 1866-ban elzarándokolt Bécsbe, ahol ugyan a kabinet iroda ösztönzésére a császártól 200 guldent kapott elismerésként, ettől eltekintve azonban hazabocsátották, nem történt semmi. Minden esetre már akkor tekintélyes összeg állt rendelkezésére, további konstrukciók kifejlesztésére. Így aztán 1867 és 69 között épült 4-es és 5-ös számú modell már messze menően fémből készült, és betűtartóval, alsó ütközővel, billentyűzettel, papírtartó íróhengerrel, az automata soremelőjével és a több lépcsős mechanizmusával már konkrétan a modern írógépek lényeges szerkezeti ismertető jeleit tartalmazta, tehát ez, amit elmondtunk, ez konkrétan úgy fest, mint a modernebb kori írógépek az utolsó, leginkább kiérlelt modellje. Mitterhofer ezzel még egyszer elzarándokolt Bécsbe, hogy bemutassa, bár ezúttal a császár megvette az írógépet 150 guldenért, és odaajándékozta a Politechnikai Intézetnek, ahonnan a Műszaki Múzeumba került. A feltaláló aktív támogatása és pártolása megint csak elmaradt, úgyhogy ő elkeseredetten elrejtette 4 gépét a saját háza padlásán, és 1870 után ismét a háztartás és a mezőgazdaság hasznos eszközei a tetőfedés és a hangszerépítés felé fordult, sikertelennek tudta be ezeket a kísérleteket és fejlesztéseket. Az utolsó éveiből még egy fából készült mechanikus mosógép építése ismeretes. A tipikus barkácsoló feltalálók közé tartozik Mitterhofer, akinek egyrészt elmaradt az elismerése és a támogatása, mint sok sorstársai, másrészt pedig hiányzott az ötletük szükséges piacra vitele. Mert amikor aztán az írógép végül az 1870-es években elindult diadalútjára az USA-ból, akkor már mindent másképp láttak. A mester még élt, amikor Christopher Ledham Scholz Amerikában hatalmas sikert aratott az általa megalkotott íróképpel. Az osztrák feltaláló pedig kénytelen volt tudomásul venni a történteket. Az írógép tömeggyártása az 1900-as évek elején kezdődött, a második világháború után már az elektromos masinák is megjelentek szerte a piacon. A személyi számítógépek térhódításáig az irodák legmegbecsültebb munkaeszközei voltak.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője Robert Redford, a legendás, zseniális Robert Redford. 1936. augusztus 18-án született Santa Monicában, egy nagyon jó módú középosztálybeli családba. Ír, skót és angol felmenői voltak, és mivel az anyai nagyszülei Texasban, Austinban éltek, Redfordék nagyon gyakran látogattak oda. A déli vidéki közeg pedig igencsak megszerettette a természetet Robert Redforddal, ezért is érdeklődött felnőtt korában is, nem csak a környezetvédelem, egyébként egész erősen érdeklődött a környezetvédelem iránt, de a western műfaja iránt is. Az iskolában nem volt túl jó tanuló, sokkal jobban foglalkoztatta őt a sport és az osztálytermen kívüli világ, és akkor itt most gondoljunk bármi másra, a csavargás, a rosszalkodás és úgy egyáltalán a világ felfedezése. A felsőfokú pályafutása sem volt hosszú, a Colorado-i egyetemen tanult, de onnan másfél év után kitették a szűrét, többek között a korai alkohol problémák miatt, mert pont ugye, hogy a világot, ugye a csibészséget is nyilván kipróbálta, de ennek köszönhetően viszont hódolhatott a kalandvágyának, mert hogy igen-igen kalandvágyó volt, tehát ez a western műfaj, ez valahogy benne volt a vérében, úgyhogy elutazott Robert Redford akkor, amikor kirakták másfél év után a Colorado-i egyetemről Európába, élt Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban is, aztán később Brooklynban, illetve New York Cityben, amikor ott már festészetet és színművészetet tanult, és tulajdonképpen ez volt az az időpont, amikor egészen közel került a színjátszáshoz. Az 50-es évek végén, illetve a 60-es évek elején játszott színpadon, akkor kezdődött tulajdonképpen az ő pályafutása, de akkor még csak kisebb szerepei voltak, és a kisebb szerepekről elég neves tévésorozatokról van, ugyan szó, de kisebb szerepeket kapott benne. Ilyen volt a Naked City című rendőrszéria, vagy a Maverick című western vígjáték, amiről egyébként később elkészült a Mel Gibson mozifilm is, ugyanezzel a címmel, hogyha emlékszünk rá. A Brian De Palma klasszikust, az Aki legyőzte Al Capone-t is ihlető, The Untouchables-ben is ő szerepelt, aztán ott volt az Alfred Hitchcock bemutatja, vagy az Alkony zóna. Az első mozifilmje az 1960-as Tall Story volt, amelyben újra eljátszotta az egy évvel korábbi színpadi változatban is alakított nyúlfarknyi szerepet, egy kosárlabdázót, viszont zseniálisan játszotta. Annak a romantikus komédiának viszont az igazi sztárja akkor még Anthony Perkins és Jane Fonda voltak, de Robert Redfordnak sem kellett sokat várnia arra, hogy hozzájuk hasonló hírességé váljon. Már a Tall Story esete is jelezte, hogy a színpadi munkái miatt felfigyeltek rá a filmiparban is, a Broadway sikerek pedig egyre komolyabb felkéréseket hoztak neki, és aztán ott volt a helyzet reménytelen, de komolytalan című háborús komédia, ott már jelentősebb szerepe volt. A Star Wars rajongók által csak Obi-Wan Kenobi-ként ismert Sir Alec Guinness oldalán játszott, aztán ott volt a Daisy Clover belülről című romantikus dráma, ahol Natalie Wooddal és Christopher Plummerre játszott együtt, ekkor már kapott egy Golden Globe-ot is, és aztán jött az Ez a ház bontásra vár, ami Tennessee Williams adaptáció volt, Sidney Pollack rendezte, ott Robert Redford mellett szintén Natalie Wood és Charles Bronson volt a főszerepben, és onnantól kezdve Redfordot végre tényleg megrántotta a mozivilág és a világhírnév is, összehozta a sors Jane Fondával, és nem mellesleg Marlon Brandoval is, egy másik remek új hollywoodi rendező, Arthur Penn neo-westernjében, az 1966-os Üldözőkben. Aztán ugye innentől kezdve mondhatjuk, hogy a többi már történelem, de azért mégiscsak nagyon érdekes volt az ő élete. Jött a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, ugye tulajdonképpen ez volt az, ami fémjelezte Robert Redford nevét, és ő pedig ezt a filmet. Mondhatjuk azt, hogy ez volt az a film, ami az öreg nagy filmje volt, amellett, hogy aztán később jött száz-száz sok másik. George Roy Hill rendező Bandita Westernje volt ez, amit ugyan a korabeli kritikusok nem igazán szerettek, de amellett, hogy a szakma 4 Oscarra is elismerte, köztük ott volt a legjobb forgatókönyv és a legjobb betétdal kategória, aztán a közönséggel is rezonált, természetesen ez a klasszikus imádták. A 80-as évek haverzsaru filmjeit is előlegező vadnyugati film főhősekét Bandita, akik a vadnyugat végnapjaiban egyre inkább a perifériára szorulnak, így aztán menekülni kényszerülnek a határon túlra, és igen, ez a sztori egyértelműen nagy hatást gyakorolt aztán a kiváló videójátékra, a Red Dead Redemption 2-re, de a korszakban még fontosabb a hippi mozgalommal kapcsolatos áthallás, a sok-sok áthallás. A Catherine Ross által játszott női főszereplővel kiegészült kompánia egy igazi hippi életmódot folytat ugyanis, és az Oscar-díjjal elismert Raindrops Keep Falling on My Head című dalra komponált, rengeteget idézlett biciklis jelenet sora egyszerre ünneplés el is siratja egyébként a 60-as évek végére válságba jutott ellenkultúrát, ja, és igen, mellesleg Redford színésztársa, a másik zseni Paul Newman volt, ő játszott a Butch Cassidy-t. A Sundance kölyök ugye nem hozott Oscart vagy Golden Globe-ot a sztárnak, bár a BAFTA-val azért elismerték az alakítását, ez a név már meghatározta, ahogy mondtam korábban, a későbbi filmes karrierjét és az imázsát is. És bár imádta Redford a westerneket, nem akart ennél a zsánernél sem lehorgonyozni örökre, mint ahogy a korábbiakban, ugye, amikor még csak kezdett a filmiparba átnyergelni, akkor meg nem akart a szőszi jóképű fiú karakterben maradni. Ezért visszautasította a hatalmas sikert aratott és filmtörténeti klasszikusává Diploma előtt című filmnek a főszerepét, bár egyébként a próbafelvételek során amúgy is eredetileg is úgy vélték az alkotók, hogy Dustin Hoffman az jobban passzolna, ez a naív fiú figura. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha Robert Redford szóba kerül, akkor az ember nem tud mellette elmenni szó nélkül, az emlékek mellett sem, a filmjei mellett sem, a nagy klasszikusok mellett ott van még sok-sok-sok modernkori film, ott van az Átlagemberek például, aztán ott volt Folyószeli ketté, az Oscar jelölt Quiz Show, aztán a Bagger Vance legendája című sportfilm, Charlize Theronnal, Matt Damonnal és Will Smith-szel, vagy aztán ott volt még a Hallgatás szabálya, amelyben Redford színészként is visszatér, hiszen aztán a később már tulajdonképpen az ő munkásságának a vége felé sokkal inkább szeretett a kamera túloldalán lenni. Ami egyébként az én személyes kedvencem a Mezitláb a parkban túl, tisztességtelen ajánlat, amiben ő szerintem valami egészen elképesztőt alakított, de hát igazából azt hiszem, hogy nem is lehet kiemelni Robert Redford életéből és munkásságából. Külön filmeket mindenkinek van kedvence. Na de azért a tisztességtelen ajánlat mellett meg kell, hogy említsem szerintem mindenkinek kedvencét, a Hírek szerelmeseit is. Hogyha a magánéletét nézzük, több kapcsolata is volt, kétszer is házasodott, az élete során pedig 4 gyereke is született, közülük David James és Amy Hart Redford szintén filmes pályára lépett, a világszer aktivistaként is tevékenykedett, támogatta a környezetvédelmet, az amerikai őslakosokat, és bár a republikánusokkal szimpatizált, később Barack Obama elnök pártjára állt. Nehéz gyerekkora volt, betegség is sújtotta a gyerekkorát, de azt hiszem, hogy a Sundance Film Festival, az összes film, ami hozzá kötődik, és az a pozitív világlátás és pozitív világhoz való hozzáállás, illetve a fiatal tehetségek felemelése, ami Robert Redford sajátja volt, példaként állhat előttünk az elvesztett többi nagyság mellett, hogy ez az eltűnőben lévő világ, amiből még mi azért elcsípünk egy-két gyönyörű ragyogást, ez megmaradjon bennünk, és valahogyan tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Érdekes dolog az, hogy az ember mindenképpen hisz abban, hogy ő tudja, hogy mit kell tennie akkor, hogyha szirénát hall maga körül, maga mögött, amikor autót vezet. Pedig nagyon-nagyon sokan vagy nem tudják, vagy nem csinálják azt, amit kellene csinálni akkor, hogyha szirénát hallunk magunk körül autóvezetés közben. A nagyvárosban közlekedőknek különösen oda kell erre figyelni, hogy ezt Kálmán Szonya is írja, mivel a nagyforgalomban sűrűn beépített területen sokkal könnyebb hibázni. Amikor sziréna hangját halljuk, általában felkapjuk a fejünket, akár gyalogosként, akár autósként, vagy más járművel veszünk részt a forgalomban, és ez jól is van így, mivel a Kressz pontosan ezt írja elő, hogy haladéktalanul szabad utat kell biztosítani a megkülönböztető jelzést használó járműveknek. Na de vajon tudjuk-e, hogy ezt hogyan tegyük, és tényleg észrevesszük-e, ha mozdulnunk kell? Hogyan kezeljük például a mentőt, ha közelünk beér? Fővárosiként vagy belvárosiként az ember tudja azért, hogy a mindennapjai része a szirénázó mentőautó, mégis a mai napig eszébe jut mindenkinek a mentő láttán, hogy vajon éppen kit és milyen állapotban szállíthatnak a kórházba. Mi baj történhetett? Tudunk-e segíteni? És hát nyilván az elsődleges dolog az, hogy igen, tudunk azzal, hogyha szabad utat biztosítunk a szirénázó, azaz megkülönböztető

hang- és fényjelzést használó mentőautónak. Nem csak kötelező, de teljesen logikus is, hogyha mentő vagy éppen másféle, de ugyanolyan fontos segítséget közvetítő tűzoltó vagy rendőrautó közlekedik, az ember igyekszik mindent tőle telhetőt megtenni, hogy biztosítsa ennek a megkülönböztetett hang- és fényjelzéssel közlekedő autónak vagy járműnek a szabad elhaladást. Ez lenne a dolog. De mit is jelent ez pontosan autósként? Hát tessék parancsolni egy kis mankó a katasztrófa védelem tanácsai közül. Első, a villogó kék fényjelzés és a szirénát használó járműveknek minden helyzetben és minden járművel szemben elsőbsége van, tehát az elsőbséget meg kell adni. Ez félrehúzódással vagy megállással történhet. A megkülönböztető jelzéssel haladó járművet megközelíteni vagy mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad. Megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművet előzni tilos. Büntető fékezgetni mindig tilos, pláne egy ilyen megkülönböztető jelzéssel haladó járművel kapcsolatban, vagy azaz szemben. Kötelező megtartani a biztonságos követési távolságot, nem tapadunk rá, és biztosítjuk így magunknak a szabad és gyorsabb előrejutást, de talán ezt mondanom sem kéne. Kis forgalom esetén a külső sávba kell húzódni, nagy forgalom esetén a belső sáv bal szélére, és a jobb sáv külső sáv szélére, jobbra, középen utat biztosítva a járműnek. Sose fékezzünk hirtelen, ezzel fékezésre kényszeríthetjük a szirénázó járművet. Miután körbenéztünk, fokozatos fékezéssel lassítva és indexelve húzódjunk le, hogy a tűzoltó járművek, akik például lassabban fékeznek és gyorsulnak, ezért sem szabad megállni hirtelen, előttük pláne nem. A leálló sávban közlekedhetnek a megkülönböztető jelzést használó járművek, úgyhogy ott is szabad utat kell nekik biztosítani minden esetben. Most már tudja az ember, hogy mit tegyen akkor, amikor észleli a járművet, de nem biztos, hogy meghalljuk. Vajon mitől függ az, hogy észleljük-e? Déli Kálmán baleset elemző igazságügyi szakértő szerint nem biztos, hogy hallás útján fogjuk észrevenni, ha mentő vagy más megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik hozzánk. A szakértő úgy fogalmaz, hogy a mai modern járművek zajszigeteltek, a belső zajforrásaik is megvannak, mint például a rádió, vagy hát sajnos a telefon akár. Az ember nem is hallás útján tájékozódik most már elsősorban. Valószínűbb, hogy hamarabb látjuk, mint halljuk. Ha szemből érkezik, az Déli Kálmán szerint egy egyszerű helyzet, mivel látjuk az érkeztét, észleljük a közeledés többi résztvevőjének magatartását, és ahhoz idomulunk. Ha mögöttünk tűnik fel, akkor is tudunk úgy cselekedni, ahogyan a mögöttünk autózók, és egyszerű félrehúzódni, ha elég széles ehhez az útszakasz. Amennyiben kerékpárút van a szélen, az út szélén, akkor a kerékpáros közlekedőkre is nagyon kell vigyázni. Erre is figyelmeztet a szakértő. Nagy forgalomban és nagyvárosban természetesen nehezebb a helyzet. Deli Kálmán szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a sűrűn beépített nagyvárosi környezetben nehéz helyzetben lehetünk, hogyha megkülönböztető jelzést használó jármű haladási iránya merőleges a miénkre. A házak az átláthatóságot nem teszik lehetővé, elnyelik a hangot, és a probléma főként, ha a civil közlekedőknek a zöldet mutat a jelzés, megkülönböztető jelzéssel haladó jármű pedig már a piroson halad át. A megkülönböztető jelzéssel közlekedőknek is feladata meggyőződni természetesen a kereszteződésbe történő behaladás előtt, hogy tiszta előttük az út. Nyilván a legfontosabb dolog mégiscsak az, hogy jegyezzük, utat kell biztosítanunk. Nem hirtelen fékezéssel, fokozatos lassítással, indexeléssel, utat, félrehúzódással utat kell biztosítani. Mindig és minden esetben a megkülönböztető jelzést használó és előttünk, mögöttünk, velünk szemben haladó járműnek erre mindenképpen tessék figyelni.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és egy jó kis könyvajánló Edinger Katától a Trend kiadó részéről. A friss hírek után kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
1: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
7: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben, ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál. Ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van, és több lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségbe lesz döntés. Letartóztattak két embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotek Group. Közölték, a cégvezető nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Ezren vehetnek részt a Magyar Vörös Kereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a benne ülő két mentős és két beteg megsérült. A személyautóban egy ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos, felhős idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Heldinger Kata, a Trend kiadó főszerkesztője, akivel az olvasnivalókról beszélgetünk. Mi mindent érdemes kézbe venni, miért jó és miért fontos olvasni, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Mivel az olvasás az egyik legklasszabb dolog a világon, ezért rendre igyekszem könyvajánlóval szolgálni a kedves hallgatónak, és ez most is így lesz. A vendégem ma Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Vele beszélgetünk az új olvasnivalókról, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is. Szia Kata, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük akkor először a gyerekkönyvekkel, és kezdjük egy kicsit azzal, mielőtt a könyvajánlónak neki mennénk, hogy miért, mit látsz, miért nagyon fontos olvasni, mit látsz mondjuk a ti olvasóitokon, mit látsz a gyerekeken, a szülőkön?
2: Szerintem olvasni egyrészt remek dolog, másrészt pedig egy olyan közösségi dologgá tud válni egy család életébe, aminek egyre fontosabb szerepe kell, hogy legyen az életünkben, hogy egy kicsit kizárjuk a világot, és valahogy mi legyünk. Én a kicsikkel mindig úgy érzem elsősorban, hogy ez egy nagyon intim pillanat, amiben együtt tudunk lenni, amit meg tudunk osztani, amiben tudjuk őket hallani, meg ők tudnak minket hallani, és ebből alakul ki majd később az én nézeteim szerint egy jó gyerek-szülő kapcsolat, aminek ez adja gyakorlatilag a bázisát, vagy ezzel lehet megalapozni.
1: Abszolút, hiszen ugye a gyerek az nem a szavakból tanul, hanem a látott mintát ismétli. Úgyhogy ha példát mutatunk a gyereknek, és látja a gyerek, hogy olvas a felnőtt, olvas a szülő, illetve hogy egy este együtt olvasunk, vagy nem csak este, mondjuk akár délután is, és hagyjuk, hogy ő maga válasszon könyvet, akkor szerintem már nagyon jó úton haladunk. Ahhoz, vagy afelé, hogy a gyerek megszeresse az olvasást, és természetes része legyen az életének.
2: Igen, és ehhez én még hozzákapcsolnék két dolgot, hogy egyrészt a gyerekeknek nagyon fontos az ismétlés, hogy ezek a mesék, ezek sokszor hangozzanak el, hogy többször hallhassák, ez ugyanúgy beépíti nekik akár mondatszerkezeteket, és később, amikor felnőnek, az ő nyelvi igényességükhöz nagyon sokat tesz hozzá, vagy azt, hogy értsenek akár bonyolultabb szövegértési feladatokat is. Ezt mind itt tudjuk megalapozni. Azon kívül én, amit még nagyon fontosnak tartok a könyvolvasásban, ami utána történik, hogy beszélgessünk róla. Aha. Mert a gyerekeknek nagyon sokszor már kérdésük ezzel kapcsolatban. Vagyok valamit másképp látnak, vagy másképp gondolnak, és hogyha ezt ők el tudják nekünk mondani, és mi erre tudunk válaszolni, akkor akár még azt is megkockáztatom, hogy ez a kommunikációnak az alapja. Hogyha van valami közös ismeretünk, ami akár egy könyv, akkor ez alapján tudjunk tovább menni és beszélgetni erről.
1: Hát pláne úgy ugye, hogy egy csomó dolgot meg lehet magyarázni a gyereknek olvasás közben, hogyha esetleg mondjuk olyan mesét olvasunk, amiben régies szavak vannak, vagy egy olyan kifejezés, amit még nem tud, akkor ahhoz tudunk kapcsolni egy megmagyarázó, vagy egy magyarázó történetet is.
2: Abszolút, és ez a szókincsbővítésnek a lényege, hogy később se ijedjenek meg attól, hogyha esetleg egy-egy szót nem ismernek, attól még bátran álljanak neki, és ugyanez van szerintem, amikor idegen nyelven olvasnak, hogy nem az a lényeg, hogy minden szót ismerjenek, hanem hogy ebből le tudják szűrni a lényeget, hogy összefoglalóan tudjanak gondolkodni, látni képekben, történetekben.
1: No, akkor jöjjenek a gyerekkönyvek.
2: Igen, az első, amire gondoltam, annak az a címe, hogy Béka bölcső, és ez egy nagy mondókás és verses könyv a legkisebbeknek. Azért mondom rá, hogy nagy, mert 386 mondóka és vers van benne. Ezek nagy része magyar szerzőktől származik, méghozzá 43 magyar költő műve szerepel benne, illetve népi mondókák, ami szerintem az olvasás és a közös lét első része, amikor ilyen rövid szövegekhez oda tudjuk őket ültetni. Ezt a könyvet Kismati Lechner Zita illusztrálta, akinek én azért szeretem nagyon a vizuális világát, mert egyszerre letisztult, és nagyon, nagyon szép színekkel dolgozik, puhán, de közben mégis egy csomó mindent enged a fantáziának is. Ez egy olyan kötet, ami mellé bátran oda tudnak ülni, akár napközben is a gyerekek, ők maguk is tudják lapozgatni, és amikor már tudnak fejből egy-egy mondókát vagy verset, akkor a kép tudja őket segíteni abban, még jóval-jóval az olvasás előtt, hogy gyakorlatilag viszi őket, vagy vezeti őket át a könyvön. A másik könyv, amit ajánlanék, Minka kis állatorvos címmel jelenik meg. Ez egy olyan kislányról szól, aki a kert végében lévő kisházba berendez egy állatklinikát. Ki ne ismerni azt a történetet, hogy valaki orvososdit játszik otthon, vagy a gyereke, vagy akár ő maga is. Ez a kislány is ezt csinálja, beköltözik ebbe a kis faházba, és beteg állatokat kezd gyógyítani. Mókusokat, madarakat, de hogy ez mindez hogyan lehetséges, hogy egy kislány erre hogyan képes, azt mondom, hogy nézzétek meg a könyvben.
1: Hamarosan folytatjuk a könyvajánlót, a műsor vendége Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Olvasnivaló kicsiknek és nagyoknak, erről beszélgetünk a mai műsorban, hamarosan folytatjuk. Jó,

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége. Olvasnivaló, könyvajánló, mert hogy olvasni jó, sőt, nagyon fontos is, és a gyerekkönyveknél tettük le a fonalat, úgyhogy folytasd, várjuk szeretettel a további gyerekkönyveket.
2: Én mennék egy kicsit időben előre, és most a kisiskolásokra gondoltam a következő könyvnél, ami generáció nőtt fel ezen a köteten, Lengyel Dénes régi magyar mondák könyvén, ami most, hogy a gyerekek számára picit emészthetőbb legyen, mert ez egy nagyon sűrű könyv, három kötetben jelenik meg. Az első kötet, ami már megjelent, ennek az a címe, hogy Királyok kora, ebben 77 monda van, honfoglalástól Mátyás királyig. A második kötetnek az a címe, hogy Hősök kora, ez pedig a török kortól egészen 1848-ig viszi a történeteket. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tudunk, meg beszélünk a görög, római mondákról, most is mennyire kurrensen fut mondjuk egy Odüsszeusz történet, de mennyire keveset tudunk a magyar mondák történetéről. Egy-kettő bekerül azért a történelem könyvekbe, de ennél sokkal színesebb és sokkal varázslatosabb ez a világ, úgyhogy mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik az iránt, hogy mi minden van ebből a magyar néplélekben, az ebből, ezekből a történetekből ki tudja olvasni.
1: Hogy haladunk előre az időben, és most a kisiskolásokhoz szóltunk, akkor nyilván már jöhetnek tinik és kiskamaszok, és aztán van egy átmenet, ami már az a könyvtípus, ami a felnőtteknek is nagyon klassz, de a kiskamaszoknak, vagy a fiatal felnőtteknek is nagyon klassz. Mert azért valljuk be, hogy még akár 45 pluszosan is boldogan elolvassuk az Adrian Moll könyveket újra, szóval hogy van egy ilyen típusú átmenet a könyvekben.
2: Sőt, annyira van, hogy az én tapasztalatom szerint elkezdenek a 16-17 évesek, mi úgy fogalmazunk, hogy felfelé olvasni, és veszik le a polcról a felnőtt könyveket, és mi felnőttként pedig sokszor, amikor mondjuk kamasz gyerekünk van, vagy egy-egy olyan dologgal találkozunk, ami mondjuk a mi életünkben nem volt ismerős, nagyon szívesen olvasunk, hogy lássunk valamilyen más csatornán keresztül is rá, erre a korosztályra, erre a generációra, mert azért nagyon nagy léptékű generációváltozások vannak mostanában. Úgyhogy ezek szerintem nagyon szépen összeolvadnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy a felnőttek sokszor olvasnak lefelé, a gyerekek meg sokszor olvasnak felfelé, és itt van egy nagyon széles sáv pont ezért, ami közös olvasmánnyá válhat.
1: Igen, további könyvek.
2: Igen, az egyik, amelyiket ajánlanék, ez Mészöly Ágnesnek a Darwin játszma című könyve. Ez egy magyarországi elit gimnáziumban játszódik, főhőse Kata, aki egy jó családi háttérrel rendelkezik, jó tanuló, sportoló, de három barátnőjével összefognak, és úgy döntenek, hogy nekik egy másik osztályfőnökkel jobb dolguk lenne. És elindítanak egy ilyen kamasz hadjáratot az osztályfőnök ellen. Ez nem egy lányregény lesz, hiába lányok a főszereplői, hanem sokkal inkább egy olyan dinamizmust mutat be, ami most azért nagyon látványos az iskolákban, azért, mert 20 éve tart talán, amikor megváltoznak a szerepek, hol húzzuk meg a határokat, ki hogyan él a hatalmával, akár vissza, és hogy a tetteknek következménye van. Szóval szerintem rengeteg olyan kérdést feszegelt, és egy csomó olyan dologról beszél, amik most nagyon aktuálisak a mi világunkban, és szerintem nagyon fontos az is, hogy nem megoldásokat kínál, hanem csak korleletet mutat, hogy ezek a tendenciák vannak most. Az és minden mellett egy izgalmas olvasmány.
1: Igen, és nyilván kérdéseket vet fel, ami azért nagyon fontos, mert szerintem a kritikus gondolkodásnak a hiánya az nagyon ingoványos talajra vezeti a fiatalokat, tehát hogyha kérdés nélkül elfogadunk valamit, ugye ez sose vezet jóra egy ponton túl, úgyhogy azért nagyon klassz az, hogyha felvetődnek a srácokban kérdések. Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk azokról az olvasmányokról, amiket érdemes lesz majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban elolvasni. Hamarosan folytatjuk.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: hátran, itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok. Manna délelőtt Péter Petrával,
1: 98.6 Manna FM,
0: minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Olvasni jó, úgyhogy egy újabb adag könyvajánló itt a Mannán. Most Edinger Kata a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Egy tini könyvvel fejeztük be az előző beszélgetést, várjuk a továbbiakat.
3: Következő könyv erre épül bizonyos értelemben, ez Kertész Erzsi Idegenház című könyve, ami ugyanazt a gondolatot viszi tovább, nagyon a mai kortárs világban játszódik. Egy 50-es éveiben járó influencerről van szó, aki valahogyan belekényszerül ebbe a pozícióban, nem választja, hanem inkább belesodródik az élete, és miután nagyon sikeres influencer, egy tévécsatorna megkeresi, hogy önálló műsort adjon neki. De ez csak a háttértörténet, a valós történet az arról szól, hogy a főszereplő Ivett leköltözik egy barátnőjének a vidéki házába, falura, Pestről, és felkészül erre a változásra. És ez a változás sok irányú felkészülés, van ennek egy külső felkészülése, ahol szembe kell néznie akár magával, a korával, a stílusával, de sokkal inkább felkészülés arra, hogy alkalmas vagyok-e én erre, mit akarok én egyáltalán az élettől. Kicsit egy ilyen önmagával való szembenézés, hogy hol tartok én az életemben, hogyan megyek. Ez is egy nagyon izgalmas nyomozás gyakorlatilag, saját magát próbálja feltérképezni, milyen kapcsolódásai vannak, ezek mennyire fontosak. Újak jönnek létre ebben a vidéki magányában, a szomszéd bácsival és nénivel, vagy akár egy kocsmában megismert lent élő művésszel. És ez is egy picit látlelet a mai Magyarországról, de sokkal inkább látlelet saját magunkról, hogy mennyire fontos az, hogy néha megálljunk, nézzünk körül, lássuk azt, hogy miben vagyunk, hol vagyunk, jól vagyunk-e mi ebben. Uh-huh. Mert igazából azt hiszem ez a legfontosabb kérdés, nem is az, hogy hol vagyunk, hanem hogy jól vagyunk-e mi ezzel. És ehhez kapcsolódóan ajánlanék egy külföldi olvasmányt, ami nagyon hasonló tematikát járt be, nagyon más háttérrel. Ez Kate Atkinsonnak a Nagy Takarítás című krimije, ami Jackson Brody esetei sorozatban jelent meg, ez a második kötet, az első a Szent Lányok volt, és ez is úgy tűnik, és valójában az is, mintha egy krimi lenne, egy nyomozás története, az edinburgh-i színházi fesztiválra érkeznek. Emberek, meg az ott élők párhuzamos történeteknek tűnnek az elején, és aztán szépen lassan, ahogy a szerző összefonja ezeket a történeteket, alakul ki egy sokkal nagyobb kép ezekről az emberekről. Atkinsonról az fontos tudni, hogy a remek karaktereket épít, egészen különleges figurákat hoz létre, ezek nagyon más hangon tudja megszólaltatni őket, talán ebben más, mint a krimik általában. És itt is az van, hogy hiába mindenkinek más a motivációja, a pénz, a szeretetet keres, vagy menekülne egy helyzetből, oda jutnak, hogy ahhoz, hogy lépni tudjanak, nincs más lehetőségük, mint saját magukkal való szembenézés. És ennek lesz aztán valamilyen következménye, az a tett, amit ők végrehajtanak, és ami összesodorja itt a szálakat.
2: Egy utolsó kérdés, ami egyben egy jó tanács is tőled a hallgatóknak. Kata, hogyan válasszunk könyvet? Hangulathoz válasszunk könyvet, vagy azt a könyvet válasszuk, ami megszólít, és most a felnőttekről beszélek?
3: Szerintem mind a kettő jó. Tehát, hogyha valaki megszólítva érzi magát egy könyvvel kapcsolatban, az is nagyon jól tud működni, akár a borítók alapján is elindulhatunk, mert most már ott tartunk, hogy ez a csomagolás ugyanúgy a része, ez egy tárgy, ami valahogy úgy kell, hogy prezentálva legyen, hogy hozzon abból a hangulatból valamit, ami a könyvben van. Illetve szerintem az, hogy nyári olvasmánynak választunk valamit, egy könnyedebb történetet, vagy akár egy súlyosabb, fajsúlyosabb novellás kötetet választunk, ez legyen nyugodtan a hangulatunk függvénye.
2: Olvasni jó, úgyhogy érdemes csemegézni mindig a könyvek között, a könyves polcon, vagy a könyves boltok polcain, de érdemes akár a barátoknak a könyves polcát is időről időre átnézni. Köszönjük szépen az ajánlásokat, a műsor vendége volt Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Tőle kaptunk néhány jó kis könyvajánlót. Köszönjük szépen az idődet.
3: Köszönöm a beszélgetést.

0: 98.6 FM életörömzene és van napközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Szó lesz arról, hogy az őszi zöldségek közül melyeket szeretik a kutyák, és melyeket érdemes nekik adni. Aztán elmondom majd a padlótisztítás és a porszívózás titkait, mert hogy vannak. Illatos omlós őszelei almáspitét készítünk mézes kalácsfűszerrel, mert hogy már indul a szezon lassan, és el fogom mondani, hogy a haj- és fejbőrápolás őszi vetületben mit jelent, pontosan hogyan tudjuk a fejbőrünket, a hajhagymáinkat felkészíteni a térre. Ez a mai Mannap közé, jönnek a hírek, utána pedig kezdünk is.
1: Manna Morzsa, űrszemét, a föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
2: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Többen köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az északai orosz dróncsapásokban. Kijev megyében családi házak, Nyipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző Jabloko párt több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték.
2: Időjárás.
3: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy melyik őszi zöldséget szeretik a kutyák, és miért érdemes nekik adni. Aztán elkészítünk egy igazi, finom, omlós, illatos, már őszi hangulatú, szóval az ünnepi időszak előszobájaként tulajdonképpen megsüthető, hogy aztán az ünnepi időszakban is el tudjuk készíteni. Almáspite, klasszik, illatos, omlós, finom, mézes kalács fűszerekkel, szóval, hogyha valaki hangulatot akar a lakásban illattal és ízekkel, akkor ezt érdemes kipróbálni. Aztán el fogom mondani azt is, mert hogy vannak titkai bizony a porszívózásnak és a padlótisztításnak, de először beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk így ősz elején a téli időszakra felkészíteni a hajhagymáinkat és a fejbőrünket. Ez a mai Manna napközi, már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: A hajápolás nagyon fontos ebben a hónapban is. Ugye nyáron azért igénybe vette a hőség, a sós víz, hogyha mondjuk tengerparton voltunk, a napsütés, stb. A hajunkat. Vannak gyógynövények, amik kifejezetten jót tudnak tenni a hajunk szépségéért. Fénylő, sűrű, szép haj. Nyilván ez az egészség biztos jele, hogyha az embernek hullik a haja, vagy korpásodik a fejbőre, a hajjal, bőrrel kapcsolatos rendellenességek mindig valami belső problémát mutatnak, és betegségre utalnak, hogy a szép haj nem csupán jó megjelenésként a része az életünknek, a szépségünknek, hanem a testünk belső harmóniát is kifejezetten jól tükrözi. Mi az első lépés, hogy a hajunkat újra élettelivé és csillogóvá tudjuk varázsolni? Nyár elején érdemes 3-4 centit levágatni a hosszú hajból, egy lazább, természetesebb frizurát kérni, amit nem kell folyamatosan hajrögzítőkkel melegen fixálni, és a melegebb időben nem használunk ugye hajszárítőt. Most már eljött az az időszak, amikor, hogyha nappal mossuk meg a hajunkat, és jó idő van, akkor a napon száradhat a haj, mert nyilván az az egészséges. De hogyha eljön a hidegebb idő, akkor azért érdemes erre odafigyelni, hogy ezt már ne csináljuk, mert a fejbőrünk fázhat meg. Egyszer egy haj szakértő orvossal volt szerencsém beszélgetni sokat, és ő azt mondta, hogy ez genetika, hogy az embernek hány hajszála van, és az hány egészséges hajhagymája van, és az mennyi ideig működik. Tehát attól, hogy az ember megfázik, mondjuk vizes hajjal kimegy, nem a haja sínli meg, hanem beteg lesz, tehát rendesen megfázik a fején keresztül, de nem a haja lesz az, vagy a hajhagyma, ami ezt megsínli. Na szóval, hogyha szeretnénk tenni valamit a hajunk egészsége érdekében gyógynövényekkel, akkor ott van például elsőként a csalánleveles teakeverék. Tulajdonképpen ez egy tisztító tea, és ez azért nagyon hasznos, mert egyetlen csomag tea, ugye ebből naponta egy csészével kell éhgyomorra fogyasztani, szóval ez is elegendő ahhoz, hogy utána a külsődleges kezelés eredményes legyen. Ezen kívül van még számos olyan növény, ami segít a hajunkat egészségessé és szépé tenni, de nyilván minek utána nem kemikáliákról van szó, hanem természetes anyagokról. Ezeket mindig húzamosabb ideig és kitartóan kell használni ahhoz, hogy lássuk az eredményt, de bizony az eredmény nem marad el, és nem is akármilyen lesz. A csalán az egyik legismertebb gyógynövény, amit hajápoláshoz használhatunk. Annyi az egész, hogy hajmosás után a csalános öblítést kell alkalmazni, ez fényessé teszi a hajat, és hogyha rendszeresen használjuk, akkor képes meggátolni a zsírosodást is. A csalántás, lemosás, hajhullás és korpásodás ellen is kiváló. A csalán kovasav tartalma pedig a hajhagymákat erősíti, ugye a hajszálnak az egészsége, ez mindig a hajhagyma egészségétől függ. A csalánlevél forrázatát hagyjuk kihűlni, leöblítjük vele a hajunkat, a fejbőrünket alaposan megmasszírozzuk közben. Korpásodás kezelésére a csalán gyökeréből készült főzet is igen hatékony tud lenni. Aztán ott van még a mezei zsúrló, ez nagyon hatékony a korpásodás megszüntetésében, illetve erősíti és dúsítja a hajat. Szintén ugye a főzettel kell lemosni a hajunkat, hajmosás után egy zsúrló főzettel történő öblítés az, ami segít. Ha belsőleg fogyasztjuk teaként, akkor a zsúrlónak szintén a kovasav tartalma az, ami segít a csontok, fogak, körömbőr és haj szépségének elővezetésében, illetve az egészségünkhöz is hozzájárul. Aztán ott van a varázslatos diófalevél. A dióleveles gyógytárs öblítés kíméletesen képes ápolni a begyulladt fejbőrt, úgyhogy ha valakinek akár, hogyha pszoriázisa van, és gyulladtabb a fejbőre, azon is segít. Gyönyörű vöröses csillogást tud adni a hajnak, sőt a diólevél forrázat képes erősíteni szintén úgy, hogy a csalán a hajgyökereket is, megszünteti a korpásodást, ugye, ami mindig a fejbőr gyulladásából indul ki, és dúsabbá teszi a hajkoronát. Tök egyszerű használata, a langyosra hűl diólevél forrázata, leöblítjük a megmosott vizes hajat, és közben alaposan megmasszírozzuk a fejbőrt. Szőkéknek és világos hajóaknak viszont csak óvatosan, annak nem ajánlják, mert megfoghatja a hajat, barna, fekete és vörös hajra viszont kiváló. Aztán ott van a legendás és zseniális kamilla, elsősorban a szőkék segítőtársa. A kamillás öblítés csillogóvá teszi a világos hajat, szintén gátolja a korpásodást, ugye a gyulladás gátló hatása révén, visszafogja a zsírosodást is, és hozzájárulhat a szép napszitta hatáshoz, pláne, ha egy kis citromlevet is facsarunk a kamilla főzetbe. Ha ezt rendszeresen használjuk, akkor hajmosás után alkalmazva ugye ezt a langyos kamillás forrázatot sem kell lemosni a hajról, hanem hagyjuk utána a frizurát magától száradni. Az erdei szederlevél is nagyon-nagyon jól működik, szintén érdemes ebből készíteni. készíteni egy főzetet, tele van C-vitaminnal, forsavval, B1, B6 vitaminnal, hogyha ezzel öblítjük a hajat, akkor szintén nagyon sokat tudunk tenni az egészséges haj, de legfőképp az egészséges fejbőr érdekében.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Őszindító, almás, pite, mézes kalács fűszerektől illatosan, omlós tésztával, csinos is, és finom is, és ajándékba is nagyon jó, szülinapra is nagyon jó, meg hát úgy egyáltalán azokra a kicsit hűvösebb estékre már, amik ilyenkor szeptember, október, novemberben érkeznek az ember életébe, kifejezetten jót tud tenni. Egy ilyen almás pite ráadásul, ezt nem csak ilyenkor lehet elkészíteni, hanem akár karácsonykor is egyébként. Vékony omlós tészta, és ebben nagyon sok vaskos almás töltelék kerül, a desszertet fahéj, szerecsendió és reszelt citromhéj teszi még finomabbá és tökéletesebbé. Bárki, aki szereti a pitéket, akkor ez tulajdonképpen egy kötelező, őszindító, fűszeres kis almás. Egyszerű is elkészíteni, és tulajdonképpen bár az elterjedtebb magyaros szögletes formátum az, amit mi megszoktunk, mégis csinosabb, ünnepibb és sokkal valahogy incsiklandóbb és olyan pitésebb az, hogyha a hullámos szélű rendes pitesütő formába sütjük meg. Egy kicsit ünnepélyesebb is a megjelenése. A receptnek az a különlegessége, hogy a tésztához ez szerint a recept szerint egy növényi vaj alternatívát használtak, ami nem ugyanaz, mint a margarin, tessék figyelni, kapitány beírás alapján haladunk egyébként. Az eredmény mindkettővel ugyanolyan omlós és finom, nem tartalmaz tejterméket, úgyhogy aki laktózérzékeny, vagy kazeinérzékeny, vagy vegán, azok is mind fogyaszthatják. Természetesen, hogyha nem így van, akkor érdemes vajjal készíteni a klasszikus finom omlós tésztát. Az almát sem a megszokott módon készítjük el ebben a receptben, ennél a piténél. Hámozás után negyedekbe vágjuk, vékonyan felszeleteljük, így szintén gyorsan átsül, de minden falatra jut egy-egy olyan lédús kis darabka, amiben bele lehet harapni. A megadott mennyiséghez nagyjából egy 25 cm-es pite formát érdemes használni, és csodaszép lesz tényleg. 8 szeletes pitét készítünk, kell hozzá 30 dek a liszt, plusz egy kevés a nyújtáshoz. Szerintem érdemes ennél a receptnél is rétes lisztet használni, zárójel bezárva. Egy darab biocitrom reszelt héja is kell, 2 evőkanál cukor, 1,2 deciliter hűtőhideg víz, egy teáskanál barna cukor, a világos színű a szóráshoz, de hogyha valakinek sötét van otthon, ez a kezeletlen nátszukor, akkor sincsen semmi. Fél teáskanál só, egy teáskanál vanília kivonat, 25 dek a hűtő hideg vaj, ne vegyük ki előtte. Egy evőkanál növény ital, ez lehet kókuszzab vagy mandula. Az almás töltelékhez pedig kell 8 darab édes piros alma, 25 g kukorica keményítő, ez nagyjából 2 evőkanál. Egy teáskanál őrölt szerecsendió, egy evőkanál friss citromlé, 15 dek a barna cukor, egy teáskanál őrölt fahéj, itt is egy darab biocitrom reszelt héja, és 2 evőkanál zappehely liszt, vagy gríz, hogy egy kicsit felígya az almának a nedvességét. A tésztához összekeverjük a lisztet, a sót, a cukrot, a vanília kivonatot, a citromhéjat, felkockázva hozzáadjuk a vajat, vagy a vaj alternatívát, egy kanállal, vagy kenőkéssel vagdosuk egészen apró darabokra, és így tudjuk egységesíteni a száraz hozzávalókkal, és aztán 2-3 adagban hozzákeverjük a hideg vizet. Nagyon gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát, hogy ne melegedjen fel túlságosan a kezünk melegétől. Vaj, ketté osztjuk nagyjából úgy 60-40%-os arányban, az egyik a pite alja, a másik pedig a teteje lesz. Formázunk belőle korongokat, csomagoljuk fóliába, és minimum egy órára tegyük a hűtőbe. Itt is a trükk és a fontos rész a pihentetés. Közben az almákat megmossuk, meghámozzuk, negyedeljük, kicsumázzuk, egy zöldségszeletelővel vékony szeletekre vágjuk, összekeverjük egy tálkában a barna cukrot, a keményítővel, a fahéjjal, a szerecsendióval, a citromhéjjal, és ezt szépen rákanalazzuk az almára, rálocsoljuk a citromlevet, alaposan összeforgatjuk, betesszük a hűtőbe. Ekkor kicsomagoljuk a nagyobb adag tésztát, egy lisztezett felületen kinyújtjuk nagyjából olyan 29-30 centiméter átmérőjűre, hogy legyen oldala is a formának, mert a forma az ugye 25 centi. A sodrofa segítségével átemeljük a pite formába, tenyérrel odaigazgatjuk az aljához, az oldalához, a lelógó részeket visszahagyjuk a peremig, és nyomkodjuk szépen szabályos pite formájúra. Szórjunk az aljára 2 evőkanálnyi zappehelylisztet, kanalazzuk rá, vagy a grízt, kanalazzuk rá fűszeres almát, tegyük a hűtőbe. Kicsomagoljuk a másik tésztakorongot, kinyújtjuk 26 cm átmérőjére, egy picivel túllógjon a formán, rátesszük az almás töltelékre, a széleket összenyomkodjuk az alsó réteggel, hogy a töltelék ne tudjon kifolyni, és a tésztán ejtsünk néhány bemetszést, vagy a hagyományos módszerrel megszurkálhatjuk villával, de hogyha a bemetszést virág alakban ejtjük meg, akkor még csinosabb lesz a piténk. A tetejét lekenjük egy kevés növényi itallal, megszórjuk barna cukorral, és a 200 fokra előmelegített sütőbe szépen betoljuk, 15 perc után visszavesszük a hőfokot 180 fokra, és további 45-50 percig sütjük, vagy addig, amíg a tészta szélei szépen láthatóan aranybarnára pirultak. Figyeljük a tölteléket a bemetszések között, onnan számít, hogy elkezd bugyogni, még 10 percig kell sütni. Kivesszük a sütőből, és nagyon fontos, hogy hagyjuk teljesen kihűlni, mert ha túl korán vágjuk fel, a töltelék kifolyik és szétesik az egész pite. Egészségünkre jó étvágyat!

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: minden hétköznap reggel 8-tól
1: a 98.6 Manna FM-en.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: A takarítás nem az embernek a szíve csücske, főleg, hogyha a nőknek a nevébe beszélek, ha csak nem valaki olyan tisztaság vagy rendmániás, vagy úgy mániákus, hogy attól nyugszik meg, hogyha takarít. Na, adódik a kérdés, hogy milyen gyakran kell takarítani, de ezen belül is milyen gyakran kell, vagy kellene feltakarítanunk a padlót. Ugye a padló tisztasága tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egész lakás tisztaságát meghatározza. Ha a szőnyegek piszkosak, szőszösek, hajszálasak, foltosak, jó eséllyel a levegő is poros, mert hogy nem porszívoztunk, sőt a kanapét, az ágyneműt is beszennyezi, azonnan felszálló por és az egyéb szennyeződés. A padló maga is lehet koszforrás, így az allergiát táplálja például, hogyha nem takarítjuk megfelelően a padlót, azt, amin járunk. De mit jelent a megfelelően? Ugye ilyenkor mindig adódik a kérdés, hogy most akkor mennyi idő, milyen gyakran és mivel és hogyan kellene a padlónkat tisztítani. Minden otthon más, hiszen különböző az életmódunk, ahány lakásban élünk, és a házi kedvencek is nagy szerepet játszanak természetesen abban, hogy milyen gyakran és hogyan kellene takarítani a padlónkat. Vannak azonban olyan általános szabályok, amik minden esetben mindenkinél és mindenkire érvényesek. Például akkor vegyük első körben a szőnyegeket. A szőnyegek igazi por és kosz csapdaként tudnak működni. Minél hosszabbak a szőnyeg szálai, annál mélyebben megül a szálak között a szennyeződés. Szándékosan nem használom a feltételes módot, hogy megülhetnek, mert biztos, hogy meg is ül. Úgyhogy ezt szerintem ennyi, ezt hagyhatjuk is így. Hogy ezt viszont eltávolítsuk, ahhoz hetente kétszer minimum szükséges lenne kiporszívózni a szőnyegeket. Aztán ott van a parketta és a járólap. A jó hír az, hogy a fa és kőpadló nem vonza úgy a szennyeződéseket, mint egy szőnyeg, így a lakás legtöbb helyiségében elég lehet hetente egyszer porszívózni, ha csak nincs egy szőrhullató kutyánk, vagy macskánk, vagy több, mert ilyenkor a sarkokban is legyünk alaposak, mert oda gyűlnek a pormacskák. A konyhában is kemény padlóburkolat szokott lenni, ez nem jelenti azt, hogy itt is elegendő heti egy porszívózás, mert hogy a gyakran használt helyiségekben ezt felmosással is ki kell egészíteni. Adódik a kérdés persze, hogy mi van akkor, hogyha házi állatunk van, mármint padlótakarítás szempontjából, nem úgy általában. A szakértők szerint minden nap fel kellene porszívózni, ha kutyával vagy macskával élünk, sőt, a kutyák és a kijárós macskák kintről ugyanúgy beviszik a szennyeződést, mint mi a cipőnkkel, úgyhogy különösen ügyelni kell azokra a területekre, ahol a kis kedvencek is járhatnak a lakásban. A felmosással kapcsolatban pedig ugye megoszlanak a vélemények, hogy most akkor felmosófa és felmosórongy és a klasszikus módszer, vagy a partfrissre tekerem rá a felmosórongyot, vagy moppal mossak föld, akkor tárolni kell a vödröt. Vegyek-e olyan vödröt, ami kipörgetős, tehát az a típus, amit nyomkodni kell a pedált, és kipörgeti a mopnak a fejét, vagy csak sima moppos felmosót vegyek, de abból is miért, mert hogy van, ami csak szétkeni, a vizet nem lehet kifacsarni, kicsavarni. Na, a helyzet az az, hogy ilyenből mindig érdemes egy darab jobb típusút vásárolni, és előtte alaposan söpörni és porszívózni. Azért érdemes előtte alaposan söpörni, mert akkor kevésbé telik meg a porszívó porzsákja, főleg akkor, hogyha rendes papírporzsákot használ, de nem telik meg cufra a kiüríthetős portartály sem, plusz nem megy tönkre a szűrője a porszívónak, és nem keverünk fel akkora port vele a lakásban, hogyha előtte összesöprünk. Ha viszont van kisállat a lakásban, ezt így kell nekem, hogy a legpraktikusabb. Először azt hittem, hogy a szivacsfejű partvis, de nem, hanem az a sűrű gumiszálas, mint hogyha hajkefe lenne, olyan sűrű gumiszálas, szélesfejű partvis, amit látni a fodrászüzletekben, zseniálisan összeszed mindent, utána sokkal könnyebb összeporzivozni, azután pedig felmosni. Ami fontos, trükk, ugye a szódabikarbóna egyszer tök jól működik, hogyha fertőtleníteni is szeretnél, akkor a teafaolaj és forró víz. Forró víz és jó kicsavartalmú, másodszor áttörőjük azt, ami először még nedves tud maradni. Legalábbis nekem így tanították annak idején, hogy először egy kicsit bővebb vízzel mosunk föl, és aztán utána ezt a bővebb vizet föltöröljük még egyszer, és akkor elméletileg addig kell fölmosni, amíg a víz tiszta nem marad. Tehát amíg a víz koszos, felmosás után, addig biztos, hogy a padló is koszos még, úgyhogy ezekre érdemes igazából odafigyelni. És akkor már utána tiszta lesz a padló. Csak hát rendszeresen, hetente legalább kétszer ezt meg kell csinálni.

98.5 Manna FM, életöröm, zene és a Manna kéziben most az állatbarát rovat, amiben arról lesz szó, hogy az őszi zöldségeket és gyümölcsöket adjuk vagy ne adjuk a kutyának. Nagyon sokunknak az ősz a kedvenc évszakai közé tartozik, egyébként kutyázás szempontjából is, mert nagyokat lehet sétálni, gyönyörű a táj, míg melegen süt a nap, csodálatosan szép minden, és hát azért ott vannak az őszi ízek, amiket mi emberek nagyon szeretünk. A gyümölcsök frissek, ott a szőlő, a sütőtök, zöldségek is finomak, a legtöbbjük igazán hasznos kiegészítője tud lenni egyébként a kutyák étrendjének is. Na, itt vannak azok az őszi zöldségek és gyümölcsök, amiket bátran megoszthatunk a kedvencünkkel. Ez az alma, a cékla, a kelbimbó, a káposzta, sárgarépa, karfiol, zeller, a zeller gyökere is, zöld bab, kelkáposzta, karalábé, póréhagyma, paszternák, körte, retek, svéd karórépa, ez mondjuk ritkábban található a piacon is, spenót, édesburgonya, mángolt, fehérrépa, és a téli tökök, a sütőtök, a spagetti, a pézsmatök, a haikotök, mindegyik és bármelyik sütőtök. És a csoda tippek közé tartozik például az, hogyha a gyümölcsöket és a zöldségeket megpároljuk enyhén, a hatékonyabb felszívódás, illetve a biohasznosulás, azaz az emészthetőség fokozása szempontjából, illetve a negatív hatások csökkentése érdekében megtehetjük a téli tökfélék és a sütőtök sütőben is elkészíthető őszi csemege a kedvenceinknek és nekünk is, és figyeljétek meg, és ezt komolyan én alátámasztom nektek most itt azonnal, hogy a sütőtök, a sült sütőtök, vagy a vajon megpirított sütőtök kocka, amiből mondjuk a krémleves készül akár, nagyon szeretik a cicák is. Össze lehet keverni egy kis főtt csirkehússal és főtt rizssel, imádni fogja a kutya is, és a cica is, és nagyon egészséges, és nagyon jót tesz nekik. Apró darabokban egyébként, vagy reszelve adható alma, körte, sárgarépa és zöldbab, nyersen is. Aztán nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, de a csodacsont szerint is így van, hogy ugye a Magyarországon kapható fagyasztva szárított zöldség és gyümölcskeverékek például, ugye a kíméletes fagyasztva szárítás módszerének köszönhetően közel 100%-át megőrzik a tápanyag tartalmuknak, és a használatuk nagyon egyszerű, meleg vízben néhány perc alatt megduzzadnak, és már lehet pakolni is a kedvencünk tálkájába, és hogyha már itt vagyunk az ősznél, és az én nagy kedvencemnél, a sütőtöknél, akkor erre még

külön szenteljünk néhány mondatot, egyértelműen a sütőtök az első dolog, ami az embernek eszébe jut, és persze, hogy adhatunk belőle a kutyuskának és a cicának is, ráadásul a sütőtököt sülve, párolva vagy nyersen még azok a kutyák is szokták szeretni, akik egyébként kifejezetten utálják a zöldségeket, arról nem beszélve, hogy számos pozitív egészségre gyakorolt hatása van, nem is gondolnád. Gyógyír a hasmenésre. Például, hogyha egy kis sült vagy párolt sütőtököt hozzákeversz a kedvenced eledeléhez, táphoz is, nyershez is lehet, meg fogsz lepődni, hogy milyen rövid idő alatt enyhíti a hasmenést. Enyhíti viszont a székrekedést is, pontosan azért, amiért a hasmenésre jó, ugyanaz az oka, hogy a székrekedés ellen is hatékony, a titok a rostokban rejlik. Természetesen pont úgy, ahogy nálunk embereknél is. Segít leküzdeni a gyomorégést, a savhányást, elősegíti a fogyást, tele van C-vitaminnal, remek immunerősítő, természetes féreghajtó, a tökmag segít a bélben élősködő paraziták elűzésében. Aztán a vízben oldódó rostban gazdag őszi zöldségek és gyümölcsök, amik adhatók a kutyáknak, ugye érdemes a vízben oldódó rostokat rendszeresen bejuttatni a kedvenceink étrendjébe, hiszen ezek a rostfélék zselésítő tulajdonsággal rendelkeznek, és a víz mellett egyéb táplálékokat is megkötnek, lassítják és egyben hatékonyabbá is teszik az emésztést. Az ételek egy része ezért sokkal könnyebben juthat el az emésztőrendszer megfelelő helyére. Csökkentik a koleszterin szintet, a vércukorszint hirtelen megugrását megakadályozzák az étkezéseket követően, nagyon jótékonyan hatnak a zsír és szénhidrát anyag cserére, és közvetve a bélfalak nyálkahártyáira is. Fertőzések és hasmenés esetén képesek megkötni a baktériumok termelte méreganyagokat, és elősegítik a gyorsabb gyógyulást, úgyhogy varázslatos jó hatásuk van a kedvenceinkre is. Mik ezek? Figyelj! Almák, aztán a répapép, a sárgarépa, a zöldbaba, sütőtök, főzőtök, édesburgonya, téli tök. Jó, tehát még egyszer, aminek ilyen varázslatos jó hatása van, almák, bármelyik, répapép, a sárgarépa magában vagy reszelve főve nyersen, zöldbab, sütőtök, főzőtök, édesburgonya, téli tök. Úgyhogy érdemes ezt szem előtt tartani, és ezeket mind nyugodtan adni a kutyusnak, egészségükre, a négylábúaknak.

0: 98.1 FM életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb és legkülönlegesebb muzsikánk jön, a zenei finomságok órája. A friss hírek után kezdünk is.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes.
4: Majd elmúlik.
5: Ezt mondtad múlt héten is.
4: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
5: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
2: Reklám hangzott el.
6: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Áldin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző támogatási ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez, azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték.
1: Időjárás.
6: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna FM.
1: Zenei finomságok.
0: A zenei finomságok órájában rendre csupa olyan muzsika, amit máshol nem hallani, vagy csak igen-igen nagyon ritkán találni rá itt-ott. Hát nálunk ezeket a különlegességeket, ezeket a zenei gyémántokat, drága köveket lehet hallani. Némi képzavar, de hát szerintem mindenki ért, hogy mire gondolok. Úgyhogy most, hogy megalapozzuk a péntek és a hétvégi hangulatot is, jönnek a különlegességek, a zenei finomságok. Itt a Mannán. Most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Radiohead és az Everything in its Right Place, ez következik a sorban a zenei finomságok között, itt a 98 pontot Manna FM-en, de még mielőtt mesélnék nektek a dalról, ennek is nagyon érdekes története van, egy kis ismertető a Radiohead-del kapcsolatban. Angol alternatív rockzenekar hivatalosan, Abingdonból, Oxford megyéből származnak, Tom York, aki az énekes, illetve Johnny Greenwood alapították Ed O'Brien-nel és Colin Greenwood-dal, illetve Phil Selvey is csatlakozott hozzájuk, ő a dobos. Az első lemezük volt a Creep, ami 92-ben jelent meg, tehát ők sem egy fiatal mai csirkezenekar, viszont ők is azt a stílust és azt az életérzést, illetve azt a hát mondani valót képviselik, amire szerintem most nagyon szüksége lenne a fiataloknak, vagy hát akár mondhatnánk, hogy a középkorúaknak is, hogy visszanyerjék a hitüket a világban. Ők is azok a tartalomvezérelt zenekarok közé tartoznak, akiknek mindig van értelme a dalszövegnek, mindig van mondani valója a dalszövegnek, és mindig fontos, hogy odafigyeljünk a szövegre is, amikor hallgatjuk őket. Nem volt túl sikeres az első kislemezüknek a szingelje, néhány hónappal később az első album a Pablo Honey megjelenése után lett világsráger, csak a Creep. A Radiohead népszerűsége tovább nőtt, aztán később ugye az Egyesült Királyságban a második albumok a The Bands kiadásával, és az együttes gitárhangzása, a gitár stílusa, illetve Yorknak az úgynevezett falzett éneklés módja nagyon nagy meleg fogadtatása talált, nagyon nagy szeretettel üdvözölték mind a kritikusok, mind a rajongók, tehát hogy egyáltalán, hogy valami újdonság meg tudott jelenni a zenei világban. A falzett, mint olyan, az egy olyan énekles módot jelent egyébként, amit az úgynevezett fejhangon éneklő férfiak alakítottak ki. Tehát amikor egy kicsit még olyan furcsa az arca is, tehát amikor tudod, valaki fejhangon énekel, és kicsit így kidüled a szeme, kicsit olyan furcsán kitágulnak az orjukai, és érdekes módon egyébként a Creepnek a klipjében ez még nagyon jó passzol is a szöveghez. Egyébként annak a dalnak a szövege is olyan szívhez szólóan szomorú tud lenni, majd egyszer azt is hallgassátok meg, nem mellékesen a The Royals című Netflixen futó sorozatnak az ikonikus nagy jelenetében, nem árulom el, hogy mikor ez a dal szól, templomi kórus változatban, képzeljétek el, a templomban, nagyon érdekes. Szóval fejhangon éneklő férfiak alakították ki ezt a falzett nevű éneklésmódot, természetes ének regiszter után úgymond a következő hang, ami a szájüreg felső padlásához ütődve érvényesül, és hangfenékül a fejszolgál, nagyon érdekes hangzást ad. A Radiohead harmadik albuma volt az OK Computer, amihez kötődik egyébként az Everything in its Right Place is, amit most le fogunk játszani, és tulajdonképpen ez is arról szól, hogy valaki egyszer csak úgy érzi, hogy nem találja a helyét a világban. Tom York maga, ugye az énekes a Radioheadnek mesélte ezt el, hogy így érezte magát egy koncert után. Tök sikeres lett a zenekar, 97-ben járunk, az OK Computer turné után Birminghamben lejött a színpadról az énekes York, az öltözőben ment, és úgy érezte, hogy teljesen kiégett. Semminek semmi értelme, nincs értelme ezt az egészet csinálni. Nagyon, nagyon különös, de biztos, hogy ti is éreztétek már így magatokat. A zenekar gyakorlatilag egy csapásra híressé vált, de maga, ő maga York, ez tehetetlennek és áldozatnak érezte magát. Otthon írta meg a saját zongoráján, 100 zongorán ezt a dalt, egy Fender Rhodes elektromos modellen, és ez volt az első dal a Kid A-en is, amikor is a zenekar már önmagában az albumot is nagyon jónak tartotta, ezt a dalt is nagyon jónak tartotta, és az a sor, hogy tegnap arra ébredtem, hogy egy citromba harapok, ez arra az arcra utal, tudod, amikor vagy megnyalsz egy citromot, vagy bekapsz egy gerezd citromot, és teljesen eltorzul az ember arca, mint amikor a gyerekekkel először citromot kóstoltatnak, hogy így ébredsz fel, ezzel a torzult arccal, amikor semmi nem jó, nem találod az értelmét a dolgoknak. Aztán persze rendbe jött ő maga is, hát a Creep is azért beszédes volt ebből a szempontból, de az Everything in its Right Place szintén ezt a fajta lelki hullámvasutazást mutatta meg. A Vanilla Sky című film legelején hallható ez a dal. Cameron Crowe rendezte a filmet, biztos emlékeztek rá, Tom Cruise, Penelope Cruz és Cameron Diaz a főszereplők. Az eredeti a filmnek, és ezt is ajánlom szeretettől, hogy nézzétek meg, nem a Vanilla Sky-t, hanem az Open Your Eyes című filmet, mert hogy ennek a remake-je volt a Vanilla Sky. Egyébként Penelope Cruz volt a főszereplő, a spanyol változatban is ugyanezt a szerepet játszotta, és a Radiohead zenével és szövegeivel ekkor esett szerelembe Penelope Cruz a saját elmondása szerint is. 2009-ben mesélte el, hogy nagyon szeretem ezt a sort a dalszövegben, hogy tegnap arra ébredtem, hogy citromba harapok. Egyrészt megijesztett egy kicsit a dal ezzel a sehol levésével, ezzel az ijegységgel, amit ez a dal elmond, amiért ez a dal megszületett, és mégis a megszállottja lettem. Lenyűgöző, hogy hogyan tudnak érzéseket közölni ebben a dalban a Radiohead zenészei,
illetve az énekesük. Jön a Radiohead itt a 98.6 Manna FM-en a zenei finomságok között. Ez az Everything in its Right Place. Most.

Retro Swing egyik jeles képviselője következő a sorban, itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között, Parov Stellár, vagyis Markus Füreder. Többi beceneve Plazma, Keskendi, Nola Gray, de a legismertebb művészneve, beceneve az a Parov Stellár. A zenekarával, a Parov Stellár Banddel, illetve DJ-ként a világ gyakorlatilag majdnem összes országában fellépett már. Az Etage Noir Recordings kiadó feje, saját kiadója van, de hát nyilván nem így kezdte, amikor a 90-es évek közepén és a 90-es évek végén még csak DJ-ként, de elég erőteljes tapasztalatot szerzett a nightclubokban, ugye ott lépett fel, akkor később a 2000-es években, főleg a 2000-es évek elején kezdett el Parov Stellár néven zenéket írni és publikálni is. A korai munkáit Plazma álnéven találjátok még, így is érdemes rákeresni, illetve a saját nevén is tulajdonképpen. A Bushido Recordings kiadó partnere volt, és aztán 2004-ben, amikor már Parov Stellár néven elkezdte kiadni a saját dalait, akkor már megalapította az Etage Noir Recordings nevű saját kiadóját. Tulajdonképpen egész életében zenélt, azt mondta, hogy nagyon különleges kapcsolata van a muzsikával, azzal az igazán lendületes elektroswing muzsikával, amit nagyon sok mindennel lehet kombinálni, és nyilván ezért nem véletlenül, pontosan emiatt szeretik annyira őt a zenészek. Az alkotásai több mint 700 válogatáson rajta vannak, például a Hotel Costes, vagy a Butha Bar, illetve az elektroswing gyűjteményeken is, illetve egy csomó tévéműsorban, tévéshowban, sorozatokban, mozifilmekben, sőt Bacardi reklámban is volt az ő zenéje. Nagyon szereti Magyarországot, és 2022 májusában, amikor megjelent az ő új lemeze, akkor mondhatjuk, hogy amikor elkészült vele egy interjú, akkor nagyon nagy örömmel mondta, és ezt minden egyes alkalommal hangsúlyozza is, hogy Magyarország a második otthona, nagyon szereti ezt. A Strandfesztiválon láthattuk őt már többször is, és amikor megkérdezték tőle, hogy miért ilyen fontos helyszín a karrierjében Magyarország, akkor azt mondta, hogy Görögországban és Magyarországon indult el a karrierje, és nagyon pontosan emlékszik arra, amikor először játszott itt Magyarországon, az A38 hajóra kaptak meghívást, és azt mondta, hogy már akkor sem tudtuk elképzelni, hogy hogyan fog kinézni az, hogy egy hajón koncertezünk. Aztán, amikor elkezdtünk játszani, a közönség annyira ugrált, hogy a konkrétan billegni kezdett a hajó, mi pedig csak annyit tudtunk mondani, hogy atya ég, mi történik ott. Azt mondta, hogy imádja a magyar emberek elképesztő energiáját, és a legjobb magyarországi emlékei között ott van, ahogy a nő mondta, van az a rövid ital nálatok, amin egy kereszt van. Na, ahhoz nagyon sok jó emléken fűződik, de annyi biztos, hogy a magyarok egészen elképesztő emberek, csodálatos energiával, és hát megismertem egy szép lányt is Budapesten, úgyhogy csupa jó dolog történt vele Magyarországon, és természetesen ezek a jegyek megjelennek rendre a zenéiben is. Amit most játszunk tőle, az a Fire című dal, amiben egy olyan basszusgitár riff van, egy olyan dobbal, amit nem is tudom elmondani nektek, mint hogyha a szívedet hallanád dobogni egészen hangosan. Tehát tudod, amikor mondjuk, várjál, hogy mondjam csak, úgy indul a dal, és majd figyeljétek meg, amikor elindul a dal itt nálunk most mindjárt, perceken belül, Parov Stellár Fire című dala, olyan érzés, mint amikor nagyon szerelmes vagy, és nagyon izgatott vagy, és mész egy randira, vagy amikor a vizsga eredményedet várod, vagy amikor vársz valakit a vonatállomáson, vagy a repülőtéren, és már nagyon régóta várod, és számolod a napokat, és vágod a centit, és szinte a mellkasodon kívül dobog a szíved. Na, ilyen a ritmus. És Parov Stellár mindig ilyen ritmussal dolgozik, mindig ilyen hullámokban hozza elő az emberből az érzéseket, ahogy egyszer az én drága apukám mondta, hogy nem is tudjuk, hogy mennyi az érzelmeknek, mennyi fajtája van jelen az emberben, amit elő tud hívni a muzsika. Na hát ez most ilyen lesz, úgyhogy figyelem, 3-2-1, rádió felhangosít, a zenei finomságok között a zseniális Parov Stellár és a Fire. Figyeld a dobot!

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en, itt van a Stone Roses, egy 83-ban alapított angol alternatív rock együttes, hogy a papírforma szerint kezdjük, Manchester, honnan máshonnan származik a zenekar, és kijelenthetjük, hogy ők voltak az egyik úttörő zenekar a 80-as évek végének, 90-es évek elejének időszakában virágzó Madchester mozgalomnak, és bár az együttes két albumot jelentetett meg, a több mint 30 éves fennállásuk során, de ezért lett róluk egy dokumentumfilm, ami szintén nagyon érdekesen zajlott és végződött a dobos szempontjából, pláne azt majd el fogom mesélni. Ennek ellenére a legnépszerűbb albumok, az kétségtelen a 89-ben megjelent Stone Roses című debütáló album. Onnantól kezdve ismerte meg őket a világ, és hát szerintem egyébként nem meglepő módon a stílusokat, a mondani valójukat tekintve, benne vannak ők is a Rolling Stone magazin által kiadott minden idők 500 legjobb album listáján, illetve az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Egyébként ez egy állati jó könyv. Érdemes mindenkinek, aki szeretne eligazodni a zenei világ nagyszerűségében, azokban a kiemelkedő valamiért, akár stílusban, akár szövegben, akár így az időbeli és kronológiai elhelyezkedésüket és nagyságukat illetően, szóval ezekre a zenekarokra kíváncsi, vagy róluk szeretne tudni és ismerni őket, akkor ezt a könyvet mindenképpen érdemes elolvasni valamilyen módon, vagy hát megvenni magunknak. Egyébként ez tipikusan egy olyan olvasmány, amit érdemes többször is elolvasni. Ez az az album, a 89-es debütáló névadó albumok, a Stone Roses című, ami rajta van az együttes legnagyobb slágere is, az I Wanna Be Adored, amit most meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között. Emellett az I Wanna Be Adored és a Fool's Gold volt még az, ami a kettő, a nagy album többi dala mellett, ami ilyen óriási nagy siker lett, és tulajdonképpen, hogy kifejezzük ezt a nagyságot, ez azt is jelenti, hogy Csak azt akarom, hogy imádjanak című dal egy olyan úgynevezett statement volt, nem csak a zenekartól, hanem az időszakra, arra a korszakra vonatkozóan is, hogy ez kétségtelen, hogy ez olyan nyomot hagyott az emberekben, amitől ez egyrészt nem csak egy zenei finomság lesz, hanem lesz egy olyan kapaszkodó, és amit, hogyha az ember meghallgat, akkor pontosan jól tudja, hogy hányféle jelentése van. És ha már itt tartunk, akkor maga az énekes Ian Brown mondta azt, hogy ez a dal magáról a bűnről szól, és arról is, hogy az egyének önmagukban hogyan akarják azt, hogy báványozzák őket, hogy egy-egy vitában hogyan akarjuk elnyerni a másik energiáját, hogy egy-egy szituációban mennyire fontosnak tartjuk a saját igazunkat, az egónk nagyságát és nagyítását, és hogy mi mindent tesz meg az ember ennek a célnak az elérése érdekében. Egyébként a Welcome to Sarajevo című filmben is szerepel ez a dal, az I Wanna Be Adored. A Stone Roses volt a korábban már említett Madchester mozgalom, de egészen pontosan Madchester Showgazing zenekarnak az első tagja, és a 90-es évek egyik legnagyobb bandája, de aztán jöttek a belső viszályok, az akkori, hát, hogy mondjam, csak könnyed életmód, amikor mindent szabad volt, és mindent kipróbáltak, illetve az ego problémák, amik aztán tönkretették ezeket a lehetőségeket, amik a zenekar magában hordott, és 96-ban szét is váltak, aztán összeálltak később, de az ego problémákra visszatérve, pontosan erről szól a dal, az I Just Wanna Be Adored, szóval, hogy csak azt szeretném, hogy imádjanak, és milyen érdekes, hogy bár a dal mennyire régen készült, mégis vannak olyan dolgok, amik nem változnak a világban. Tehát, hogyha azokat a problémákat nézzük, ami egy személyiségből adódik, ami az önmegismerés és az önvizsgálat hiánya miatt alakul ki, az pontosan ilyen, amikor az ego csak nő, és megeszi aztán később magát az embert is. A showgazing mozgalomról egyébként érdemes azt tudni, hogy ez ugyanarra a műfajra utal, tulajdonképpen, mint a dream pop, az indie, vagyis az independent, és az alternatív rock zenei alműfaja volt, és a 80-as évek végén jelent meg ott az Egyesült Királyságban, ahol aztán a hangzásvilágot a hangszerek mögé utasított éneksáv, a torzító és egy csomó gitár effekt pedál használat jellemzett, és ennek volt az úttörő zenekara, a The Stone Roses. Ők jönnek most az egyik legnagyobb slágerükkel, ez az I Just Wanna Be Adored, itt a Mannán.

Still Loves Divánja váltott ki belőlem idáig, és én úgy hiszem, hogy bárki és mindenki, aki életében volt, már szerelmes, és elő tudja ezt hívni magából, és mer venni egy nagy levegőt, és majd miután elmondtam a történetét a dalnak, felhangosítani a rádiót, és beengedni, illetve kiengedni, beengedni a dalt, és kiengedni az érzést, akkor meg fogjátok érteni, hogy miért beszélek szuperlatívuszokban, és miért beszélek így már-már teljesen sziruposan a dalról. Ed Sheeran és Sandra Bocelli közös dala jön, pontosabban ez Ed Sheeran dala, a Perfect, amit megcsináltak Andrea Bocellivel közösen egy szimfoni formában, ez is a címe a dalnak, hogy Perfect Symphony. A dalnak a klipje már önmagában megindító, tulajdonképpen egy verkfilm, tehát a dal készítéséről, készüléséről készült egy film. Odakint Olaszországban, Andrea Bocelli házában rögzítették a dalt, Ed Sheeran megjelenik a teljes stábjával, ott van Andrea Bocelli fia is, Andrea Bocelli elképesztő, sármos és jóképű pilóta szemüvegben, piké pólóban, tudod, a galléros ink pólóban, felhajtott gallérral, Ed Sheeran fekete keretes szemüvegben, fekete felhajtott galléros vékony dzsekiben, fehér pólóval, a baseball sapkáján két darab P betű, jelezve, hogy Perfect. És hát akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit az eredeti dalhoz, ami szintén ilyen tökéletes volt, mint ahogy a dalnak a címés jelöli. Ez egy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy modern keringő, és nem véletlenül választották a keringő volta miatt. A Brilliáns elmék, azaz a Suits című sorozat végkifejletében ahhoz a pillanathoz, amikor végre Harvey és Donna összeházasodnak és igent mondanak egymásnak, erre a dalra táncolnak, és ez az a dal, ami valóban a keringőségét, a szívünknek a keringését, a szerelemnek a folyamatos jelenlétét bennünk, amikor így érezzük magunkat, gyönyörűen ábrázolja. Eszedbe jut a dallamról, ahogy ring a harangszoknya, ahogyan lépdel a mennyasszony, ahogyan várja őt az oltárnál a fiú, a vőlegény, az egész dal ilyen, az egészet átszövi és átfogja egy olyan mély, tiszta, igazi érzelem, amitől az ember akár bevalogy, akár nem, biztosan egy kicsit, hát, hogy mondjam csak, abba az időbe indul vissza, vagy abba az időbe kerül vissza egy szempillantás alatt, amikor nagyon-nagyon szerelmes. Ed Sheeran ezt a barátnőjének, a gyerekkori barátnőjének, Cherry Seaborn-nak írta, aki először csak iskolai barátja volt, és miután megírta, fogalmasan volt arról, hogy tényleg tetszik-e neki a dal. Azt mondta, hogy felvettem, elküldtem, mert akkoriban New Yorkban élt, és így nem láttam a reakcióját, így mesélt el a BBC Radio 2-nak, és azt mondja, hogy azt hiszem, hogy ez tetszett neki, hogy egészen elképesztően jó érzés volt, amikor erről hallottam. Egyébként a dal maga a gyerekek és a család jövőjéről szól, arról, hogy hogyan vágysz arra, hogy megöregedj egy másik emberrel, gyönyörűen vetíti előre azokat a képeket, amiről mindannyian, igen, még a fiúk is azért néha álmodoznak, főleg amikor szerelmesek, ahogyan az én kedves Viktor barátom mondja, mikor szerelmes vagy, minden dal neked szól, és azonnal látod azt, hogy mit történik. Majd a közös életetekben a gyerekeket, a házat, az autót, a sövényt a ház előtt, és hogy hogyan öregszetek meg együtt, hogy hogyan telik el közösen az életetek. Gyönyörű szépen sikerült a dal, és az, ahogyan ebben Andrea Bocelli énekel, az valami egészen elképesztő. És az a különlegessége különben a dalnak, hogy nem csak Andrea Bocelli énekel benne olaszul, hanem Ed Sheeran is. 2018-ban az óriási Wembley koncertjén léptek fel először közösen élőben ezzel a dallal Andrea Bocelli és Ed Sheeran, de én úgy hiszem, hogy akár ezt a verziót hallgatjátok, akár a másikat, az emberhez visszatalál a szerelem. Ed Sheeran és Andrea Bocelli közösre formált Perfect Symphony-a. Itt a zenei finomság között.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenés az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset és hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, a diánákat és az ambrusokat is. Sok szeretettel köszöntjük, és ami pedig a legfontosabb, ahogyan ezt mindig szoktam mondani, Janikovszki Éva írása után szabadon, hogy mosolyogni tessék. Hétfőn találkozunk, jó pihenést, puszi!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 9,5 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelmi krízisre. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökséget érintően. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor, jelentette be a miniszterelnök kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a hatóság feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzés során bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV értesíti a nyomozó hatóságokat. A vagyonosodási vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magas rangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Tette hozzá a kormányfő. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális, pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatokat is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Újabb feljelentéseket tett a belügyminisztérium, ezúttal a Nemzeti Sportügynökséget érintően. Pósvai Gábor belügyminiszter szerint 5 esetben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy a közvagyont érintően kifejezetten nagy vagyoni hátrányt okoztak. Hozzátette, az esetekben közös, hogy mindegyik kötődik a Nemzeti Sportügynökséghez, illetve az azáltal kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz. A feljelentésben szerepel például túrárazott beszerzés, nyilvános pályáztatás megkerülése, a versenyeztetési szabályok kiátszása, a piaci áradat megállapított bérleti díjak, valamint állami ingatlanok és ingóságok ingyenes használatba adása. Rendszeres szakmai egyeztetést kezdeményezett az Országos Bírói Tanáccsal az igazságügyi miniszter. Görög Márta a testület vezetőivel és tagjaival tárgyalt a minisztériumban. Egyetértettek abban, hogy hatékonyabb egyeztetésre van szükség a jogalkotási kérdésekben, a kiszámíthatóbb, megalapozottabb és gyakorlati igényekre reflektáló szabályozások érdekében. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását és közreműködik a bíróságok igazgatásában. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, hamarosan indítjuk a bőség kosarát, elugrunk Itáliába, no nem úgy, hanem belépünk egy csöpnyi Itáliába, itt Zugló szívében, a Tazza d'Oro kávézóval lépünk be, arancsésze, ezt jelenti ez a szó összetétel, és külön köszöntöm a Tazza d'Oro éppen ott lévő, ott kávézó kedves vendégeit, akik, ha minden igaz, éppen hallgatják a bőség kosarát. Zene aztán érkezik hozzánk, illetve mi vagyunk ott, Peron Csabánál, aki ezt az egészet megálmodta.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát. Ahogy mondtam, elhagyjuk a stúdiót, és talán már a hangokból is kivehető, hogy valamilyen jó helyen vagyunk. Odakün boros, kicsit esős idő van, de most egy picikét a napfényes Itáliában érzem magam. A Tazza d'Oro nevű helyen vagyunk, Zuglóban, nem messze itt a Zugló Miskolci sarkától. Tazza d'Oro. Mit jelent? Kezem Peron Csabától a tulajdonosa. Mit jelent a Tazza d'Oro?
2: Szerbusz, sziasztok! Arancsészét jelent magyarul Tazza d'Oro. Ez egy kis olasz kávézó és brancsoló hely. Este borozgatni is lehet. Reggelizgetünk, ebédelgetünk és borozgatunk este.
1: Több azért, mint egy brancsoló, meg kis kávézó. Hát azért mostanában éppen állunk, olasz lisztek, olasz tészták. Tehát igazából egy picike ilyen olasz vegyeskereskedés hangulata van, de az egésznek a hangulatára jellemző, az mind berendezésében, mind hangulatában. Nyilván onnan indul, hogy a tulajdonosnak van valami olasz mániája. Honnan jött az olasz mánia, és mikor voltál először Olaszországban, és mi fogott meg akkor téged?
2: Igen, gyerekkorom óta gyárok ki Olaszországba, édesapám még vettek ki, és nagyon tetszett már akkor ez a hangulat, ez a lazaság, ez a millió, és én azt gondoltam, hogy felnőtt koromra ezt mindenféleképpen meg fogom csinálni. Hát így 50 éves koromra sikerült is ezt az egészet megalkotni, és nagyon élvezem minden percét az egésznek.
1: Igazából ez egy csemegeboltnak mondtam én, de mi a leírás itt, aztán mondom, alapanyagtól kezdve, ásványvíz, tehát szinte minden van, kicsibe jó, egy valami hiányzik, a friss zöldség, de hát ez nyilván nem megoldható, mert egy olasz zöldséges, ez nagyon frankó néz ki. Mi a boltnak a jellege? Tehát aki ide mondjuk be akar, és igazi olasz alapanyagból akar mondjuk egy jó makaronit, azt meg tudja tenni itt? Meg tudja venni a hozzávalókat?
2: Persze, természetesen. Tehát alapszinten egy reggeliző vagyunk, és hátul egy delikátesz rész szépen megfogalmazva, egy delikátesz rész található, paradicsomszósztól, olívolajtól, házi tésztáktól elkezdve minden megtalálható. Tehát mindenki meg fogja találni magának a megfelelő alapanyagot a főzéshez.
1: Az anyósommal itt voltam, és akkor ittunk remek kávét, arról már ezzel külön beszélünk, mennyire jó remek kávéval fogadtál engem, és vett ebből a sorból ezt a szőlőolajat és isteníti. Tehát itt igazából nem az alsópoltos olajok vannak, hanem egy kicsikét odafigyel a tulajdonos arra, hogy igazából az igazi olasz minőség legyen itt. Ami itt van, az mind a te selection, a te választékod, te hozod ezt létre? Te mész ki, te hozod be?
2: Igen, erre nagyon büszke vagyok, főleg a boros részre, az delikátes részre is. A borokból ahány fajta van, mindegyiket megkóstoltam, és a proszekkót is, csak olyanok vannak, ami az én ízvilágámnak megfelel, és tiszta szívből ajánlanám másoknak.
1: Megyünk is a borokhoz, gyere, megnézzük akkor a borokat. Volt már olyan stábuli, ahonnan én innen vettem bort. No, hát miért megkóstoltad, ez egy, hát nyilván nem egy este, de ezek igen. Ha már megnézem, már az üveg elárulja, hogy egyfajta minőségi borról van szó. Szóval melyik régióból származnak ezek a borok, vagy mindenhonnan?
2: Ez általában dél-olasz borok és Puglia-ból származnak, úgy a fehér, a rozé és a vörös borok, legfőképpen a primitívó, ami nagy kedvenc itt Magyarországon. Abból is egy kimondottan ízes és egy különleges ízvilágú puglia primitívó, ez a Lucale primitívó, ami egy külön kis mese van hozzá, történet. Kérlek szépen, két borász összeállt, és augusztusban megvágják a szőlőknek a szárát, és elkezd töppenni, mert nem tud több nedvességet felszívni, és a töppet szőlőt kezdik erjeszteni, és ezáltal egy borzasztó, tömény, ízvilágú primitívot fogsz megtalálni, aminek az íze ízében megjelenik a szilvásság, a nagymama szilvalekvárjának a szilvássága, utána jönnek a pirosbogyos gyümölcsök, és utána a végén pedig egy ilyen avar, núdos, bőrös jelleget kap a bor. Tehát egy nagyon összetett, nagyon komplex, nagyon félénken indul meg kell szellőztetni mindenféleképpen, de valami szenzációs, nagyon szeretik az emberek.
1: Szakembert jönnek ezek, mondom, elvágják a fürtnek a szárát, azt vágják be egy picit.
2: Tőkéknek, igen, a tőkéknek és a fürtöknek a szárát bevágják így félig, és akkor egy 2-3 hétig úgy hagyják, és nem tud több nedvességet felszívni, és az a legfontosabb, hogy egy tőkén 1,2 kg szőlő marad rajta.
1: Ez már tudomány, itt is, de ott aztán tényleg. Igen. Van-e valami titka még az olasz boroknak ízbe? Van-e olyan ízvilág, amit csak az olasz borok tudnak?
2: Igen. Igen, a rozét tudnám említeni, és abból is a Fantininak a Calamenta rozéját, az egy roppantásos eljárással készül, aminek az a lényege, hogy rengeteg szőlőt egymásra raknak, és az alsó sor, amikor megroppan és kifolyik a lé, abból lesz a rozé, a többi megy másik borba, és ezáltal van az, hogy amikor nem veszük észre, hogy annyira világos a rozénak az a színe, hogy papírlapot kell háta mögé rakni, hogy észrevegyük, hogy rozéborról van itt egyáltalán szó. Tehát ők ez a minőségi rozéborokat roppantásos eljárással készítik.
1: Tehát csak a saját súlya alatt,
2: ami megroppan, így van, saját súlya alatt, amit megroppan, azt teszik a palacba, tehát azt kezdik el erjeszteni.
1: A kedves hallgatók, hát ilyen is ez a bőségkosara, közben picike szabad egyetemen is részt veszünk, hogy hogyan készülnek az itt látható borok. Most elmegyünk, zenélünk, aztán folytatjuk és beszélünk a kávéról, mert amit én ittam, az tényleg egy picike Olaszország volt, sőt azt is elárjuk, hogy hol pörköd a kávét, most még nem, zene, aztán folytatjuk Csabával.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, legalább olyan remek zenék, mint a milyen remek helyen vagyunk mi. Hát ezzel, amikor a felvétel készül, hogy mondtam, picikét őszi borongós, de most ránk süt a nap csöpnyi Itáliába vagyunk itt, a Tazza d'Oro arancsésze, ugye jól éreztem meg. Ha beszéljünk a kávéról, hiszen az olaszoknál a kávé nemzeti kérdés. Úgy tudom, de javíts ki, nyilván jobban tudod, hogy most emelték fel 1 euróról 1 euró 10-10-20-ra a kávét, és ez kisebb fajta botrányt okozott, tehát olcsón lehet kávézni, és ez egy nemzeti ital, ugye? Hogy állnak az olaszok a kávéhoz?
2: Pontosan, ahogy mondod, de teljesen jól mondtad, de úgy állnak a kávéhoz, hogy konkrétan otthon nem is főznek kávét. Tehát az az első, fölkelnek, fölöltöznek, és mindenki egy kávézóba lemegy, és megissza az első presszó kávéját. És így kezdi a napot.
1: Rengeteg kávé, és ugye van, ők azt a nagyon kis presszót iszák, ha minden igaz. De laikusok a ristretón, azt szeretik ők legjobban, csak az első pár csepp igazából, és azt mondják, hogy ez megadja az egész napnak a hangulatát, amit csak egy a szájukba tartanak. Itt hányféle kávéval találkozhat a kedves betérő vendég?
2: Kétfajta kávéval dolgozunk, egy sötét pörkölésű igazi olasz kávéval, egy karakteres ízvilág, egy csokoládé és lecsengéssel, meg egy világos és egy közép pörkölés közé mondanám, nem az igazán savanyú, egy ilyen gyümölcsösebb jelleget tudnak megkóstolni még a kedves vendégek, nagyon-nagyon-nagyon finom.
1: És ugye azt beszéltük, hogy ez nem is ott pörkölődnek Itáliában, hanem itt Magyarországon. Miért lett ez a választás, hogy nem pörkölnek jól az olaszok, vagy egyszerűbb esetleg itt, vagy itt tudtál beleszólni a pörkölésbe esetleg?
2: Ez így van, ahogy mondod. Sajnos az olasz kávét, amivel kezdtünk, nagyon szerették, Nápolyba pörkölték, semmi gond nem volt vele, de ez nekem egy általános iskolai osztálytársam, Angyalföld Ricsi, hogyha megemlíthetem a nevét neki, eljött és mondta, hogy segít nekem ebbe a pörkölős témába, mert látja, hogy nagyon megy az étterem, és csináljunk valami különlegeset, ami máshol nincsen, és ezért mondta, hogy próbáljunk ki egy olasz és egy sötét pörkölés, és egy világos pörkölésű kávét, és ő megpróbálja, és másfél hónap próbálkozás után, vagyis pörkölés után megszületett a kis gyerekünk, úgyhogy van egy igazi olasz pörkölésünk, ami India Sherry kávéból van, és van egy világos pörkölésünk, az pedig brazil kávéból van.
1: Úgy képzeljük, hogy Angyalföldi Ricsinek van egy üzeme, és hogyha neked kell pörkölni, akkor van egy ilyen titkos füzet, kinyitja, hogy akkor gondolom, milyen paraméterek mellett születik meg ez a kávé. A másfél hónap mit jelent, hogy addig mentél, kóstolgattátok?
2: Hát nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon sok embert be kellett ebben avatni, mert amit lepörkölt, vagy kávét, azt elhozta ide, volt, amikor 10-14 fajta volt, és kóstolgatni kellett, de hát megteltünk egy idő után, úgyhogy az elég egész családot bevontam, meg a kedves vendégeket, és így született meg az eredmény.
1: Mi az, ami Olaszországban, mondjuk az is olyan ilyen bűnnek számít, hogy valaki ketchupöt kér a pizzára, vagy mondjuk a ananászt teszel, ugye a Hawaii pizza, ami a kávézásban az olaszok ki tudnak akadni. Teszem azt, hogy sok cukorral iszom, vagy sok tejjel, van ilyen iratlan szabály az olasz kávézást illetően?
2: Igen, hát délig csak cappuccinót isznak, vagy teljes kávét, és ennek is megvan a megoldása, mert ők azt mondják, hogy akkor délelőtt tudod feldolgozni még a tejet. Akkor croissant belemártogatják, és úgy eszik meg a teljes kávét, cappuccinót, és délután csak ristrettót és presszó kávét isznak már. Tehát ez a megoldás, semmi más. Erre nagyon haragszanak, meg szólnak is, hogyha esetleg te másfajta kávét kérsz.
1: Azt mondják a brit tudósok, bár ez brit tudós kategória, hogy napi 5 kávét kell meginni az Alzheimer-kor ellen. Te magad, aki egy remek kávézót üzemeltet, mennyi kávét iszol egy nap?
2: Én körülbelül 6-ot. 6 ristrettót iszok, én nem iszok teljes kávét egyáltalán, ristrettót iszok, és a sötét pörkölésből természetesen, és nagyon jól érzem magam, és nagyon fit vagyok.
1: Amit én kaptam tőled, az egy presszó kávé, remek krémája volt, hogy a kedves hallgatók, a krém, ami azt mindjárt Csaba elmondja, de remekül nézett ki, és még a szett is, a szerviz is olasz volt.
2: Így van, a pohár is, az alátét is, a maga a pörkölés is, egy iszonyatos nagy krémával rendelkezik, ez nagyon fontos, mert az öregek, az idősebb olasz úri emberek, de a fiatalok is most már általában, a krémába tesznek egy nagyon kevés kis grappát, azt összekeverik, és úgy isszák meg, úgy fogyasszák el. Tehát egy igazi kávénak föl kell tapadni a krémnek, a pohárnak a szélére.
1: Én egyszer voltam, hogy kávézból 90 cent volt a kávé, és egy tízér volt a másik, mondom, az mi? Na, abban van az a picike grappa, ami ugye szőlő vagy törköpálinka?
2: Így van, szőlőpálinka.
1: Aki ezt akarja megkóstolni, azt vehet nálad ezt is?
2: Azt is meg tudja természetesen, egy prémium szőlőpálinkát meg tud kóstolni nálunk, ami 6 évig érlelt és tölgyfa hordóba. Brutál finom.
1: Mondom, kedves hallgatók, egy csöpnyi Itália, minden van, ami abban a nagy országban. A zene aztán folytatjuk Csabával, megnézzük, hogy mit kínál a csemegepult, mert az is egy picike Olaszország, higgyétek el. Zene aztán folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Folytatjuk a Bőség kosarát, kedves hallgatók. Nekem van egy kedvenc fényképem a telefonomban, egy olaszországi kisvárosnak a csemegeboltjában a sonkapult. Hát ez valami iszonyatos dolog, hogy mint egy tapétát láttam volna, faltól falig sonkák, jó, hogy nyilván nincs annyi féle, de remek sonkák vannak. Ami még tetszik, ahogy ők bánnak a sonkával, ahogy szeletelik a sonkát, hogy szépen, nem így összepakolva minden, hanem szépen lapjával és úgy csomogják. Ezt is megörökölted? Ezt is elhoztad Olaszországba? Ugyanúgy csomagoltak, mint Olaszországba? Ez fontos kérdés.
2: Igen, ugyanúgy csomagolunk, mint Nápolyba. Egy ilyen kis virágformát alkotunk, amikor meg levágtuk a szalámikat, és beletesszük a papírba. Szerintem nagyon jó pofa. És igen, sokat küzdöttünk vele, hogy olyan hajszálvékonyra tudjam vágni a sonkát, mint Olaszországba. Hála Istennek sikerült, vettünk egy olyan gépet, amivel tulajdonképpen ezt meg tudjuk tökéletesen oldani.
1: Alapszinten kérdezem, hogy miben különbözik mondjuk egy magyar sonkától, egy magyar szalámitól az olasz. Ahogy látom, ők kevesebb paprikát, vagy egyáltalán nem használnak paprikát.
2: Így van, nagyon sok szalámiuk van, amiben nem használnak paprikát. A magyar szalámikkal sincsenek semmi gond, mert nagyon-nagyon finomak, én is nagyon szeretem őket, de itt az ízvilágbeli különbségeket lehet felfedezni, mint például egy szalámiba a friss édeskömény teszek be, ez a Finocchio a szaláminak a neve, ez brutál finom, vagy amit említenék még, az a ungréze szalámi, ami hasonlít a mi téli szaláminkra, csak egy sokkal sejmesebb struktúrája, és bükkfán meg van füstölve még.
1: De ezt a nevet találták, hogy magyar szalám, ungréze, azt jelenti, magyar, ezt a nevet találták ki, tehát ezért találkozták kint.
2: Így van, ezt a nevet találták ki, mivel hogy hasonlít erre a mi téli szaláminkra.
1: Ez a szortiment, ez a te ízlésedet tükrözi? Hogy látom, az a sötét talán az marha sonka, de csak nagyon, vagy nem. Van egy sötétebb, tiszta, sovány húsból álló, kötözött sonkaszerű valami, ami...
2: Ami tulajdonképpen a brezaola, egy hosszan érlelt brezaola, tehát itt már sokkal keményebb a struktúrája neki, és maga úgy, hogy nincsen benne semmilyen fűszer, egy ilyen nagyon ízes, fűszeres ízvilágot tapasztalhatunk, mert ezt carpaccionak is meg tudjuk csinálni, szendvicsbe is bele tudjuk rakni, de így magába is nagyon finom.
1: Na és adódik a kérdés, hogy kerülnek ide ezek a cuccok? Te magad mész ki, vagy most már olyan világot élünk, hogy megrendez mindent, vagy összekötöd a kellemeset a hasznossal, és akkor hát egyel többször mentek ki Olaszországban, mert ezeket be kell hozni.
2: Az elején mi mentünk ki, most már behozzák nekünk szállítók, de egyre, amire nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, és törekszem rá, hogy soha nem itt semmit nem szállítatok ki, hanem én megyek el, személyesen fogom meg, és én nézem meg az árut, és utána én bepakolom a kocsiba, és én hozom ki.
1: Ez a választék, ami itt van, ez ugye nyilván vannak fizikai határai, ez változik, vagy ez állandó? Például pancettának hívják a szalonnát?
2: Így van, pancettának hívják a szalonnát.
1: És most nem látom, pedig vettem jár itt korábban.
2: Most cseréltünk, mert most guancialét hoztunk, a carbonárának a fő alapanyagát, mert váltottunk egy kicsit, mert ezt kérték a vendégek, hogy most legyen egy kicsit ez.
1: Szóval ez a te szortiment, azért bizonyos időközönként változik ez, nem? Szezonális termék előfordul, mint teszem azt nekünk mondjuk a kenőmájas, meg a hurkakolbász inkább téli. Van nekik is, amit inkább télen csinálnak?
2: Igen, általában én a fő dolgokat, azokat úgy nagyjából el szoktam hagyni nyáron, tehát a mortadella, főt sonka, és télre pedig visszaszoktam, sokkal több sonkánk van, sokkal több marhasonkánk van, érlelt, levegőn szárított sonkánk van, és a főt sonkából is inkább a spekkottót hozom, ami egy érleltebb, füstösebb és tömörebb ízvilágú sonkáról van itt szó. Nagyon-nagyon finom.
1: Már a mortadella a legnagyobb, de ennél van azért sokkal nagyobb mortadella is Olaszországban. Mi az, ami az benne ott pisztácia, és mi az a fehér benne? Tehát mi a mortadellának az alaprecepte? Mit tartalmaz? Tehát ránézésre ilyen kicsit párzsiszerű valami, de nem az.
2: Igen. Sokan azt hiszik, hogy azt mondják, hogy a olasz párizsi, nem, ők gőzölik a húst több órán keresztül, és amiket látsz benne, azok apró zsírcsomók, és pisztácia van hozzá keverve, naturpisztácia, tehát nincsen megsózva. Nagyon finom neki különben az íze, tehát egy enyhén sós, enyhén borsos, de megvan hagyva neki a jellege, és tényleg az elkészítéshez nincsen semmi köze a párizsihoz.
1: Kedves hallgatók, én a húspoltról, ha többet szeretnék megtudni, akkor be kell jönni, meg kell nézni, és meg kell kóstolni, mert azt is lehet. Erről beszélgetünk a következő részben, hogy hogyan és mit lehet kóstolni. Szétnézzünk az üdítőit a fronton is. Zene, aztán folytatjuk Csabával. Mikor?

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a Tadzadoro aranycsészebeli kalandozásunkat. De hogyha megnézem a pult másik oldalát, akkor itt mindenféle, nevezük őket kencének vagy krémeknek vannak itt. Ugye ez egy reggeliző, vagy hát akár brancsolni is lehet bele. Tehát itt van azt, hogy gyorsan megmondom, hányféle krém. Hát több mint 10-15 krém. Ebből bárki tud kérni, meg tud kóstolni. Mik vannak itt, csak a teljesség igénye nélkül elmondod nekem, milyen krémek?
3: Először is szeretném mondani, hogy egyik krémünkben sincs tartósítószer, hozzáadott adalék és színezék. Ezt persze reggelire is meg tudjátok itt tenni, el tudjátok fogyasztani, meg természetesen kis edénybe is, kis dobozkákba el tudjátok vinni. Rengeteg fajta féle van, felsorolni párat, ami nagy kedvencem. Falutatár az például hátszín szuvidálva, csíkokra vágva, hagymán lepirítva, halapenyóval bekeverve, enyhén csípős, gyerekek is szokták enni, nagyon-nagyon-nagyon finom. A másik a vörösboros rókagomba. Ott azt emelném ki, hogy irgalmatlanul intenzív, mert nagyon magas az illóolaj tartalma. Nagyon-nagyon szeretik. Azon kívül padlizsánkrém, sült kápiás feta, parajos feta, mangalica krém, avokádókrém,
2: tormány. Ez is szokott változni? Tehát ez a paletta is? Van egy 30 féle recept, és most ezt a 12-t tetted ki.
3: Így van. Az is szokott változni. Azt nem mondom, hogy minden hónap, de egy 2-3 havonta egy valami újat mindig beteszünk hozzá, és havi szinten egyszer azt én saját kezüleg szoktam csinálni, az egy fekete szarvasgomba pátét. Nagyon-nagyon szeretik a vendégek, irgalmatlanul intenzív az íze neki, ezért keveset szoktak vinni, és akkor pirítósra megkenik, és akkor megeszik. Nagyon-nagyon finom.
2: És kurisztatjátok, kedves hallgatókat, Csaba kérdez, hogy levegye a zenét, nem mondom, legyen egy olasz hangulat, talán halljátok, él a kávézó, tele van vendégekkel, valaképpen laptoppal dolgozik, kávét iszik, az úriember éppen híreket néz. Törzsközönség már kialakult a 3,5 év alatt?
3: Igen, az első év az nagyon nehéz volt.
2: Itt mindenhol.
3: Igen, de utána szépen lassan alakultunk. És úgy néz ki, hogy megjött az összes törzsközönség.
2: Na, és akkor megnézzük az üdítőket, gyere Csaba, össze-vissza mászkálunk ide. Vannak olyanok, például, ugye nem tudom, van az a híres, most nem mondom ki a nevét, de ehhez a kóla céghez tartozó narancs, ugye, ami még van egy narancsügyi miniszterünk is, aki szóvá tette, hogy Olaszországban több narancs van benne. Úgy tudom, van egy törvény Olaszországban, de javíts ki, hogy a 10 vagy 12%-án kevesebb narancsot nem tartalmazhat az, ami narancsüdítő. De itt vannak olyanok, ami igazából Olaszországban ugye kapható. Ezek is népszerű dolgok, egy ilyen narancsszóda például, vagy lemonszóda, azt például én nem láttam soha, azt a peszkának melyek az őszi barackot?
3: Igen, peszkának mondják az őszi barackot. Visszatérek az első kérdésedre, a lemonszódára, a lemonszóda mojito, lemonszóda narancsos, és a lemonszóda citromos van, és így van, pontosan, ahogy mondtad, nagyon magas neki a gyümölcs tartalma. Tehát amikor, és egy rostos üdítőről beszélünk, amikor kitöltött pohárba, akkor a pohárba úsznak a rostok, tehát arra nagyon figyelnek, hogy ne egy ilyen műanyag valamit így áll meg, hanem egy nagyon magas gyümölcs tartalmú italról beszélünk. Azon kívül még a 100%-os gyümölcsleveket megemlíteném, például a Cueg vagy a Yoga márkát, különösen kiemelném belőle a gránátalmát és a mangósat, ami nagyon...
2: 100% gránátalma?
3: Így van, 100% gránátalma, nagyon-nagyon-nagyon finom.
2: Melyik a része van? Amalfi környékén vannak az emberfej nagyságú citromok, a limoncello hazája, és a limoncello az az ital, ami szerintem megosztó, Olaszországban elfogadja az ember. Itt népszerű dolog a limoncello, egy nagyon édes citrom likőrről beszélünk, ugye, nagyon sűrű. Hogy szeretik a magyarok a limoncellót?
3: A limoncellót magában nem igazán szeretik inni itt nálunk a vendégek, de limoncello spicként viszont nagyon-nagyon szeretik. Egy kicsit felhígítva, egy kis proszekkóval, egy kis ásványvízzel, egy kis citromkarikával, egy kis jégkockával, és ez egy nagyon üdítő tud lenni.
2: Na és végül minden munkának van szépsége, hogyha ezt most munkának fogjuk fel. Milyenek az egésznek a szépsége? Szerintem olyan karakter vagy, akit a törzsvendégek imádnak, szeretnek, szerintem te szeretsz beszélgetni velük, de igazából te nem dolgozni jársz be ide, hanem megélni Olaszországot. Szóval mi a munkád szépsége végül?
3: Nem, igen, jól látod, nekem ez a szerelmem, ez a mindenem. Nekem a hobbik a borok, hogyha kérdezi valaki, hogy foci vagy mi, nekem a hobbim, és mondtam, hogy borok. Imádom kóstolgatni, imádok utána olvasni, és ami itt van, ami az összes termék, azt imádom kóstolgatni, és így fejlesztjük mindig a céget, kérdezzük a véleményeket, és tovább fejlesztjük a céget.
2: Kedves hallgatók, ha mindezt szeretnétek átélni, akkor Tadzadoro itt Zuglóban, nem messze, lehet Csabával beszélgetni, általában mindig, én még nem voltam úgy bent, hogy te ne lettél volna bent.
3: Igen, általában mindig itt vagyok, 7-től este 7 óráig megtalálható vagyok, és nagyon szívesen beszélgetek, és megmutatok mindent, amit...
2: ha valakit látok a pult mögöttek, úgy néz ki, mint egy szakajtott olasz, akkor az ő lesz, az még szerintem meg a kereted is, olasz az olasz szemüveg kereted, eltaláltuk?
3: Így van, olasz a szemüveg keretem, és igen, megpróbálom ezt az életérzést visszaadni, tehát tényleg szívből jön, tehát ez egy, nem egy produkció, hanem tényleg szívből jön, amit itt hallanak és látnak.
2: Az elmúlt egy órában 100% Itália volt a Bőség kosarában, köszönöm szépen, mit kell kívánni? Hát még sokszor 3,5 évet, jó legyen itt, és kávézunk itt még sokat. Köszönöm, Csaba.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele elmennék.

0: a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Bejelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Ingyenes szűrővizsgálatokat tart a Vöröskereszt a hétvégén. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint, és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-nek. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kormány alapvető célja, hogy a magyar közút vegye vissza az üzemeltetést. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. A sportvezetőknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy érinti-e őket az új összeférhetetlenségi szabály. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándor székely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásának tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelység jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Ezren vehetnek részt a Magyar Vörös Kereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tanácsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendégére sokat vártunk, mert hogy ő nem mindig van Magyarországon. Madari Szilvi parfümőr Firenzéből érkezett hozzánk egyenesen, vele fogunk beszélgetni a mai és a jövő heti epizódban is. Szia Szilvi, köszönjük, hogy jöttél.
1: Sziasztok, hello.
2: Szia Szilvi, én is üdvözöllek, és akkor szokásunknak híven egy pár mondatot rólad. Így bevezetőként, hogy azért legyen a hallgatóknak egy kis orientáció, hogy tulajdonképpen kivel is beszélgetünk ma. Nemzetközileg elismert okleveles illatszakértő és parfümőr, akinek az illatok iránti szenvedélye már gyermekkorában kialakult. Szakmai tudását Firenzében mélyítette el, ahol ma él és tanít. Budapesten megalapította Magyarország első hivatalos felnőtt képzésben működő parfüm akadémiáját, emellett egyéni és céges parfümkészítő workshopokat is tart. Munkájával abban segíti az embereket, hogy emlékeik, érzéseik és személyiségük alapján megtalálják vagy megalkossák a hozzájuk igazán illő illatot. Mai beszélgetésünkben az illatok különleges világáról, a parfümkészítés titkairól és egy szenvedélyből felépített nemzetközi karrier történetéről beszélgetünk vele.
1: Ugye? Nem mondtad el, hogy mi lesz, vagy mit tudtál így meg rólam a színfalak mögött, és kíváncsian vártam, de így ez még most nekem is jól esett így, amit mondtál, úgyhogy igen, ez így rendben van.
2: Örülök neki, mert számtalan kérdés egyébként megfogalmazódott bennem, amikor a Petra mondta, hogy veled fogunk beszélgetni, mert a parfüm világa az egy érdekes világ, és ugye tulajdonképpen egy érzékszervünkre hat a legjobban. És ma már a tudomány is alátámasztja, hogy nagyon-nagyon sok mindenre olyan hatással van, hogy akár gyógyítólag is, vagy akár olyan emlékeket is ugye vissza lehet hozni vele, amelyek mondjuk egy stroke után például teljesen kitörlődtek.
1: Igen, egy icipicit visszakanyarodnék a legelső mondatodra, a parfümre, mert hogy ugye nagyon sokan mindig arról beszélünk, hogy parfüm, parfüm, parfüm, miközben én ezt egy kicsit apróbb részletekre szedném szét, és én inkább azt mondanám, hogy az illat. Mert hogy a parfüm az egy végtermék, és nagyon sokunkban ez csapódik le, hogy az illat az egyenlő a parfümmel, és azt gondolom, hogy nekem ez az ilyen kis, nem tudom, életmódom, vagy misszióm, vagy hogy ezt minél több fórumon elmondjam, hogy az illat az nem feltétlenül csak a parfüm, hiszen illat az mindig van körülöttünk, mindenhol. Nincsen nagyon egy olyan illatsemleges, vagy neutrális közeg, ahol tudunk létezni, ez nagyon ritka, és csak egyszerűen elmegyünk azok mellett, az illatok mellett, amik minket körbevesznek. És ezek azok, amik egyenesen hatnak ránk, és visszarepítenek minket a múltba. És az, hogy aztán ebből a végén mondjuk egy kis üvegcsébe bezárunk több illatkompozíciót, amit parfümnek nevezünk, az már egy dolog. De én nagyon szeretek koncentrálni inkább az illatra, hiszen azok a egy dolog, ami igazán hatással van ránk, és nem feltétlenül az illat kompozíció. Úgyhogy én ezt így szeretem elkezdeni, hogy egy kicsit menjünk visszafelé, és akkor így lehet, hogy jobban megértjük ennek a hatását ránk, illetve másokra.
0: Érdekes dolog ez, mert hogyha azon gondolkodtam, amíg beszéltél, hogy mi az első illat. Tehát, hogy az életünkben, az élet kezdetén is az első kapcsolódás a hangokon túl, az az anyukánknak az illata.
1: Azon belül az anyukánknak nem feltétlenül az anyukánk illata, hanem, igen, és én ezt nagyon szeretem, például a vanília, az egy kimondottan ilyen illat, az, hogy valaki szereti, vagy nem szereti a vanília illatát ízként vagy illatként. Ez nagyon sokszor az anyasághoz kötődik, és nemrég csináltak egy óriási nagy kutatást, hogy az emberek miért szeretik vagy utálják a vaníliát, és arra jöttek rá, hogy általában azok az emberek szeretik a vanília illatát és ízét is, akik vagy szoptatva voltak, vagy akinek nagyon jó a viszonya az anyukájával például.
0: Vagy mind a kettő. Igen,
1: igen, ez a vagy-vagy. Természetesen, mint minden kutatás, ez sem 100%-os, de ugye amikor megszületik egy kisbaba és mellre teszed, akkor a mellünknek a közege, a mellbimbónak a közege, az általában vanilin és karamell illatú, és ez az az első és nagyon triviális illat, ami bevésődik az agyunkba.
0: Képzeljétek el, hogy dietetikus mesélte el nekem azt is, hogy az édes íz az azért annyira fontos egyébként nekünk, a felnőtt korban is, meg ugye már nekünk úgy, hogy ez embereknek, mert az anyatej édes, és annak kell is édesnek lennie, hogy akarjunk anyatejet inni már, hogy a kisbaba, nyilván ez alól is vannak kivételek, van, amikor nincsen anyatej, nem tudja úgy szoptatni a kisbabáját, de azért túlnyomó százalékban a dolog működik, egyrészt, másrészt pedig hát a tudományos, vagy a természet, ahogyan ezt megalkotta, az ezért van. Sokkal könnyebb a babának elfogadni, szóval hogy van itt egy ilyen tök érdekes összekapcsolódás.
1: És a kapcsolódás az ott teremtődik meg, hogy mivel a szoptatás által ugye biztonságot adsz a gyerekednek, hiszen eteted őt, életben tartod, ezért ugye ez az érzés ezzel a memóriával összekapcsolódik az agyunknak a limbikus részében, és ez egy annyira nagyon mély érzés, amit soha nem felejtünk el. És egy picikét visszakapcsolva erre, ezért is például nem véletlen, hogy minden ilyen anyapótló tej, hogy is hívjuk ezt?
0: Tápszer.
1: Igen. Soha nem eper vagy csoki ízű. Így van? Ez mind vanília illatú és ízű. Az összes tápszer. Minden.
0: Tényleg.
1: Igen. Úgyhogy ez egy nem véletlen dolog, hogy ugye ezt hogyan kapcsoljuk be már csecsemőkorba, hiszen egy iszonyatosan fontos dolog, és tulajdonképpen például, hogyha már felhoztad a vaníliát, az nagyon érdekes módon végigkísér minket így az életünkön is, hiszen, és ez már egy nagyon trükkös dolog, a férfi agy például, hogyha vaníliát érez egy nőn, akkor a férfi agynak azonnal az fog beugrani, hogy ő lehet a gyerekeim anyja. Ő nem egy éjszakás sztori. Ez egy nagyon-nagyon vicces és trükkös dolog, de így van, ez működik. Ilyenkor, amikor ezt
0: hallottunk már sztorikat ugye a bulvárvilágból, akár Meghan Markle-el kapcsolatban, hogy hogyan lehet az illatokat használni, hogy irányítsunk el a szituációkat.
1: Így van, igen. Nagyon, nagyon jól lehet használni, mondhatnám azt is néha, hogy veszélyes.
0: Igen, mert manipulálni is.
1: Igen, de nagyon jól is tudjuk használni ezeket az illatokat.
2: Az igaz, amit én mondtam, hogy az illatokat lehet arra használni, hogy mondjuk például egy ilyen stroke után a gyógyulás az gyorsabb legyen, és olyan emlékek jöjjenek vissza, amelyet más módon nem lehetett volna rekonstruálni az agyban.
1: Így van. Firenzében most elvégeztem a Firenzei Egyetemen egy kurzust, ami, hogy is fordítsam, terapeuta, illatterapeuta, igen, talán ez a magyar jó megfelelője, és itt kimondottan erre koncentrálunk, hogy nem csak stroke, de akár egy baleset. Például dolgozhatok így demenciában élő emberekkel, és így az illatok által hogyan hozzuk vissza ugye azokat a emlékeket, ami beaktiválja újra azt az agyrészt, ami egy iszonyatosan fontos dolog. Nem csak emlékileg, hogy emlékeznek, visszaemlékeznek az emberek a saját életükre, de azért, hogy egy kicsit megmozgassuk is például a gondolkodásukat, a működésüket, az emócióikat, hiszen ezzel fognak tudni aztán egy kicsikét lépésről lépésre tovább lépni. És itt most nem a Covidról beszélek feltétlenül, hanem de arról is, de ugye ez is például egy kimutatott dolog, hogy a demenciának ez az egyik előszobája, amikor az ember kezdi elveszíteni például 50-60 évesen az illatérzését, vagy kezd nem, igen, illatokat nem érezni, most nagyon nagy szemekkel nézel rám, Petra. És erre tényleg érdemes figyelni, mert ez a demenciának az egyik előszobája lehet, természetesen nem egy, ez is egy kőbevésett dolog, de figyeljünk oda például a szüleinkre, hogy onnantól kezdve nem érzi azokat a releváns illatokat, és itt releváns illatokról akkor beszélek, ami egyértelmű, kávé, fahéj, vanília, eper, amit így csípőből felismersz, illetve a szüleink is felismernek, amikor azokat elkezdik így azt mondani, hogy fú, hát én ezt nem is érzem, nem érzem, hogy a kotyogóból kijött a kávé, vagy ilyenek, ez lehet egy előszobája, igen, a demenciának.
2: Vannak olyan illatok a vanílián kívül, amelyek egyrészt ennyire meghatározóak, vagy azt mondjuk, hogy ezek ilyen általános alap illatok, amiket mindenki minden szituációban érez.
1: Jó, akkor előbb elmentünk a parfümtől az illatig, most az illattól egy picikét megint visszalépünk. Neked elég annyi, hogy tudod, hogy léteznek illatok. Neked, itt gondolok arra, hogy mondjuk egy átlag embernek. Nekem parfümőrként, aki ezzel is dolgozom, nagyon fontos tudnom azt, egyrészt érdekel is iszonyatosan, másrészt meg fontos tudnom azt, hogy honnan jön az az adott illat. Vagy például honnan származik ez egy fa, egy fű, egy virág, egy gyanta, vagy bármi, és annak mi a jelentése az életünkben. Erre is mondok egy nagyon-nagyon egyszerű példát, hogyha például valaki nagyon szereti, vagy ragaszkodik a cédrusfához. A cédrusfát nem tudom, el tudjátok képzelni, hogy néz ki. A libanoni cédrus az a leggyakrabb illat, amit általában parfümökben érezni szoktunk, de a cédrusfa az úgy néz ki, mint egy családfa. És hogyha azok az emberek ehhez az illathoz nyúlnak, akkor én nekem az már egy olyan jel, hogy ő neki például nagyon fontosak a gyökerek. Hogy ő mondhat bármit, hogy ó, én nekem ez nem fontos, vagy kit érdekel, vagy ilyenek, de valahol legbelül ösztönösen ezt az illatot választotta.
2: A tudatalatti nem hazudtolja meg.
1: Pontosan, és ezek azok a momentumok, ahol nagyon szépen az embert le lehet térképezni, hogy mégis mik azok a mozgató rugók, amik benne legbelül mozognak. És ezért gyönyörű ez a szakma, és ezért nagyon-nagyon érdekes minden egyénnel külön-külön dolgozni, mert az alapján, hogy ő milyen illathoz nyúl, mik a preferenciái, mi az, amihez csípőből oda nyúl, és aztán visszatáncol belőle. Például nekem is ezek egy nagyon érdekes játszmák, vagy játékok az ő életében. Ezek abszolút üzennek nekem, hogy ő például milyen embertípus, vagy milyen lehet az ő élete.
2: Az illathoz való kötődésünk az változhat úgy, mint ahogy mondjuk az ízekhez való kötődésünk, mert nem tudom, bizonyos dolgokat mondjuk gyerekkorunkban nem eszünk meg, mert van egy íze, azért nem az illata feltétlenül, ami meghatározza, hogy miért nem eszem meg. De aztán elmúlik egy jó pár év, vagy évtized, és érdekes módon még is meg fogom enni, mert egyszerűen átalakul az ízlésem.
1: Erre kettő dolgot mondok, és ezt én kettő ilyen nagy csoportba választanám szét. Az egyikre mondok neked egy ilyen példát. Gondolj bele, hogy mondjuk, nem tudom, 3 éves vagy, és mondjuk a nagymamáddal játszol a kertben. Ez egy tök jó szituáció, boldog vagy, nem tudom, labdáztak, stb. Elesel, 3 évesen, elesel, és abban a pillanatban, amikor elesel, valamiért a szellő arra hoz egy, nem tudom, rózsa illatot. Most mondtam egy példát. Soha többet nem fogsz rózsát, tegyük föl, tételezzük föl, érezni az életedbe, majd csak amikor 80 éves leszel. És amikor 80 éves leszel, és az agyad újra rózsa illatot fog illatolni, úgy fogja a rózsa illatot bekategorizálni, hogy ez a nem szeretem illat. Mert az az első momentum, amikor ezzel az illattal találkoztál, az kellemetlen volt számodra, hiszen akkor elestél. Nem az illat volt kellemetlen, a momentum, amiben találkoztál abban a pillanatban. Ez az egyik, és itt csatolok vissza arra a limbikus részre az agyunknak, ahol ez a pillanat összekapcsolódik az illattal. De vannak például olyan illatok, és nagyon szeretem ezt a példát is fölhozni, csak az egyszerűség kedvéért, hogy megértsd, hogyha mutatnék most neked egy érett sajt illatot, például egy érett, mondjuk penészes sajt illatot, illetve egy koszos izzadt zokni illatát, akkor melyikre mondanád azt, hogy ez egy illat és egy szag? Általában az emberek azt szokták mondani csípőből a sajtra, hogy ez egy illat, a zoknira meg csípőről azt mondják, hogy ez egy szag. Úristen, hú de büdös. És ez az a momentum, és itt csatolok vissza a te eredeti kérdésedre, ez viszont nézőpont kérdése, mert hogy a kettőnek például pont ugyanaz az illat molekulája van. Ez egy nagyon vicces dolog, és az egyikre csípőből azt mondod, hogy hú, ez egy büdös zokni, a másikra viszont azt mondod, hogy oh, na ez egy jó borral egy szag. Miközben például, hogyha gyerekeket kérdeznénk meg, ők csípőből azt mondanák az oknira, hogy neki az illat, az az illat, hiszen simán a gyerekeknek semmi problémájuk nincs azzal, hogy megszagolják a saját büdös zokniukat. Semmi. De mi a mi reakciónk, mint szülők? Azonnal, amint látom, hogy a gyerekem a saját büdös zokniát szagolgatja egy edzés után, azonnal az a reakcióm, hogy ó, azonnal dobd a szennyesbe, mert az annyira büdös. Kvázi megmondom neki én, hogy az büdös. És az a példa, amit a Nagyival mondtam az előbb, azt elég nehéz megváltoztatni, hiszen az veled történt egy negatív pillanatban például. De ezt a zoknés példát, ezt, hogyha én rávilágítok neked egy más szemszögből, azonnal már így, csípőből azonnal máshogy fogod látni. Ezt nagyon könnyű megváltoztatni fejben, hogy egy más nézőpontból nézed. Tudnék mondani egy nagyon más példát is, csak nem tudom, hogy a hallgatók innentől kezdve ennének parmezán sajtot, hogy az mihez hasonlít, de szeretnétek, hogy elmondjam?
0: Nyugodtan, de én imádom.
1: Én is
0: nem
1: imádom
0: tudsz
1: a parmezán.
0: Mondani, amitől én ne enném a sírásig a parmezán.
1: A parmezán sajtnak egy az egyben olyan illatmolekulája van, mint a hányásnak. Igen. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy a parmezánra soha nem fogod azt mondani, hogy fú, büdös, vagy nagyon ritka, aki azt mondja, hogy és az is például nagyon érdekes pszichológia, hogy a szülők általában a saját gyermekünk hányására soha nem mondjuk azt, hogy büdös. Soha. Mindig más hányása a büdös. A saját közegünk, gyerekünk, nem tudom, férünk, párjunk hányása, az azért általában nem büdös. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes ez a kapcsolódásunk az illatokkal, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá. És ez például tök
0: mert
1: könnyen...
0: Mert az érzés, ami ahhoz az adott illathoz kötődik, mindent meg tud változtatni. Igen, mert akár az... pro, akár igen. Kontra.
2: Akkor csak a parmezánra visszatérve, én voltam Olaszországban egy parmezán sajt üzem, ahol különböző évjáratú sajtok voltak, és nekem addig nem volt bajom a parmezánnal. De ott olyan töménységbe kaptam azt a parmezán illatot, és a látvány maga most is, ahogy beszélek róla, előttem van az egész raktár, és minden az égvilágon, hogy körülbelül egy olyan, hát szerintem eltelt egy olyan 20 év, hogy én újra hozzányúltam a parmezánhoz, mert ott annyira kemény illatokat kaptam, hogy azt mondtam, hogy én biztos, hogy egy falat parmezán többet az életben nem fogok megenni.
1: Szerintem, hogyha tudatosan állsz hozzá egy ilyen illathoz, és azt mondod, hogy oké, igen, eddig szerettem, most töményen kaptam. Itt a kérdés az az, hogy újra, mi váltotta ki azt, hogy újra? Miért? Miért kezdtél el újra parmezán tenni? Mert az agyad nem felejtette el azt a parmezán sajt töménységet.
2: Lehet, hogy a környezetem miatt.
1: Lehet, látod, hogy ez az a nézőpontváltás, ami az adott illathoz fűz téged. És ezek azok a nagyon, nagyon érdekes momentumok. Volt nálam például Firenzében egy pár, az 50 éves házassági évfordulójukat ünnepelték, ergo 70 évesek lehettek körülbelül. Nagyon érdekes volt látni, ahogy a férfi megszagolt egy adott illatot, és elkezdett könnyezni, és fú, a feleség azonnal ránézett, hogy mi történt, és akkor mondta a férfi, hogy hát Teacher Mary, hogy a Mary tanárnő, és kérdezte a feleség, hogy ki az a Mary tanárnő, és mondta, hogy az első óvodai tanítónéném volt. És az 50 év alatt nem volt rá alkalmuk, nem volt egy trigger, nem volt egy kiváltó ok, hogy ők erről beszélgessenek. Hogy ez feljöjjön, ez az emlék. És elkezdtek ott beszélgetni azonnal, ott előttem, a ő 3 éves koráról, hogy amikor a nagypapája elvitte őt, én nem tudom, a kert végébe. És egyszerűen nincs rá alkalmunk egy életen át minden pillanatot vissza visszaidézni. Viszont ezáltal, hogy ugye ez az illat újra előjött neki, ott előtte, nagyon-nagyon szép volt azt látni, ahogy elkezdtek dolgozni ezzel a korukkal, és mármint, hogy életkorukkal, és erről elkezdtek beszélgetni. Ez nagyon szuper látvány volt, ez jó volt.
0: Folytatjuk a beszélgetést a jövő heti epizódban is. A vendégünk Madari Szilvia, illatszakértő parfümőr. Illatok, érzelmek is, természetesen a könyvek is szóba kerülnek majd.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM-en.
4: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerületünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kellemes őszi időre számíthatunk. Utalvány formájában küldik az iskolakezdési támogatás második részletét. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. A pénzt ezúttal utalvány formájában adják, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésekre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándorszékely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál István Dániel. Jó hétvégét kívánok, pikpakkel ment ez a hét is. Megint ott találjuk magunkat, hogy péntek van. Jól fogunk szórakozni, már egyébként abszolút a hétvégére hangolódunk. Igazi szünidős, holiday-es zenékkel készülök. Madonna, Dan and Shay, a Smash Mouth, de érkezik majd hozzánk Charlie Winston is hamarosan a hétvége himnuszával. És aztán jönnek majd dömpingben az óra sztárjai, Avril Lavigne, a Kings of Leon, illetőleg George Michael és majd a Follow the Flow 3-3 slágerével is készülök. Ez a szűk keresztmetszet, de majd kibontogatjuk együtt mindjárt. Billy Eilish indítja délután. Jó szórakozás nekünk!
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Jó hétvégét a 98.6 Manna FM-mel, egész hétvégén jobbnál jobb műsorok készülnek, úgyhogy a zenére se legyen gond, és a mai délutánon is jók vagyunk, hiszen mindjárt igazi szünidős hétvége induló himnuszok jönnek. Csak közben mondom, hogy egyébként szombatra érdemesebb talán tervezni a szabadtéri programokat, akkor szinte zavartalan lesz a napsütés, vasárnap is csak a gomoly felhőzet növekedett meg, akkor még melegebb lesz, aztán majd estére elromlik az idő, és jövő héten már alig lesz 20 fok, úgyhogy talán ez az utolsó ilyen jó hőmérsékletű hétvége. Közben egyébként már is Madonna érkezik a Holiday-jel, aztán a Delensé formáció is, a Holiday Party, és aztán majd hozom a Smash Mouth Holiday in My hegyét is, úgyhogy mi már abszolút hétvégi vibe-ba tudunk keveredni együtt mindjárt. A Holiday szinte Madonna első slágere volt, tulajdonképpen ezzel ismerte meg őt a nagy virág, előtte táncos nőként foglalkoztatta a showbiznisz, többek között Patrick Hernandez Born to be Alive című klipjében is látható háttértáncosként, de ez a Holiday volt az első nagy slágere, egyébként 83. szeptember 7-ét írunk, amikor a megjelenését nézzük, de számtalan remixet megélt a dal egyébként, még ugye a hazai repülők formáció is feldolgozta, igen jól szerintem. Ausztráliában, Németországban, Írországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban is benne volt az első 10-ben. A dal Madonna legtöbb turnéján is elhangzott, ha valaki látta például a Freddie Mercury életéről szóló Bohemian Rhapsody-t és a Live Aid-et, akkor ugye tudja, hogy az a koncert miről szólt, nyilvánvalóan az éhezők megsegítésére, és Madonna például két dallal szerepelt ott, többek között ezzel a Holiday-jel. Aztán majd egy amerikai, tulajdonképpen country music duo érkezik, a Delensé formáció, akik számtalan előadóval együtt dolgoztak, így például Justin Bieberrel, Charlie Puth-tal, a Rascal Flatts-el, többek között Kelly Clarksonnal is. Elég nagy slágerekkel mászták meg a Billboard Hot 100-as listáját, többek között ezzel a dallal, ami most nekünk abszolút témába vág, mindjárt jön a Holiday Party, és aztán a végére a Smash Mouth együttes és a Holiday in My Head, ez tulajdonképpen egy ritkábbik dal, hogyha azt veszük, ugye, hogy leginkább a Shrekben elhangzó betétdalokkal tudjuk azonosítani a csapatot, akik egyébként ugye a nagy világ számára tényleg a Shrekkel robbantak be 2001-ben, de különben már a 90-es évek végén, közepén is egyébként igen menő dalokat játszottak, olyan volt például a Walking in the Sun, ami még akkor kevésbé írta fel a nagy térképre a csapatot, ez tényleg a Shrek kellett. 94-ben alakultak egyébként Kaliforniában, és a Walking in the Sun után még volt a Fonza, a Why Can't We Be Friends című daluk, ami nagyot ment, és aztán utána jött a Monkees feldolgozás, az I'm a Believer a Shrekből, és az All Star is. Egyébként többször Grammy-díjra jelölték őket, és összesen 5 nagy lemezt adtak ki. Ami érdekes, hogy egy időben összebalhéztak a Smashing Pumpkins együttes tagjaival, Instagramon oszta fel régi sérelmét Billy Corgan, a Smashing énekese, a rajongóinak válaszoló rockstar felemlegette azt az esetet, amikor állítása szerint a Shrek című film záródalaként fel akarta használni a DreamWorks Untitled nevű számukat, azonban a stúdió visszavonta az ajánlatot, és lecserélték a számot az I'm a Believer-re a Smash Mouth-tól. Hát, aztán reagáltak vissza. Természetesen a Smash Mouth tagjai, hát győzzön a Jobbik, ez klasszikus eset, de most már többi történelem tényleg. Szerintem a Shrek sikeréhez abszolút hozzájárult az I'm a Believer is. De most nem az érkezik, hanem a Holiday in My Head, Madonna és a Denen Shape formáció után. Itt a 98.6 Manna FM-en. Jó hétvégét ezekkel a dalokkal.

98.9 FM életöröm zenékkel. 0-77-98-al, ez pedig az SMS és Viber számunk, itt tudunk ma is értekezni, kommunikálni. Pénteken mindig egy picit korábban indul kifelé a forgalom a fővárosból, hát nem hiszem, hogy a hétvégén már a Balaton olyan nagy sláger lenne, maximum lezárni mennek a telkeket az emberek, bár egyébként ez most még ilyen jó kis késő nyári hőmérsékletű hétvége lesz. Mi a helyzet az utakon? Erre várom tehát a válaszokat. Vagy hogyha valakinél van egy jó kis szüreti mulatság, falunap a hétvégén, amire invitálná a többi hallgatótársat, erről is hírt lehet nekünk adni SMS-ben, programajánlatokkal egyébként én is készülök, és abszolút a hétvége jegyében muzsikálunk, van még egy holidayünk, aztán majd jön egy hétvégi himnuszunk, és aztán majd a hétvégéről konkrétan egy dal Charlie Winston előadásában. A holidayt most KSI hozza, ő egyébként youtuber, internetes személyiség, rapper, énekes, ökölvívó, ezt kevésen tudják róla, színész és üzletember is, a Brit Simon csoport alapító tagja. 2009-ben regisztrálta a YouTube csatornáját, és eredetileg egyébként FIFA videójáték sorozatokkal játszott, ott vált népszerűvé, aztán feldolgozta Billy Ray Cyrus egyik dalát, azzal vált egyébként ismerté, ezzel a holidaye pedig már önálló jogon tolta. Tulajdonképpen az utóbbi idők egyik legnagyobbat menő sztárja, elképesztő sok feliratkozóval. Aztán majd a Coldplay jön hozzánk, és a hétvége himnusza itt lesz a Hymn for a Weekend. Ők egyébként 98 óta léteznek, tagjai Chris Martin, énekes Johnny Buckland a gitárok mögött, Guy Berryman basszusgitáros és Will Champion dobos. Több mint 30 millió lemezt adtak el, és olyan ismert slágereik vannak, mint például a Yellow, a Scientist, a Speed of Sound, a Grammy-díjas Clocks, vagy az ötödik stúdióalbumukról a Paradise. Az együttes egyébként jelenleg 7 Grammy-díj birtokosa. Itt jártak ugye néhány éve Magyarországon, hát először egy koncertet terveztek, aztán rögtön látszott a jegyeladásokon, hogy ez több lesz annál. Bejött a második koncert, és amikor az is pillanatok alatt megtöltötte az arénát, akkor úgy döntöttek, hogy jó, maradnak egy picit tovább, legyen 3 koncert, na az már annyira bevonzotta a külföldieket is a környező országokból, hogy igen komoly volt a kiemelkedés a turisztikai térképen azokban a napokban, amikor a Coldplay nálunk koncertezett, hiszen valószínűleg több napra érkeztek a külföldi turisták, nem csak egyre, úgyhogy szépen költötték is a fővárosban a pénzüket. És aztán a Charlie Winston érkezik, és a Weekend, ő egyébként zenész családba született, karrierjét Tom Baxterrel való turnézásával kezdte, majd 2009-ben tört be igazán a köztudatba a Hobo című albumával, de ez annyira népszerű volt, hogy egy évvel később a Sziget Fesztiválra is meginvitálták, és aztán jött a Weekend, amivel szintén elég nagyot ment. Többször adott interjút magyarországi fellépések kapcsán is, és amikor megkérdezték, hogy honnan nyert tulajdonképpen inspirációt, akkor azt mondta, hogy a legjobb, amit tanácsolni tud mindenkinek, hogy el kell menni otthonról, meggyőződése, hogy csak ez segít, mert nagyon könnyű otthon az asztalnál ülve beleszürkülni a dalírásba. Az inspiráció nem úgy működik, hogy ülünk, aztán várjuk, hogy ránk találjon, keresni kell, és igazából az a nehéz, nem is maga a dalszerzés. De hát neki jól megy, már is itt van egy örökzöld sláger tőle a Weekend, addig viszont KSI és a Holiday, és aztán a kettejük között majd a Coldplay hangol minket hétvégére a Hymn for the Weekend. Úgyhogy jó szórakozást és jó hétvégét kívánok mindenkinek itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 FM-en most már nem kimondott a hétvégéről szólnak a dalok, de jobbnál jobbak érkeznek, úgyhogy ezekkel is abszolút mindjárt hangolódunk a pihenésre. Ha valakinek pedig dolgoznia kell, akkor sincsen pánikra, hiszen a Manna FM szól majd hétvégén is. Programajánlatok érkeznek, és aztán Demi Lovato.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Bulvárd és Brezsnyev galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget is helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktor Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktor Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávé rajongókat.
0: Élet, öröm, zene.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és jó munkát, ha abból jut, tehát nagyon sokunknál még azért nem startolt el a hétvége, legalább a munkahelyeken is együtt lehetünk. Az óra sztárjai garantálják mindjárt a jó hangulatot. Avril Lavigne három dala érkezik majd, például a Skaterboy, és aztán jön majd a Kings of Leon is három dallal. Hozom a nagy-nagy sikereket, itt lesz a You Somebody vagy a Set on Fire, de egyelőre Vance Joy indítja az órát. Jön a Clarity a hírek után. When the

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Kis ágy, babakocsi, babaszoba.
7: Minden kész.
6: És a szülészet, azt már kiválasztottad?
8: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
9: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
4: Reklám hangzott el.
10: Kellemes őszi időre számíthatunk, orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, közölték a kormány szóvívői tájékoztatón. A pénzt ezúttal utalvány formájában adják, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésekre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándorszékely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albert, hanem a világban szétszóródott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna FM.
7: Manna délután.
11: És akkor indul az újabb óra, megvoltak az információk, jönnek az óra sztárjai. Ha ők érkeznek, az mindig annyit tesz, hogy egy-egy előadó 3-3 slágerrel muzsikál, miközben én is mesélek a karrieréről. Avril Lavigne és a Kings of Leon garantálja a jó hangulatot. Avril-től majd jön többek között a Hunt vagy a Skater Boy, ha a Kings of Leon pedig a Hugh Somebody-val és a Set on Fire-rel robban majd a hétvége kapujában az éterbe. Egyelőre Vance Joy-jal indulunk, már is jön a Clarity, az én nevem István Dániel.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Ez a 98 pontat Manna FM örömre hangol az óra sztárjaival, így hát már is. Hát mondhatom, bár azt mondom díva, akkor nem például Avril Lavigne gondolok, de szinte mondhatom, hogy egy díva érkezik már is három dallal. Azért merem ezt állítani, mert ugye indultunk onnét, hogy egy ilyen kis gördeszkás csaj, egy ilyen furcsa befestett, ennyi rózsaszín, ennyi szőke hajjal megjelent a világban, és akkor utána sikereket ért el, de például megnéztem 2020-2021-es képet róla, és tényleg egyszerűen olyan, mint a saját édesanyja lenne, és most jó értelemben mondom, tehát késznővé fejlődött az egykori tini, aki egyébként Avril Ramona Levin néven látott napvilágot, különben Juno Award díjas és Grammy jelölt kanadai pop-rock énekes és dalszerző, hogy megadjuk mindennek a hivatalos módját. Az első két albuma, a Let Go és az Under My Skin számos országban a top listán szerepelt, harmadik korongja, a Best Damn Thing 2007-ben jelent meg. Aztán volt egy negyedik album is, ha jól emlékszem, talán 2011-es, annak az volt a címe, hogy Goodbye Lullaby, az ötödikre pedig 2013-ig várni kellett. Aztán még bepróbálkozott 2019. február 15-én egyel a Head Above Water címmel. Bár ugye vezetékneve francia eredetű, nevét rendszerint angolosan ejtik ki, a Lavigne franciául azt jelenti, hogy szőlő vagy szőlőtőke, a kereszt neve az Avril pedig április jelent franciául. 10 millió eladott lemezével az egyik legsikeresebb előadó az Egyesült Államokban. Egyébként Kanadában született, francia apukája van és francia ontáriói anyukája. Mindkét szülő katolikus, gyermeküket is római katolikusként nevelték. Édesapja az április hónap francia nevéről nevezte. Két tesója is van, bátyja Matthew és húga Michel. A zenei tehetségét 2 éves korában fedezték fel, amikor anyja elmondása alapján Avril nélküle kezdett el énekelni a templomban. 98-ban megnyert egy versenyt, melynek díjaként a szintén kanadai Shania Twain-nel énekelhetett együtt. Twain mellett lépett fel az ottawai koncerten, amely az első lépcsőfok volt zenei karrierében. Aztán Cliff Fabry, Avril első szakmai menedzsere fedezte fel őt igazán, miközben country zenét énekelt a Chapters könyvkereskedésben Ontárióban. A Lennox Community Theatre egyik előadása alatt Avril feltűnt az egyik helyi énekesnek, őt úgy hívták, hogy Steve Madden. Egyébként szerepel a Túl a sövényen című filmben is, mint Heather hangja. És ha már film, akkor ott volt Richard Gere filmjében, a Falkában és a Megetetett Társadalomban is. Sokoldalú a hölgy, nem csak énekes, hanem gondoskodik arról, hogy merchandising is legyen körülötte. 2009-ben adta ki például első parfümjét, a Black Style-t, aztán egy évvel később megjelent a második illat is, a Forbidden Rose. A következő évben a Forbidden Rose folytatása, a Wild Rose parfüm is kapható volt. Bár ez is érdekes kérdés, hogy ki akar Avril Lavigne szagú lenni, de hát nyilván gusztus kérdése. 2006. július 15-én Avril feleségül ment a Sum 41 nevű punk együttes énekeséhez, Derek Wavihez. Amikor megkérdezték az énekesnőt, hogy valamit mondja már a stílus, akkor saját elmondása szerint gót stílusú esküvőt akart, ám később meggondolta magát, és engedett gyerekkori álmainak a tradicionális esküvőt illetően. 2009. szeptemberi 17-én jelentették be, hogy különválnak, ezután Brody Jennerrel is járt, de megfordult Chad Kroeger mellett, a Nickelback énekese és Avrilbe is jelentették az eljegyzésüket. Úgyhogy szépen maradt ő is a show businessben, 3 dalt készítettem tőle is. Elsőként jön a Hot, aztán itt lesz a Complicated, a végére pedig a Skater Boy, Avril Lavigne hármasában, a 98 pontat mondná FM-en.

98.6 Manna FM életterem zenéke 0-77-98-6, ez pedig az SMS és Viber számunk, egyre többen hallgatják autóban a kedvenc rádiójukat, gondolom a hazamenetelből adódóan, úgyhogy ha van információ, azt szívesen veszem egyelőre én, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Most is segítetek, aztán majd ők kerülnek sorra, egyébként abszolút hasonló időre kell készülni, mint amilyen az előző napokban volt. Csapadék egyáltalán nem várható jelen pillanatban, a következő napokban ragyogó napsütés viszont annál inkább. Na de az óra sztárjai terítéken már is három dal érkezik a Kings of Leon-tól. Elsőként a You Somebody, hát ők is igen komoly fesztivál zenekar, többször jártak már a szigeten, hogyha kirakják a nevüket, akkor ez mindig húzó név. Ők egy három testvérből és egy unokatásóból álló ismert rockzenekar, Tennessee-ből jönnek hozzánk. Korai stílusuk valahol a Southern Rock és a klasszikus blues közt helyezkedik el, de egyaránt megtalálható az alternatív és az arena rock hangzás is. A zenekar nagy sikereket ért el az Egyesült Királyságban, hiszen a BBC Top 40-es listáján 9 daluk is szerepelt, 2008-ban pedig 2 Brit Awards-díjat is nyertek, illetve 3 albumuk is bekerült a UK Albums Chartba. Az Only Mind a megjelenése 2008 után az államokban is sikereket értek el, a Sex on Fire, a You Somebody és a Notion számuk első helyezés ért el a Hot Modern Rock Tracks Charton, az első albumuk pedig platina lemez lett az USA-ban és Ausztráliában is. Jared és Caleb Tennessee-ben születtek a két csapat, míg Nathan és Matthew a másik két tag Oklahoma-ban. A testvérek fiatal éveik nagy részében az Egyesült Államok déli államaiban utazgattak vándorlelkész apjukkal, Ivan Leon Followill-lel és anyukkal. A Rolling Stone magazin szerint, míg Leon prédikált a templomban, a fiúk a misén alkalomattán néha ráhúztak a dobokra, otthon tanultak, vagy kis parókiai iskolákba jártak, egy 5 éves időszak kivételével, amikor a Tennessee Jackson városban telepedtek le. A Followill srácok gyerekkorukat egy 88-as lila Oldsmobile-ban élték, és mindig csak 1-2 hétre táboroztak le, míg apjuk a menetrendszerű misét meg nem tartotta. 97-ben szüleik sajnos elváltak, ez alatt ismerkedtek meg a srácok a rockzenével és életstílussal, és elhatározták, hogy betörnek a zeneiparba. Így 99-ben Nashville-be költöztek, és unokatestvérükkel zenekart is alapítottak. Zenéjükre vallásos neveltetésük és a déli államok emlékei vannak hatással. Az első korongjuk 2003-as volt, tehát ez még nem hozta meg a várva át sikert, de aztán szépen építkeztek. A Young and Young Manhood című albumuk például az első volt, amely viszonylagos társághoz vezette őket, főleg az Egyesült Államokon kívül, azáltal, hogy népszerű zenekarok, mint a The Strokes és a U2 őket választották turnéjuk előzenekaraként. Az album először Nagy-Britanniában, majd az Egyesült Államokban is megjelent, a Los Angeles-i Sound City stúdióban, illetve a kaliforniai Shangri-La stúdióban rögzítették. Hatalmas sikereket értek el az Egyesült Királyságban és Írországban, a kritikusok pedig imádták. A New Music Express szerint az utóbbi 10 év legjobb albuma lett, a Guardian pedig zenéjüket a The Rolling Stone zenekarhoz hasonlította. Még Európában tombolt a Kings of Leon őrület, addig Amerikában az album csúnyán megbukott, alig 100 000 darabot adtak el belőle. Milyen érdekes, hogy különböző kontinenseken hogy tud muzsikálni valami, tehát azt mondták az Egyesült Államok, hogy ugye már adjam el. Európában pedig már ekkor szétszették őket a fesztiválok. Na mindegy, 3 bombasláger érkezik tőlük pillanatokon belül, ezek mindig ott vannak. Természetesen, amikor a koncerten élőben énekelnek, a húzó dalok között imádja is őket a közönség. Már is érkezik a You Somebody, aztán a Set on Fire, a végére pedig a Waste a Moment, a Kings of Leon 3-asában. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, amikor véget ér a nyár és beindul az őszi szezon, akkor nem csak a fővárosban és a környékén, hanem tulajdonképpen országszerte felperőknek az események, meg vannak kinti ajánlataim is, de egyébként remek kiállításokkal is készülök, úgyhogy mindjárt a programajánlatokból érkezik majd egy csokor, és aztán megállás nélkül a zenék, a Muse-zal folytatom.

0: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
8: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kulcs szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív negatív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

a 98.6 FM életöröm zenékkel, mindjárt friss információk a végükön, az időjárás jelentésen, ilyenkor hétvégén azért jó tudni, hogy az ember mire készüljön, és aztán utána majd az óra sztárjait fogadjuk. Három dallal érkezik egy hazai csapat, ők lesznek a Follow the Flow, és hárommal majd George Michael is, az óra pedig egy hamisítatlan nyári slágerrel indul, jó kis gyerekkórussal jön a Changes.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást. Hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, melyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás, az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Küger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: És akkor indulunk, én István Dániel vagyok. Hello mindenkinek, és jó hétvégét, most már azért sokaknál elstartol. Elmúlt délután 4. Jó hétvégi hangulatba keveredünk, mindjárt egy hazai formációval, az utóbbi idők egyik legmenőbb fesztivál zenekarával nőtte ki magát, a Follow the Flow. Ők érkeznek majd három slágerrel, az én nagy kedvencemmel indulunk. Itt lesz a holnap küszöbén, de szerintem ha a legnagyobb dalukról beszélünk, az a Nem tudja senki volt, azt sem hagyjuk ki. És aztán jön majd George Michael, rá emlékezünk három bomba slágerrel, itt lesz majd a Star People vagy a Freedom. De egyelőre a Changes-szel indulunk, jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életörömzenékkel. SMS-ünk remélem már sok helyen el van mentve. 0677986, Viber is be van kötve, azt is én nézem. Egészen délután 5-ig. Mi a helyzet az utakon kifelé? 10-es, 11-es lassabban halad, azt látom, M1-M7 közös kivezető, de mi a helyzet még? Ugye valakinek van infója, akkor szívesen veszem SMS-ben. Miközben jönnek az óra sztárjai, ez annyit ez, hogy egy-egy előadó mindig 3-3 dallal muzsikál. Most egy hazai formáció érkezik elsőként. Ha azt mondom, hogy holnap küszöbén tavasz, vagy nem tudja senki, akkor szerintem sokan rávágják, hogy bizony, az óra sztárja Follow the Flow lesz. Ő 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes, ez a Nem tudja senki volt a 2018-as slágerük, amivel berobbantak a köztudatba, majd a Maradok távol című számuk által még több ember ismerte meg őket. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi zenei díjat, az év felfedezetjének járó díját, illetve ősszel jelölték őket a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra, mint a legjobb magyar előadó, amit szintúgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a Bilbaói díjátadón. Hamar nagy népszerűségre tett szert a Follow the Flow nevű együttes friss TikTok videója is, amelyben a zenekar énekese a budapesti metrón kezdett éneklésbe. Az utasok nagy meglepetésére már több mint 2 millióan látták, és több mint 260 ezer lájkot kapott a videó, amelyben egy kisebb flashmob keretében adták elő legújabb Szélcsend című dalukat. Az együttes énekese Szakács Gergő nemes egyszerűséggel hirtelen éneklésbe kezdett az emberekkel teli metrószervényben, meglepve ezzel az utasokat. Az utasok igazán boldogan fogadták különben a kis előadást. Először mindenki meglepődött, majd nagy örömmel hallgatták a dalt, és voltak igen Gergővel együtt énekelt. Az egyik az együttes TikTok videójában is szereplő utas Éva mesélt a nem mindennapi metrós élményről annak idején a Blicknek, mint mondta nekem, az egész teljesen spontán zajlott, utaztam hazafelé a metrón, pontos szálltak fel, ahol ültem, és gyönyörű szépen elkezdtek énekelni. Gondoltam, hogy valamilyen zenekarnak együttesnek a hangját hallom, nagyon örültem neki, tényleg egy nagy energiát sugárzó dalt énekeltek. Utaztak 2 megállót a metrón, és ezt követően leszálltak, és mi, akik élvezhetük ezt a műsort, meg is tapsoltuk őket, emlékezett Éva. Aztán még azt is mondta, hogy nem tudta, hogy kik ők, és azért nem is tudta ezt követően rákeresni, csak miután egy ismerős elküldte ezt a TikTok felvételt, terült ki számára, hogy ők a Follow the Flow együttes, és ekkor kezdett utána nézni, hogy kik is ők valójában. Azt tudta, hogy 2016-ban alakultak, illetve ezt a dalt hallgatva azt nézte, hogy májusban a Budapest Parkban fognak koncertezni, úgyhogy akkor azt mondta, hogy lehet, hogy vesz is rá jegyet. Mindenki nagyon pozitívan fogadta az előadást, a környezetében ülők közül mindenki felfigyelt rájuk, senkinek az arcán nem látott méltatlankodást vagy zavart. Ő azt gondolta, hogy nagyon pozitív volt a reakció, közben el is kezdett azon agyalni, hogy Európa városaiban jóval gyakrabban előfordul ez, hogy utazik valaki a metróval, jár a városban, és együttesek fellépnek, vagy valaki nagyon szépen énekelt. Aztán a Blick megkérdezte azt is tőle, hogy hogyan érintette, hogy benne van az együttes videójában. Mint mondta, nem tudott róla, a fia jerezte, hogy TikTok sztár lett. Mondta mosolyogva, majd hozzátette, hogy meglepődött, főleg azért, mert valljuk be őszintén, hogy oké, hogy ez egy közösségi közlekedés, de azért elég sokat beszélgetnek a gyerekek arról, hogy minden ilyen felvételhez előzetes beleegyezés kell. Ezért nyilván meglepte őt, de nyilván az ő esetében ez a videó nem sértő, mondta Éva, aki tanárnőként dolgozik egyébként a mindennapokban. Szóval, ez volt a legfrissebb a Follow the Flow-val kapcsolatban. Már is bekészítettem a 3 slágerüket. Jön a Nem tudja senki, a tavasz és a holnap küszöbén, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en George Michael-re emlékezünk pillanatokon belül, aki egyébként nem ünnepel ma semmit, csak gondoltam, hogy szeretettel hozok tőle már is három dalt. Itt lesz az Amazing God, This Is Not The Real Love és a Star People 97-ből. Közben egyébként a 0677098-os SMS és Viber szám már ízítva van. Ide várom a közlekedési információkat, ha valakinek lenne közlendője, akár George Michael-lel, akár a közlekedésről. Küldj el, hogy aztán továbbadhassam a hírt a többieknek. Hát szerencsém van, mert beírtam éppen csak a keresőbe, hogy vem, és rögtön megtaláltam egy cikket. Andrew Ridgely, a világ egyik leghíresebb pop duójának meghatározó tagja, most először mesélt a vem történetéről, valamint életre szóló barátságáról George Michael-le. Andrew most 58 évesen írt memoárja, talán megcáfolja azt a pletykát, ami szerint George és ő nem voltak barátok. 1975-ben Watfordban találkoztak először, akkor még tinédzser volt George és Andrew. Az éneklés, a dalírás és a popzene iránti szeretetük arra indította őket, hogy közösen nekivágjanak egy lehetetlen álom megvalósításának. A szeretet, a zene, a meguhantatlan Last Christmas és a pezsgő 1980-as évek emlékei együtt egy személyes beszámolóvá színes képekkel állnak össze arról, hogy milyen is volt az élet egy poptornádóban. Annak idején a két tinédzser ugyanabba az iskolába járt, és Andrew volt az, aki bátorította George-ot, hogy csináljanak egy popdót. Ebben a könyvben, ami a kezembe akadt, leírja, hogy hogyan indultak el egy olyan úton, amelynek során aztán az egész világot bejárva sikere halmoztak, és arról is beszámol, hogy hogyan tudtak megbirkózni a sztárság árnyoldalaival. Míg George Michael volt a középpontban, Andrew a háttérből menedzselte a vemet. Mindketten azt gondolták, hogy ennek az őrült zenei hullámvasútnak sosem lesz vége. Aztán 86-ban mégis bejelentették, hogy vége, és a Wembley-ben több tízezer ember előtt végleg elbúcsúztak. Sajnos George már nincs közöttünk, hogy száfolja a leírtakat, vagy egyetértsen azokkal, így az olvasó kénytelen elhinni, hogy amit Andrew ír, az tényleg így történt. Egy biztos, a Wem feloszlása után mindketten szóló karrierbe kezdtek, ahol szintén George volt a sikeresebb. Andrew mindössze egy lemezt hozott össze, Son of Albert címmel 90-ben, amely korong semmelyik listán sem tudott bekerülni a top 10-es mezőnybe. Ugyanakkor Andrewnak legalább a biztos magánélet megadatott, hiszen az egykori Bananarama lányt, Karen Woodwardot vette feleségül, míg az 2017-ben különköltöztek, ám 2019-ben sikerült megmenteni a házasságukat. Hát ugye rengeteg daluk volt, a 2019-es Last Christmas című film például igazából George Michael dalaira épül, hát leginkább a Vemes korszak dalaira, hasonló felépítésben, mint a Mamma Mia, nagyon jó kis film, ha nem láttátok, érdemes megnézni. Én most ezt természetesen nem hozom, három slágert viszont annál inkább. George Michael-től elég nehéz dolga van az embernek, hogyha szeretne tőle három bomba sikert, hiszen tulajdonképpen mindegyik az volt, ha csak a Vemes korszakra gondolunk is, pedig ugye az előbb mondtam, nagyon rövid ideig működött a csapat, és hát a szóló karrierének is igen oszlopos darabjai vannak, a duetteket most számba se véve. Én már is hozom a Star People-t 97-ből, aztán termékeny volt ez az év egyébként George számára, hiszen akkor jött ki a Freedom 97-es változata is, ezzel akadják majd a keretet, a kettő között pedig itt lesz egy egészen más stílusú dal, ami tulajdonképpen annyira nem is állt közel George Michael-hoz, de mégis ebben is zseniális, az lesz majd a Flawless. Úgyhogy ez a három dal szól már is a hétvége kapujában, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM-en Pink folytatja pillanatokon belül, óriásit ment az énekesnő. Egyébként sem volt mindig sikeres, az első két album az például teljesen gatya volt, hiszen a harmadik korongig kellett várni, amíg úgy igazán berobbant a neve. A Léni Marmaládban már hallattuk, de az első igazi átütő sikere a Get the Party Started, az akkora tehető a dal utánra. Mindjárt a Million Dreams jön tőle.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művész mozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel, a centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politikai és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és esti ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillárt Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta. A nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM-en. Én búcsúzom, hétfőn találkozunk legközelebb István Dániel elfele, de egyébként maradni azért érdemes hallgatóként, hiszen a folytatásban is és egész hétvégén szólnak az életörömzenék meg a jobbnál jobb műsorok, úgyhogy jó szórakozást hozzájuk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Kis ágy, babakocsi, babaszoba?
7: Minden kész.
6: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
8: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
9: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
10: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
11: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
12: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
13: Reklám hangzott el.
14: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában. Még bő két hétig közlekedik az Adria Intercity. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
14: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, melyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás, az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kügerl Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a Pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható fátyol és komoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna Hit.

0: gimnasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind.
2: All along.
1: Chapter 8 verses 3 and 4 say when I consider your heavens the work of your fingers.
3: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind.

0: Rózsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában. Még bő két hétig közlekedik az Adria Intercity. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, melyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás, az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kügerl Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható fátyol és komoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, what's up? This is Torrin Wells.
2: And I'm her.
1: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
3: It is you that holds us together.
2: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
4: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette, ami a világjárvány alatt történt, és ami most zajlik körülöttünk a világban. Amikor először eljátszotta nekem a Hold Us Together című dalt, sírva fakadtam. Dolgoztunk még rajta egy kicsit, néhol megváltoztattam a szöveget azért, hogy valójában át tudjuk adni az üzenetét, hiszen a zenén keresztül reményt adhatunk az embereknek. Mert tudjátok, a nap végén nem számít, mit gondoltunk. Isten mindig ott van, hogy megtartson, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a világ összeomlott körülöttünk. Jó tudni, hogy mi még mindig jó kezekben vagyunk, amelyek megtartanak minket.
1: And it's good to know that we are still in good hands, hands that hold us together.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
8: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
9: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Reklám hangzott el.
10: Kellemes őszi időre számíthatunk. Azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Még bő 2 hétig közlekedik az Adria Intercity. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Azonnali 25%-os béremelést és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért 2 lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő türelmet kért a tüntetőktől, és közölte. A kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre 1 vagy 2 lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a 3 napos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A központi választási bizottság szerint kora délután a részvételi arány meghaladta a 10%-ot. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéki erőket a versenyből. Az Unió emellett a nemzetközi jogot sértőnek tartja az Ukrajna ideiglenes megszállt területein megrendezett választásokat, és nem ismeri el az ottani eredményeket. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli a háborút ellenző liberális Jablokó párt szövetségi listáját. A vízimalmairól híres Pápa Teszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Még bő 2 héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható, fátyol és komoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
11: Anna FM.
12: Köszöntöm a Cinem Anna hallgatóit!
11: A 2023-as év egyik emlékezetes filmje a Szakonyi Noémi rendezte 6-7, amely számos hazai és nemzetközi sikert ért el, és nem mellesleg nekem is az egyik kedvencem a hazai mezőnyből. A film producerével, Ron Walter Judittal, az egyik vágójával, Hargitai László Pamacs barátommal, és az író rendezőjével, Szakonyi Noémivel is beszélgettem már, így most épp időszerű volt, hogy tovább szélesedjen a kör. Hogy kivel is? Mindjárt ismertetem. Mai beszélgető partnerem Sümegről származik. 4 idősebb testvére mellett hegedű tanár édesapjától ő is erős zenei alapokat kapott. Ennek köszönhetően került fel a fővárosba 16 évesen a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium hegedű szakára, amely elvégzése után a Zene Akadémia is következhetett volna, de ő másként vágyott a színpadra. Mondhatjuk, hogy gyermekkori álmát követve a színészi pálya felé fordult, és Földesi Margit színi tanodájában készült az egyetemi felvételire, de 3 próbálkozást követően sem sikerült bejutnia. A majdnem véletlennek köszönhetően egy castingra viszont igen, amely azonnal főszerepet hozott számára. Alakításával rögtön magára irányította a hazai és a nemzetközi figyelmet. Elnyerte a magyar filmkritikusok legjobb női főszereplőnek járó díját, jelölt volt a Magyar Mozgókép Fesztiválon is a legjobb női főszereplő kategóriában, és a 6-7 nemzetközi fesztivál körútja során számos fesztiválon díjazták, vagy emelték ki méltán az alakítását. Hogy milyen érzés az első filmszereppel a kritikai elismerések középpontjába kerülni, arról mindjárt érkezik a válasz a 6-7 című film főszereplőnőjétől. Sok szeretettel köszöntöm a Színem Anna vendégmikrofonjánál Román Katalint. De mindenki, akit én hallok, hogy hivatkozik rád, vagy említ téged, az Katunak mond. Derítsük már ki ennek az okát.
12: Igazából nem szeretem se a Katit, se a Katát, úgyhogy így maradt a Katu.
11: De hogy ez kiadta neked ezt a nevet, vagy ez így te magadnak, vagy egyszer csak ez így rajtad ragadt?
12: Nem, ez úgy volt, hogy középiskolában odajött hozzám egy lány, egy képzőművészetis lány, hogy mi a nevem, és mondtam, hogy Kati vagyok. És rám nézett, és mondta, hogy de hát az olyan béna, legyen Katu, és akkor azóta Katu vagyok.
11: Megérezte azt, hogy neked ez a Kati, vagy Katalin, ez nem olyan igen. Szívhez jövő?
12: Igen.
11: Amikor megérkeztél, akkor olyan kis lendületes voltál most meg így, hogy kigyulladt a piros lámpa a mikrofonnál, ja. így mint hogyha befélkeztél volna, pedig hát az utóbbi időben nagyon sok interjút adtál. Még mindig úgy idegen ez az interjú helyzet?
12: Nem, egyébként most is a héten volt 2 interjú, és egyébként most már szerintem jobb vagyok benne, mint az elején voltam, mert az elején kb. Meg se tudtam szólalni. Csak próbálok nem hülyeséget mondani.
11: Ennyire nem vagy határozott? Nekem olyannak tűnsz, aki nagyon határozott.
12: Próbálok úgy beszélni, hogy ne legyen túl sok benne a hát, meg az a felesleges kötőszó, meg ilyenek, és néha erre elkezdek figyelni, és akkor inkább arra figyelek, hogy beszélek, és nem arra, hogy mit mondok.
11: Aha. Hát figyelj, amiket én interjúkat láttam, meg olvastam, meg így figyeltem veled, nagyon összeszedettnek, és nagyon céldudatosnak tűnsz ezen a téren is.
12: Köszi.
11: Rövidebben is meg tudnád köszönni, sima fejbólintással. Hát járt már itt nálam, ugye említettem a Judit, a Pamacs, a Noémi is, és mindegyiküknek volt egy viszonyulása a filmhez nyilvánvalóan alkotóként. Te hogyan ajánlanád a 6-7 című filmet azoknak, akik még úgy hallgatják ezt a műsort, hogy nem látták ezt a filmet?
12: Hát én úgy, hogy hallgassák meg azt az adást, amiben a Pamacssal beszélgettél, és aztán utána lesz kedvük megnézni. Nem, amúgy én nem tudom, hogy kell ajánlani a filmet, én csak azt mondanám, hogyha szeretik a magyar filmeket, akkor ez van egy új magyar film, amit talán érdemes megnézni, illetve én a barátaimnak szoktam ajánlani, csak úgy, hogy benne vagyok egy filmben, ha gondolod, akkor nézd meg.
11: Nem mentek el első körben megnézni a filmet, amikor meglátták az arcod a plakáton?
12: De egyébként nagyon sokan elmentek megnézni. Volt, aki elküldte nekem a plakátot, és kérdezte, hogy ez mi? És mondtam, hogy ja, hát van egy ilyen film, és akkor szerepelek benne, és akkor elment megnézni, és utána megint írt, hogy hát nem szerepelsz benne, hanem csak te vagy benne a filmben. Úgyhogy, de sokan elmentek megnézni már első körben.
11: És mik voltak az első reakciók, amik neked visszajöttek?
12: Nagyon szerették. a legjobb reakciók azok voltak, hogy családtagjaim, meg nagyon közeli barátaim mondták, hogy kb. Egy ilyen 10 percig még úgy nézték a filmet, hogy ott a katu, aztán utána el tudták engedni. Úgyhogy szerintem számomra ez egy elég pozitív visszajelzés, illetve nagyon sokan elsírták magukat a filmen, meg megérintette őket, úgyhogy abszolút ilyen visszajelzések jöttek szinte mindenkitől, akit ismerek, vagy akit egyáltalán nem ismerek.
11: Azt ugye elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy ugye te a filmben szőke vagy, de alapvetően neked nem az az igazi hajszíned. Tehát, hogy volt egy ilyen külső alakváltozás is a szerepkedvér. De ami engem még jobban érdekel, hogy hogyan tud lenni ennyi elfojtott düh, erő, energia, lázadás egy fiatal színésznőben, amit ugye a vásznon látunk a Zsófi karakterében.
12: Hát révén, hogy egyébként hasonló korosztály vagyunk a Zsófival, hasonló dolgokon mentünk át, nyilván nem ugyanaz a történetünk egyáltalán, nincs átfedés, de érzelmileg vannak olyan dolgok, amik feldühítenek engem is, a Zsófit is feldühítik dolgok, és akkor én próbáltam a saját életemből, a saját dolgaimból, amikre iszonyú dühös voltam abban az időszakban, vagy mondjuk most is iszonyú dühös vagyok rá, akkor azokat próbáltam egy ilyen kis feszültséggolyóba belerakni, és akkor abból építkezni, és igazából állandóan ezekre gondoltam a forgatás közben.
11: Jó, tudom, hogy akkor neked volt valami magánéleti feszültség is, amit sikerült ebbe a dologba beleadni?
12: Igen, egyébként mondhatni csúnyán kihasználtam saját magamat, és ilyen magánéleti dolog, de egyébként semmi, tehát nem egy tragikus történet. Nyilván ilyen fiús dolgok, meg ilyen baráti dolgok, meg ilyenek, és akkor ezeket
11: nem
12: jól bele
11: tudtam. Nem akarok én sokat bele gondolni.
12: Persze. De hogy ezeket tök jól bele lehet amúgy építeni.
11: A film karaktere ugye nagyon-nagyon mérges, nagyon-nagyon dühös, és ugye szokták mondani a színészekre, hogy mindenki olyan karaktereket tud eljátszani, amilyen egyébként ő önmagában olyan. Hogy te is tudsz ennyire nagyon haragban lenni a világgal?
12: Szerintem
11: ülsz itt szembe velem mosolygós nagy szemekkel.
12: Szerintem több arcom is van, nem szerintem, biztosan több arcom is van, és az egyik abszolút egy ilyen hideg és a világot utáló arc, úgyhogy igazából ebben van valami, de egyébként én úgy gondolom, hogy nem karakterszínészek vannak, szóval mindenkinek van több arca, és mindegyik arcból lehet egy karaktert formálni.
11: Az, hogy ugye megkaptál ezt a szerepet, és a plakátokon visszaköszönt az arcod, ezt a haragot előhívó helyzetet ez valamilyen módon konszolidálta?
12: Mármint, hogy boldog voltam-e inkább?
11: Nem, hanem hogy volt ez ami előhívta benned ezt a haragot, ugye volt ez a magánéleti dolog,
12: igen,
11: és azáltal, hogy megkaptad a szerepet, és végül is mondhatjuk, hogy sikeres lettél, hiszen az lettél, ezt a magánéleti dolgot, ezt megoldotta, helyre tette?
12: Ja, hát nem ezt én tettem helyre, de egyébként a plakát az sokkal később jött, mint ez a magánéleti probléma, amit már megoldottam a forgatás után.
11: Jó, nem akarok részletekbe menni, csak hogy most, tehát azt, hogy mondjuk egy fiatal színésznének az arca ott van a plakátokon tele az országban, hogy mondjuk például ez a párválasztási lehetőségeket ez megkönnyíti? Több telefon, több SMS érkezik egy ilyen helyzetben?
12: Egyébként irogatnak fiúk a mai napig ilyen gagyi szövegeket, hogy szia, láttál a kaltétben, jó voltál, ja, bocsánat.
11: Kivágjuk, de benne is maradt.
12: Nagyon jó voltál, és de egyébként nekem van barátom, és amikor összejöttünk, én nem is mondtam el neki, hogy van ez a film, mert ő tökre nem ebbe a, ő inkább külföldi filmes szférában dolgozik, és nem is tudta, hogy van ez a 6-7, meg ilyenek, és nem is mondtam el neki, úgyhogy igazából én ezt próbálom nem előnyként felfogni, meg kihasználni, de hát vannak aranyos üzenetek, meg furcsa üzenetek is.
11: De hát akkor a filmnek a hatása a mai napig a magánéletedben érződik.
12: Igen.
11: És ez jó, vagy inkább terhes?
12: nem terhes, mert azért nem vagyok olyan híres, mint nagy színésznőink, úgyhogy ez abszolút bírható mennyiség, amit kapok. De szerintem jó, vicces. Ja, élvezem.
11: Nekem csak egy nővérem van, neked viszont négy idősebb testvéred. Milyen volt ilyen környezetben felnőni?
12: Nagyon mozgalmas, mivel a szüleink állandóan dolgoztak, ezért úgymond mi egymásra voltunk utalva legtöbbször, főleg én, mivel én voltam a legkisebb, és nekem van két nővérem és két bátyám, és állandóan veszekedtünk, meg ugye a túrorudi is úgy van csomagolva, hogy 10 darab túrorudi van egy üzébe, és akkor... Igen, és akkor általában 4 voltunk otthon, mert a legidősebb bátyám, ő már elköltözött otthonról, és akkor ugye 4 emberre 10 túrorudit nehéz elosztani. Szóval voltak nagy veszekedések, meg olyan, például ami a filmben is előjön a Mesi karakterrel, a Zsófinak a húgával veszekedés, na az egy az egyben nálunk is mindennapos volt, távirányító, ellopás, meg összetörés, úgyhogy igazából szerintem jó volt így felnőni.
11: Jól tudom, ugye, hogy Sümegről származol, egyébként az egyik kedvenc városom a sümegi várat, azt annyira szeretem nézni, de ha neked mondjuk egy szóval kellene jellemezned Sümeget, akkor mi lenne az? De ha több szót mondasz, az se baj.
12: Családias. Te mindenki mindenkit ismer, nem tudom. Hát nem tudom, ez nehéz. Én nem tudom, otthon mondjuk.
11: Milyen gyakran jársz haza Sümegre?
12: Hát leginkább csak a nevesebb ünnepekkor, karácsony, húsvét, uh-huh. Meg mondjuk nyáron is haza nézek, de nem, sajnos nem nagyon sokszor tudok. Most az utóbbi időszakban azért kicsit többet voltam, mert volt ott is vetítés, meg meghívtak verset mondani, ilyen városnapon meg ilyenek, de sajnos nem tudok sokszor hazamenni, de igyekszem azért a fontosabb pillanatokban ott lenni.
11: Milyen volt a sümegi vetítésre beülni a terembe?
12: Jó volt, én egyébként nem néztem meg a filmet ott, viszont rengeteg volt tanárom eljött, volt tanítóm, aki az ottani első úgymond színész mesterség tanítóm volt. Eljöttek az ottani barátaim, akiknek mondjuk nincs lehetőség munka miatt feljönni Budapestre vetítésre, és iszonyú jó élmény volt, mert a legtöbbükkel nem találkoztam általános iskola óta. És amikor vége volt a vetítés, akkor mind oda jöttek, hogy hát te már nem is emlékszel rám, én megmondtam, hogy te, hogy nem emlékszem, és nagyon tetszett nekik a film, meg nagyon jó érzés volt ott is bemutatni, meg, mert azért mégiscsak ott kezdtem el tanulni, és akkor szerettem volna, hogy ők is, mert mindig látták a híreket, meg a plakátokat, meg mindent, és szerettem volna azt is, hogy hát, hogy eljusson oda is valamilyen formában ez az egész, és nagyon jól sikerült a vetítés.
11: Valami azt súgja nekem, hogy nektek a családi életetekben a Jézus, az Isten szerepe az fontos. Jól gondolom én ezt?
12: Igen, egyébként édesapám a sümegi ferences templomba kántor, a nagyapám, édesapámnak az apja, ő pedig görögkatolikus pap volt. Uh-huh. És hát elég, hogy mondjam, tehát ugye szigorúan gyakoroltuk a vallást egészen kiskorunktól kezdve. Nyilván innentől már, tehát hogyha már felnőttünk mind, akkor már mi eldönthetjük, hogy akkor most jobbra vagy balra, de egyébként görögkatolikusnak vagyunk keresztelve, és minden ilyen ünnepet, meg böjtöt szigorúan megtartottunk már kiskorunktól.
11: És ez még veled van most is?
12: Hát...
11: A nagyváros forgatagában? Uh-huh.
12: Templomba már nem járok, sajnos, csak néha, de egyébként abszolút, mármint, hogy ez a hit része, ez megmaradt, igen.
11: Miért pont hegedű? Tudom, hogy apukádat kellene erről a dologról megkérdezni, de hogy miért pont hegedű?
12: Nem tudom, ez egy jó kérdés. Hát mindenki hegedült nálunk, mert ő hegedű tanár volt, És akkor ez volt az alap csomag, megkaptunk, hogy tök jó hegedű, meg ugye kötelező zongora. És én 5 éves koromban kezdtem el hegedülni, kb. Az összes tesóm ugyanígy kezdte, és ilyen iszonyú, úgy képzeld el, hogy 5-en vagyunk otthon, és mindenkinek gyakorolnia kell, és minden szobából ilyen nagyon hamis hegedű szó szól ki, mert ugye a gyakorlás az nem arról szól, hogy gyönyörű koncertet ad. Apukám meg a konyhából egyesel ordibál mindenkihez, hogy ez hamis, ez nem jó. És ő
11: ugye a hallás alapján tudta, hogy melyik szobában ki fog éppen hamis hangot.
12: Igen, tudta, hogy ki mit gyakorol éppen, aha, milyen etüdöt, vagy milyen darabot, úgyhogy fantasztikus volt. Meg az, hogy nem az, hogy hazamegyek a zeneiskolából, és akkor na jó, akkor majd valamikor előveszem a hangszert, hanem hazamegyek a zeneiskolából, és akkor egyből elő kell venni, mert ott van apukám, és mondja, hogy hát most gyakorolni kell. Meg minden egyes balatonozás után úgy mentünk haza, hogy na lányok, remélem jól éreztétek magatokat, mert most hazamentek, és addig gyakoroltok, amíg nem tudom, miért nem izzadtok. Úgyhogy ez egy nagyon kemény pár év volt, amik hegedülni kellett.
11: De nem apukádok tanított melyeteket a zeneiskolába? Tehát nem az volt, hogy apu otthon gyakorolást ellenőrizte, aztán elmentetek a zeneiskolába, ahol apunál följátszátok a leckét, és utána hazamentetek, és apunál gyakoroltatok tovább?
12: Igen, ez volt. És, de nyilván középiskolában Bartokban már más tanár volt, és furcsa is volt egy ilyen otthoni környezetből egy olyan tanárral elkezdeni dolgozni, akihez úgymond nincsen semmi közöm, és nehéz is volt mert én elég nagy szájú voltam a tanárokkal, megszoktam, hogy apukámnak visszaszólhatok, vagyis hát nem illik.
11: Mint a legkisebb gyermek.
12: Igen, nem illik.
11: Lány.
12: És bocsánat, apu, de ez így volt, hogy mindig visszaszóltam neki, és akkor az elején ugye a tanárokkal is ilyen voltam, és nehéz volt visszaállni arra, hogy ők tanárok, és akkor tisztelen kell tartani a munkásságok.
11: A testvéreid kitartottak a hegedülés mellett?
12: A két legidősebb bátyám, igen. A legidősebb bátyám, ő a Koncertó Budapestbe játszik, meg van is saját kvártettjának zenekara. A másik bátyám, ő pedig a Győri Színházban játszik. Úgyhogy igen. Ők ketten, a két nővérem, ők pedig szintén lázadók típusok voltak, vagy gyengék, nem tudom, minek hívjam magunkat, de nem ők másik pályát választottak.
11: És hogy jött neked akkor a Budapest és a zenekonzi?
12: Igazából ugye az egy ilyen alap volt, hogy akkor konzervatóriumba kell menni. Én néztem drámasulikat még általános iskolába, de az nem volt opció, úgyhogy...
11: Már hogy nem neked nem volt opció, hanem a család
12: igen,
11: részéről?
12: Igen. Amit egyébként megértek, mert tényleg, hogyha valami már elkezdtem, akkor abba valamit érjek is el, úgymond kárba veszett volna a hegedülés. És feljöttem Pestre, és akkor mondtam, hogy jó, hát hogyha így játszunk, akkor én megkeresem a Földesi Margitot, és akkor elkezdek hozzájárni. És akkor igazából elkezdtem hozzájárni, először titokba, és aztán nyilván elmondta anyukámnak, és mert hát volt tandi, azt meg nehéz volt úgy fizetni, hogy nem mondtam el senkinek, és akkor ő meg segített ebbe, és aztán szépen lassan elfogadták, hogy akkor nem zeneakadémia, hanem színművészeti lenne. Igen.
11: Biztos sok helyen sokféleképpen elmondtad már, de mondd már el a Manna hallgatóinak is, hogy mikor volt az a pillanat, amikor te úgy döntöttél, hogy akkor a színpad és a színészet és semmi más?
12: Ez úgy volt, hogy 3 éves voltam, és egyébként ezt nem csak kitáltam, hanem még képek is vannak, úgyhogy egyszer előkotrom, és mindenkinek megmutatom, aki nem hiszi el. Jó?
11: Én is kérni akartam.
12: Hogy az óvodába jött egy kis iskolás színjátszó csoport, és előadták azt a mesét, amiben a répát húzzák ki a földből, hogy ugye van egy hatalmas répa, és akkor húzták, de a répa nem mozdult, és akkor már az egész falu húzta. és kellett nekik egy répa, és ott tartották a répa jelmezt, és akkor senki nem jelentkezett, én meg jelentkeztem, hogy úristen, én akarok lenni a répa, és akkor rámadták a répa jelmezt, beültem középre, kihúztak, és akkor mindenki megtapsolt minket, és az olyan jó érzés volt, hogy ott eldöntöttem, hogy na, nekem ez tökre tetszik, és úgyhogy én színész szeretnék lenni.
11: És nem bántad meg azóta se ezt a döntést?
12: Nem. Még nem. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de egyelőre nem.
11: Hát végül is háromszor felvételiztél a főiskolára. Hogyan kell ezt akkor értelmezni? Ezt helyre tetted magadban ezt a dolgot?
12: Persze, abszolút. Hát nem vettek fel. Nem mondom, hogy sajnos, mert úgy gondolom, hogy véletlenek nincsenek. Nem tudom, hogy milyen lenne most a személyiségem, vagy az életem, hogyha oda járt, elkezdtem volna járni, vagy ha sikerült volna bekerülnöm. Valószínűleg nem voltam olyan színpadi alkat, vagy olyan tehetséges, ami nekik kellett volna, de ezt már abszolút lerendeztem magamba, és hálás is vagyok a sorsnak, hogy ez így alakult, mert ki tudja, hogy lehet, hogy akkor a Noémékkel se találtunk volna egymásra. Úgyhogy igazából ez már egy lezárt történet, valószínűleg többször már nem fogok a Színház és Filmművészeti Egyetemre jelentkezni.
11: Ez nem lehet, hogy ez olyan, mint a ilyen zsűri függő dolog? Hogy ugye a filmfesztiválokon is van ott egy zsűri, és akkor hiába, hogy milyen filmek vannak, azt az előválogatók többé-kevésbé kiválogatják, de az, hogy melyik film fog nyerni, vagy díjat kapni, azt a pillanatnyi zsűri összetétele dönti el. Tehát hogy lehet, hogy te is pont olyan ütemben jelentkeztél a főiskolára, hogy az osztályi vezető tanárok mondjuk pont nem látták meg benned azt, amit mondjuk meg a Noémiék azonnal rögtön, igen?
12: Hát nem tudom, igazából nem akarom ezt a új olyanra átformálni, olyan véleményé, hogy pont nekik nem tetszette, mert valószínűleg én se voltam eléggé kiforrott, vagy nagyon izgultam, vagy szóval ott azért elég komoly szakemberek vannak, és hogyha valaki tényleg olyan, hogy akkor ott tud tanulni, és oda való, akkor azt ők meglátják, úgyhogy nem szeretnék erre úgy gondolni, hogy ez ennyire szubjektív volt, hogy, hogy akkor ők most pont nem tetszik a hajszínem, vagy ilyesmi, hanem valószínűleg, mivel háromszor is elutasítottak, valószínűleg itt volt valami bennem, ami nem illik oda.
11: Kérdezném úgy, hogy végül is neked nem új friss elhatározás ez a színészi karrier, de hogy miért ambicionálja valaki 20 évesen ma Magyarországon azt, hogy ő színész akar lenni? Annyi más út van, ahol mivel mondjuk sikeres vagy népszerű lehet az ember, tehát emelt youtubernek, vagy sorolhatnám, de hogy te miért pont emellett tartasz ki?
12: Nem tudom. Igen, igaz, hogy nagyon sok úton híresnek lehet lenni, meg vannak most már ilyen influencerek, meg mindenféle híresség, de én ebbe annyi értéket látok, és mindig már egészen kiskorom, amikor beülök egy színházba, vagy beülök egy moziba, és olyan érzéseket vált ki belőlem, hogy hát ki ne akarna ilyen érzéseket okozni másoknak, és szerintem ez egy ilyen nagyon erős dopping, hogy én másoknak mutatok valamit, ami tényleg elindít bennük mondjuk egy gondolatmenetet, és például 6 héttel is voltak ilyenek, hogy valaki írta, hogy úgy ment haza utána, hogy egész úton gondolkozott, pedig még be akart ülni valahova, de már nem tudott, és hogy ez tök durva, mert hogy ezt a film okozza, és a színészek, akik benne játszanak, meg hát nyilván az egész koncepció, meg a rendezés az, ami legfőképp ezt az egészet összetartja, de hát szerintem ez a legjobb. Nem tudok mást elképzelni, olyan egyértelmű számomra.
11: Melyek azok a filmek, melyek azok a szerepek, amelyek leginkább inspirálnak, motiválnak téged?
12: Hát...
11: Kedvenc film, kedvenc színésznő,
12: igen,
11: lehet kedvenc sorozat is.
12: Igazából a kedvenc színésznőim azok az Emilia Clarke és a Rachel McAdams. Őket nagyon szeretem, mert akárhány szerepbe látni őket, mindig mást mutatnak. Az egyik kedvenc színészem az a Viggo Mortensen, ő is olyan, hogy például néztem egy filmet, a Green Bookot, és először fel se ismertem, hogy az ő benne, mert ő a főszereplő, és az is fantasztikus volt. Hát a kedvenc filmeim, az a baj, ilyenkor mindig, amikor megkérdezik, hogy mik a kedvenc filmem, mindig a romantikusak jutnak eszembe.
11: Hát jussanak.
12: De
11: most meglepődnék, hogyha azt mondanád, hogy a Halálos iramban...
12: Ja, nem. Azt mondjuk, nagyon szeretem, de nem az a kedvencem, de például a Legends of the Fall, azt nagyon szeretem, vagy a Notebookot, vagy mondjuk a Felhő Atlaszt, vagy mondjuk a hát, sok mindent. Nagyon sok mindent, de inkább külföldi filmeket. Igen.
11: A magyar filmek azok miért nem?
12: Magyar filmeket is szeretem, de jobban megérintettek külföldi filmek. Magyar filmek közül például, amit nagyon szeretek, az a Control című film. Uh-huh. Azt kismilliószor láttam, és nagyon-nagyon szeretem, meg hát nyilván ugye a nagy klasszikusokat, mint az Üvegtégrés, azok is olyanok, hogy számtalanszor meg lehet nézni, illetve a magyar színészek közül egyébként most ezt nem elfogultságból mondom a 6-7 miatt, de egyébként pont a Balsai Móni volt az egyik kedvenc színésznőm, mert már még korábban láttam a Róka Tündért, és én ilyen nagyon nagy japán fan vagyok, és még tökre örültem, hogy de jó, van egy magyar film, amiben japán popszám van, meg ilyen kicsit japán rokadémonos témája van, és ott ő nagyon megtetszett nekem, úgyhogy az például bónuszban egy nagyon nagy élmény volt vele együtt dolgozni a 6-7-ben.
11: Elmesélted neki ezt a rajongásodat? A Móninak?
12: Fú, szerintem nem. Szerintem nem. Nem akartam ilyen...
11: Akkor reméljük most hallgatni. és akkor meg
12: igen.
11: Tudja. Visszatérve a Kontrollra, a Maci karakterét elvállaltad volna?
12: Szerintem igen. Igen. Kicsit koszos volt ez a jelmez.
11: Hát, ez volt benne a pláne.
12: Igen, tudom. Hát persze, hogy elvállaltam volna. Hát, meg egyébként még egy BKK ellenőrt is, vagy bocsánat, BKV ellenőrt is elvállaltam volna benne.
11: A háromszori felvételi kudarca után talált meg tulajdonképpen ez a casting téged, amikor, ha jól tudom, akkor már majdnem azzal foglalkoztál, hogy hagyom a fenébe ezt az egészet. Hogy merre mentél volna, hogyha nem jön be ez a casting?
12: Fogalmam se volt. Emlékszem, hogy persze, hogy emlékszem. Egy japán bisztróba dolgoztam éppen, egy japán kis étterembe, és akkor volt, hogy akkor már harmadszor elutasít. Nem, akkor még csak másodszor, mert a 6 hét alatt utasítottak el harmadszor, de akkor már úgy voltam, hogy nem is jelentkezek többet.
11: Aztán mégiscsak jelentkeztél egy egyszer, ha jól tudom?
12: Nem, akkor még csak kettőször, igen, de akkor még csak kettőször utasítottak el, mert a 6 hét vett rá arra, hogy akkor még egyszer megpróbáljam. És tehát akkor egy étteremben dolgoztam, és akkor elkezdtek ilyen tök fals ambícióim lenni, hogy mondjuk nyitnék egy éttermet, vagy nem tudom, valami komoly gazdag ember leszek akkor, ha már ez nem sikerült, vagy valami ilyesmi.
11: Sushi bárt az aluljáróban például?
12: Kb. De nem tudtam elképzelni, hogy mit csináljak, mert semmi más nem érdekelt. Uh-huh. Úgyhogy csak csináltam a kis rámeneket, és egyébként tök viccesen mindig mondtam a munkatársaimnak, hogy figyeljétek meg, japán munkatársaim voltak, úgyhogy nagyon lassan kellett beszélni velük, mondtam, hogy figyeljétek meg, egyszer bejön ide egy rendező, és magával fog vinni, és akkor így röhögtünk, hogy jó, oké, persze, és kb. Minden nap elmondtam, de csak poénból.
11: Uh-huh. De és aztán jött egy telefon, ami végül is elvitt.
12: Igen. Igen, az egy jó élmény volt, mert már kicsit kezdtem agyára menni az ottani főnöknek, vagy valami ilyesmi volt, hogy hát volt egy pont egy ilyen rossz nap volt, és akkor ott meg is siratott, meg minden, de egyébként egy nagyon jó ember, meg mai nap is szeretettel gondolok rá vissza, de akkor pont egy nagyon rossz nap volt, amikor jött a telefon a Noémitől, és mondtam, hogy hát igen, elvállalom.
11: Volt neked egyébként bármilyen tapasztalatod, élményed, ismereted az örökbefogadásról a film előtt?
12: Nem, egyébként egyáltalán nem foglalkoztam a témával, sőt, még nem is tudtam, hogy van külön nyílt és zárt örökbefogadás, úgyhogy az egészet abszolút a Noémék nyitották ki előttem ezt a nagy témát.
11: És az, hogy ennyire kvázi outsiderként léptél bele, ez több energiát tudott adni neked?
12: Szerintem igen, mert eleve érdekelt maga a téma, meg ugye szerettem volna kimaxolni azt a tudást, amire szükség volt a karakterépítéshez, úgyhogy mindent szívtam magamba.
11: És hát ugye nagyon komoly felkészülésen estél túl a filmhez, hiszen ugye egy válogatott aspiráns asztali teniszezőt kell játszani. Az asztali tenisz szerintem nem csak fizikai, hanem taktikai sport is. Ez a része, ez mennyire talált meg?
12: Mivel hegedültem 15 évig, ezért nagyon egyszerű volt ezt a részét, a stratégiai részét, mert az inkább agyban dől el, úgyhogy jó, nem mondom, hogy nagyon egyszerű volt ez túlzás, de könnyebb volt, mint hogyha mondjuk teljesen semmi tudás nélkül álltam volna az asztalhoz, és egyébként a pingpong edzők is mondták, hogy az, hogy zenéltem, az nagyon sokat segít abba, fel tudom venni a labdának a ritmusát, és ezért hamarabb is megtudom, hogy akkor hogyan kell visszaadni, meg ilyen dolgok, úgyhogy ez a része elég jól ment, de nyilván meg kellett koreografálni az összes jelenetet, hogy tudjon a forgatás pörögni, úgyhogy igazából a legtöbb dolog, ami a vásznon látszik, az mind koreográfia.
11: Ami eléggé hiteles, és
12: igen,
11: én rögtön elhittem, hogy ott nagyon komoly versenyhelyzet van folyamatosan. De hát nyilván ehhez kellettek a többiek is, akik körülvettek, mert ugye ők meg mindegytől egyik profi játékosok voltak.
12: Igen, még a legjobb barátnője is, a Zsófinak, a Réka, őt a Keresztesi Kitti játszotta, ő is profi asztali teniszező, és a többiek, például a Szonyát alakító, Molnár Kendi, ő is iszonyú profi pingpongos, meg a többi lány is együtt edzettünk, meg nagyon sokat segítettek nekem a koreográfiában, és hát, hogyha ők nem adják nekem jól a labdát, akkor én azt életben nem adom vissza, mert egyébként ők olyan labdát tudnak adni, amihez akárhogy beleérek, az 5 méterre arrébb, így teljesen máshova elrepül, mert ők úgy csavarják a labdát, ahogy akarják, én meg azt nem tudom visszaadni, mert nyilván ahhoz meg tényleg hosszú évek kellenek, hogy azt vissza tudjam adni.
11: Azóta egyébként nyilván adódik a kérdés, hogy azóta álltál pingpongasztal mellett a forgatás óta?
12: Igen, álltam. Egyébként szoktam pingpongozni, nem olyan sokszor, mint akkor, de jó érzés néha barátaimat kihívni, és megverni őket. Az nagyon
11: a küzdő szellemű Romák Katalin.
12: Igen, az nagyon jó érzés. Mindig, amikor mondjuk olyan kocsmába tévedünk, vagy olyan mondjuk most ugye ez a balatoni szezon, hogy mindenhova kirakják a pingpongasztalt, egyből mondom, hogy valakinek nincs kedve játszani egyet.
11: Adok előnyt is, csak játszva vele valaki.
12: Igen, de már nem szeretnek annyira játszani vele.
11: Egyébként érdekes, hogy nagyon sok helyen nyílnak ilyen pingpong szalonok is, ahol el lehet menni, és akkor ott lehet sportolni. Van egy kedves barátom, neki is van egy ilyen pingpong szalonja.
12: Egyszer lemehetünk.
11: Menjünk, én nagyon boldog. Egyébként én szeretek pingpongozni, tehát azt, hogy most mennyire tudok, az egy más kérdés, csak minek után dobolok, állítólag nekem is jó ritmus érzéken van, és talán el tudom találni a labdát, de egyébként nekem a zenekari próbatermemben van pingpongasztal, tehát akár oda is lemehetünk, ha egyszer úgy alakul. A casting menetét elmesélte már a Noémit a hallgatóknak, de ha akarod te a saját szavaiddal elmondani, hogy neked milyen volt ez a tortúra, vagy nem is tortúra, de engem az inkább jobban érdekel, hogy amikor belekerültél ebbe a szerepbe, akkor hogyan kellett téged a forgatáson elképzelni? Tehát amikor azt mondták, hogy felvétel, akkor jött az energiabomba, haragszom a világra, a Zsófi, és amikor meg azt mondták, hogy ennyi, akkor pedig a Katus ment és csevegett a stábbal, hogy sziasztok, mi az ebéd, mi a vacsi, jó volt, nem volt jó? Tehát hogy kell ezt elképzelni?
12: Hát az első kérdésedre válaszolva, a casting, az tényleg egy ilyen ideggörlő pár hét volt, mert négyszer hívtak vissza, és mindig jött egy telefon, és akkor egyébként minden telefonra úgy néztem rá, hogy na, akkor most fogják mondani, hogy köszönjük, ennyi volt, és akkor mindig mondták, hogy esetleg még egyszer tudsz jönni, és akkor még egyszer, és akkor már az utolsónál már úgy mentem haza, hogy már azért picit jóba lettünk a Noémékkel, már a karakter is nagyon megtetszett, és most már kicsit bele is éltem magamba az egészbe, úgyhogy most már nagyon fog fájni, hogyha azt mondják, hogy nem kapom meg a szerepet, úgyhogy ez egy tényleg egy nehéz pár hét volt.
11: Pedig ott még pingpongozni is kellett az egyik.
12: Igen. Ja, igen, és egyébként igen, az meg egy nagyon vicces sztori, ezt nagyon szeretik elmondani, hogy azt mondtam, hogy tudok pingpongozni, ami félig kamu volt, félig meg naív voltam, mert nem tudtam, hogy a pingpong ennyire komoly sport. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát persze, hogy tudok pingpongozni. Mindenki tud pingpongozni. És akkor kiderült, hogy nem tudok, mert volt a második castingon már volt egy asztal is, ami játszani kellett az operatőrrel, a Dévényi Zolival, és ott abszolút lebuktam, hogy nem. Ez egyáltalán nem fog menni.
11: És most hogy érzed, hogyha most kiállnál újra a Dévényi Zolival, akkor már megvernéd?
12: Persze, egyébként már kiálltunk azóta a forgatás megelőző fő próbán, és körülbelül az második labdát nem tudta visszaadni már,
11: úgyhogy... akkor bosszút vettél?
12: Igen.
11: Ha lehet így mondani, bocs Zoli.
12: És a forgatáson pedig nem annyira rövid volt, mert 21 nap alatt vették fel a filmet, hogy nem volt időm így kibeugrálni, mint a Star Wars szereplői, hogy akkor ő most tök komoly, aztán utána kimegy cigizni a tékek között. Én nekem ez nagyon nem működött volna. Én próbáltam végig állapotba maradni, és még a tékek között is inkább elvonultam félre egy sarokba, vagy egy üres öltözőbe, vagy szobába, és állapotba maradtam, meg ilyen zsófis gondolatokat felidézni, zenéket hallgatni, amiket ő hallgat, és igazából még a hétvégén is tartottam ezeket az állapotokat. És sokszor odajöttek hozzám, még az elején a pingpongos lányok nagyon aranyosak voltak, és mindig odajöttek, hogy mi a baj, és mondom, hogy semmi. De egyébként a stáb iszonyú empatikus volt, mert mindenki látta, hogy tényleg próbálok koncentrálni, és nem szeretném senkinek az idejét vesztegetni, és nagyon szeretnék minél jobb a teljesítményt nyújtani, és ők erre nagyon nagy tekintettel voltak, és soha nem volt semmi olyan, hogy ők odajöttek volna így zavarni, vagy beszélgetni, még akkor is, hogyha én is szerettem volna velük, mert hát nagyon jó hangulata volt amúgy a forgatás, főleg a kameracsapat, ők ilyen nagyon jó fejek voltak, meg viccesek, és néha néztem, hogy hát én is inkább hülyülnék, de mindegy.
11: De nekem most Zsófivá kell várnom.
12: Igen, igen, és nagyon tényleg odafigyeltek arra, hogy egy ilyen kényelmes, egy ilyen komfortos, meg biztonságos környezetbe tudjak dolgozni, és koncentrálni tudjak. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok nekik is, meg nyilván a Juditéknak is, mert ők mondták egyébként a stábnak, hogy valószínűleg ez ilyen lesz, hogy én nem, tehát hogy én nekem ez az első forgatásom, és akkor ők segítették ezt az egészet.
11: Itt most a Romvalter Juditról beszélünk.
12: Igen, a Romvalter Judit.
11: Csak hogy pontosítás kedvéért. A Noémitól kérdeztem, hogy egy rendezőnek mekkora a felelősség az mondjuk egy ennyire intenzív szerep után segíteni, lejönni a színésznek erről a karakterről, és ő azt mondta, hogy te ebben inkább nem kértél tőle segítséget, hogy ezt majd te megoldod egyedül. De a kapcsolatotok az megmaradt, és nagyon erős a viszony, én úgy tudom, javíts ki, ha tévedek, de hogy ez neked tényleg egyedül jobb volt, hogy lejöttél?
12: Igen, egyébként nagyon jó a viszonyunk a Noémivel mai napig. Igen, ez hát volt egy nyár a forgatást követően, és akkor úgy voltam, hogy majd akkor én ezt magamba így lerendezem, meg egyébként is ezt az egész forgatási dolgot akkor még nagyon összekötöttem azzal, hogy ugye ott vannak a Noémiék, ők a rendező, ez az alkotás, szóval nekem ez egy ilyen csomag volt, és hogyha velük próbáltam volna ezt az egészet levetkőzni, akkor lehet nem tudtam volna annyira kilépni ebből a csomagból, úgyhogy ez talán egyedül, de egyébként sikerült abszolút ezt az egészet levenni magamról. Az elején még kicsit nehéz volt, mert nagy volt az űr. Néha beszéltünk a Noémivel, és ő is ugyanezt mondta, hogy nagyon nagy az űr, és az űr. És igazából hát nem is tudom, mit mondjak még erről. Sikerült levetköznöm, pár hétbe beletelt, vagy hónapba.
11: Akik közelről ismernek a belső kör, ők mondtak erre valamit, hogy megváltoztatott téged a Zsófi?
12: Hát volt, aki nagyon ki volt tőlem, akivel tényleg minden nap találkoztunk, és látta rajtam, hogy fura vagyok, meg nem tudom, nem akarok úgy mondjuk kimenni, vagy ilyesmi, és akkor végül is mindenki egy bizonyos empátiával fordult felém ezzel kapcsolatban, de nem volt semmi olyan, ami maradandó Zsófi sérülés lett volna, elköszöntünk egymástól.
11: Értem, de én nem feltétlenül a maradandó károsodásra, hanem inkább, hogy azért azt gondolom, hogy valaki egy ilyen lelki hullámvasúton végigmegy, azt gondolom színészileg biztos, hogy az eszköztárához hozzá tud tenni.
12: Hát, mivel nekem eddig üres volt az eszköztáram, ezért bizonyára hozzátett.
11: Hát, amit én a vászlón láttam, azt azért inkább nem mondanám.
12: De igen. Egyébként meg valószínűleg, hogyha profibb lennék, akkor könnyebben le tudtam volna vetközni, vagy könnyebben kibebújkálni a karakterből, de majd remélem lesz még az életben lehetőségem ezzel játszadozni.
11: Épített díszlet volt a lakásotok, ahol játszottatok. Most nyilván összehasonlítási alapod nincs, de hogy ez könnyű volt, hogy díszletben kellett lenni például, és csak a pingpong terem, meg az utca jelenetek voltak, meg a fodrász üzlet, ha jól emlékszem, meg talán a kocsma, ami helyszín volt?
12: Könnyű volt mindkettő, nyilván az eredeti helyszín azért volt könnyű, mert eredeti volt, és autentikus, és bele lehetett olvadni, de a díszlet meg azért volt könnyű, mert egyébként nagyon hitelesen csinálták meg a díszletet, és ahogy be is fényelték, az még hozzá is adott a hangulatból, de egyébként az egész, tehát hogy körülmények, például hogy milyen ruhát kaptam, mi volt rajtam, vagy a hajam hogy nézett ki, vagy éppen az izzadás, ami rajtam volt, ezek mind összejátszottak, és ezért volt egy ilyen számomra is hihető a szituáció, úgyhogy igazából magában az, hogy hol voltunk éppen, az nem nehezített, vagy nem könnyített a helyzetem. Volt néhány jelenet, ahol tudtam lenyúlni, meg leemolni ilyen beállás, meg szokásokat a helyiektől, de egyébként általában nem ez volt számomra a főbb segítő vagy nehezítő körülmény, hogy hol vagyunk.
11: Amikor az első nyersvágott változatot megnézted, akkor hogy álltál fel a székből?
12: Én nem néztem semmilyen nyersvágatot, meg nem is néztem meg a filmet egészen addig, amíg a végleges nézők számára közönség, azt a közönség számára szánt, ami most is a mozikba megy, azt láttam én is.
11: Azt mikor is, hogy elkerült a többi?
12: Szerették volna a vágók és a Noémi is, hogy tényleg a készet lássam, mert tudták, hogy nagyon kritikus vagyok magammal.
11: És voltak kíváncsi?
12: És szerették volna a én kíváncsi voltam, de meg féltem is tőle, de szerették volna, hogy azt lássam a vásznon, úgy lássam magamat, hogy ez már kb. Tökéletesre megvan csinálva, mármint, hogy én, és még így is úgy álltam fel a székből, hogy úristen, hát hogy lehet így kinézni, meg milyen a hangom, meg hogy mennyire rosszul játszok, meg hogy nem gondoltam, hogy ez, hogy mert a film egyébként tetszett, meg a képi világa, és a rendezés, meg minden egyébként rajtam kívül.
11: Tehát mindenki más jó volt benne, csak
12: igen,
11: te, nem?
12: Igen, és nem értettem, hogy miért. És csak hallgatom a párbeszédeket, hogy beszélünk, és hogy tök jó, és akkor átmegy rám a kamera, és akkor tök rossz, és nem működik. És az egészet így néztem, és aztán meg ugye elkezdtünk fesztiválokra menni, és akkor nem értettem, hogy most csak tényleg én gondolom azt, hogy ez ilyen. És akkor végül is ugye akkor elkezd gratulálni nekem az emberek, meg mondták, hogy nagyon jó vagyok, meg ilyenek, és néztem, hogy tényleg?
11: Hát milyen volt neked belülről a szarajevói premier?
12: Nagyon furcsa volt, mármint, hogy meg volt telve a terem, és egyébként nagyon jó érzés volt,

0: Közben meg nehéz volt elfogadni, de most már mostanra már megbékéltem a kinézetemmel, meg ilyenekkel benne. Nyilván van pár jelenet, amit tetszik. Egyébként a pingpongosak tetszenek, mert azt szerintem azért az jól bele gyakorolva a pingpong, úgyhogy azzal meg vagyok elégedve, azzal részével, de nyilván az ember a hibáit veszi először észre.
1: Nekem a lakás jelenetek között is van pár, amit úgy fel tudok idézni. Most nyilván a Zoli kamerája is kellett ehhez, például meg a fényelés, meg az interiőr, de hogy nagyon jó az összképe az egész filmnek. Úgyhogy a témája ellenére is, a nehéz témája ellenére is azt tudom mondani, hogy szívesen meg tudom nézni a filmet. Hát most mondod, hogy fesztivál turnékon vagy túl, ne én mondjam már ezeket a fesztiválokat, de hogy amelyeken voltál, melyek voltak a legemlékezetesebbek, és miért?
0: Olyan jó volt.
1: Melyik? És
0: hát a kedvencem a Tallinni volt. Észtországban Tallinnban voltunk a Black Nights Festen, és az nekem azért tetszett nagyon, mert ugye egy ilyen északi város, ott pont elkezdett esni a hó, ez ilyen november vége felé volt, tavaly november, és nagyon jó volt a hangulat, meg elmentünk, elvittek minket ilyen programra, hogy a 4 fokos tengerpart mellett, mert 4 fokos volt a víz, a tengerpart mellett közvetlen vannak ilyen igluk, ahol vannak szaunák, és akkor van egy ilyen szeansz, hogy beugrasz a 4 fokos vízbe, utána bemész a szaunába, aztán vissza 4 fokos víz, és közben esik a hó, és nagyon hideg a víz, és nagyon meleg a szauna, és ez egy ilyen nagyon furcsa élmény volt, ilyen nagyon tök jó északi vibe-ja volt, meg az egész kicsit ilyen szürke volt a város, és közben meg voltak ott magyar filmesek is, és ez volt az első olyan filmfesztivál, ahova úgy mentünk, hogy nem csak mi voltunk ott magyarok, hanem voltak ott nekem is barátaim, mondjuk Margittól ismert barátaim, és akkor végre tudtam valakivel úgy beszélni, mondjuk más színészekkel, és az valahogy egy ilyen nagyon otthonos, meg kicsit ilyen karácsonyos hangulatú volt, azt nagyon szerettem. És nem is tudom még, hát ugye sok volt.
1: Hát összetudod számolni, hogy hány díjat kaptál eddig a Zsófiért?
0: Én 4-et kaptam, most mondjam el őket.
1: Hát, én nem fogom beléd folytani a szót. Én inkább arra kérnélek, hogy mondd.
0: Jó, csak az olyan nagyképű hangzik, hát, hogy ez, meg azt is.
1: Hát könnyű, és hogyha most Oscar nyertél volna, azt is azt mondanád, hogy most ezt tényleg mondjam el? Hát ne viccelj már.
0: Hát volt ugye a film is rengeteg díjat nyert, a film több díjat nyert, mint én Rófiként. A film nyert Arezban is, Franciaországban is, a Miskolci Cinefesten, egyébként Tallinnban is elhoztak nagy díjat, illetve...
1: De most még mindig nem a Zsófiról beszélsz. Tehát, majd visszahívom a Noémit, és ő majd elmeséli a filmnek a díjait. Most te jössz a Zsófi díjaival.
0: Én az első díjat, amit kaptam, az Törökországban Boszporusz filmfesztiválon volt, a legjobb női főszereplőnek járó díj. Nem tudtam sajnos ott lenni a fesztiválon. Éppen dobozokat csomagoltam. Mert amúgy dolgoztam közben, amikor felhívtak, hogy ez van. És aztán volt a magyar filmkritikusok legjobb női főszereplőjének járó díja, ami nagyon meglepődtem, és szintén dolgoztam, amikor megtudtam, nagyon örültem. Azért nagyon hálás vagyok, mert ez egy óriási dolog volt, hogy ezt megkaphattam. Most volt ugye a Magyar Mozgókép Fesztivál, ahol a Pálmőkével megosztva kaptuk a legjobb női főszereplőnek járó díjat, és illetve a legutóbbi az a Shanghai Filmfesztiválon volt, ahol egy Media Choice Awardot kaptam, ami

0: egy filmkészítőnek járó díj, mert egyébként Kínában nem nincs külön színésznő, meg filmkészítő, hanem ott a színészeket is filmkészítőnek tekintik. Ezt egyébként a Noémi, a filmrendezője mondta nekem, mert én amúgy nem tudtam. Úgyhogy ezeket a díjakat kaptam eddig, és nagyon meglepődtem mindegyiknél. Úgyhogy igen.
1: Hát most mondhatjuk, hogy nagyon erős mezőnyben említetted a Magyar Mozgókép Fesztivált, meg a filmkritikusok díját is, ahol nagyjából majdnem ugyanaz volt a mezőny, igen, ha lehet mondani. Tehát ugye a Bánovics Vivien az énekesnőért, a Csonka Eszter a Szelídért, a Pálemőke, ugye a Magasságok és Mélységek, Stork Natasa. Tehát ez egy elég illusztris mezőnyben
0: volt.
1: Igen, nagyon. Tehát hogy most tetszik vagy nem tetszik, hát most simán kijelenthetjük, hogy azért a 2023-as év öt legjobb színésznője között ott vagy. Ez még mindig azt gondolod, hogy nem elégséges ahhoz, hogy az ember a kisebbségi komplexusát letegye?
0: Nyilván nem lehet állandóan magamat ostorozni, meg nem lehet így gondolni magamra, mert az egyfajta komolytalanságot is tükröz, de szóval abszolút nagyon örülök ennek, és nagyon hálás vagyok ezekért a díjakért, és ez inkább ösztönöz arra, hogy hát akkor ezen a pályán kell menni, és még többet tenni, és tanulni, és játszani, meg tapasztalni, úgyhogy ezek nagyon jó ösztönző díjak számomra.
1: A tanulni alatt mit értesz? Mert a beszélgetés elején még tettél arra megjegyzést, hogy talán jobb is, hogy nem vettek föl, mert hogy kvázi nem formáltak valamilyen irányba.
0: Hát,
1: most akkor felelősségteli az, hogy mit és hogyan és kitől tanulsz?
0: Szerintem egyébként például a Noémétől is rengeteget tanultam, és tanulni nem csak iskolában, iskolapadban lehet.
1: Az élet a legnagyobb tanár.
0: Hát igen, és a tanulást azt olyan, most éppen olyan kontextusba értettem, hogy esetleg újabb szerepekkel több szint vinni magamba, és ilyen újabb technikákat tanulni, vagy még több mondjuk kornak a jellemző vonásait, meg ilyenek, úgyhogy, úgyhogy hát sok mindent lehet tanulni, hogyha ugye van miből.
1: Van egyébként nálad most forgatókönyv, amin úgymond gondolkodnod kell?
0: Mármint, hogy most itt nálam, vagy?
1: Hát nem most itt a stúdióban, hanem mondjuk otthon az éjjeli szekrényen van-e, amin gondolkodni kell, hogy adott valaki egy forgatókönyvet a 6-7 láttán, és odaadta neked, hogy hát van itt egy szerep, és rád gondoltam. Van ilyen otthon?
0: Olyan nincs, hogy rád gondoltam, olyan van, hogy de van nálam forgatókönyv, igen, de nem egy ilyen rád gondoltam, hanem már egy ilyen fix, egy forgatókönyv van nálam, de nem hiszem, hogy mondhatok erről többet.
1: Jó, oké, akkor nem mondják, akkor majd előbb-utóbb a plakátokon vagy kiderül, vagy nem.
0: Ja.
1: fogadjuk el ezt így. Ahogy most beszélgettünk, többször fölmerült, úgyhogy nem tudom kikerülni, hogy ne kérdezzem meg, hogy csak hogy is kérdezzem, hogy szerinted a sírás, kettős pont,
0: nehéz. Nem tudom, én nekem mindig nehéz sírásaim vannak, nincs ilyen megkönnyebbülés érzésem utána, úgyhogy nehéz szerintem a sírás.
1: De hát amikor megkaptad a szerepet, akkor is sírtál.
0: Nem azért sírtam, hogy megkaptam a szerepet, hanem akkor éppen sírtam, amikor feljutok a szereppel. De azt tudnám mondani, hogy nehéz, de hasznos, fontos. Biológiailag is fontos, mert nem lehet bent tartani. Szóval én nem mondanék, hogy a sírás gyengeség, vagy ilyesmi.
1: Azt én sem gondolnám. Mm-hmm. Szerintem jó dolog, meg tényleg hasznos. Csak érdekelt volna, hogy neked ez milyen, vagy neked milyen a viszonyulásod. Nem. Tehát, hogy olyankor leteszed a terhet olyankor?
0: Nem olyankor. Azt várnám, hogy akkor ugye van az, amikor az ember jól kisírja magát gyerekkorában, és utána elalszik, aztán fel kell, és akkor minden megint jó, de már régóta nem volt olyan sírásom, ami után megnyugodnék, vagy fellélegeznék.
1: És ez azért, mert hogy már nem vagyunk gyerekek, vagy pedig nem, más az élet?
0: Szerintem azért, mert más az élet. De abszolút. Én még gyereknek tartom magam, csak már egy kicsit más gyerek vagyok, mint mondjuk 10 éve.
1: És a sírás mellett mi az a másik még, amit nagyon jól esően tudsz?
0: Enni.
1: Mondta ezt, és föltölt belőle a kacaj. Főzöl is egyébként?
0: Igen, nagyon szeretem. Főleg a japán ételket szeretek főzni. Azok a legjobbak.
1: Milyen késed van?
0: Milyen késem van?
1: Igen. A japán ételeket
0: most
1: szeret
0: épp főzni. Semmilyen, mert költözök, és a nővérem viszi el a késeket. De egyébként majd most megyek kést venni. Tényleg. úgyhogy majd meglátjuk, de valószínűleg valamilyen menő, ilyen nehéz nyeles japán kés kéne, azzal jól lehet vágni.
1: Hát azt kívánom, hogy a sírásból legyen kevés, a mosolyból, meg a nevetésből, és a finom japán ételből, meg minél több. És hát akkor arról a forgatókönyvről, amiről meg nem beszélhetsz, arról meg majd akkor nagyon várjuk majd azokat a pillanatokat, amikor már majd beszélhetsz.
0: Köszönöm.
1: Én is köszönöm. Román Katalint hallották.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk, azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsó rakparton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Azonnali 25%-os béremelést és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő türelmet kért a tüntetőktől, és közölte. A kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéki erőket a versenyből. Az Unió emellett a nemzetközi jogot sértőnek tartja az Ukrajna ideiglenes megszállt területein megrendezett választásokat, és nem ismeri el az ottani eredményeket. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális Jablokó párt szövetségi listáját. A vízimalmairól híres Pápa Teszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Még bő 2 héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Derült idő várható fátyol és komoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, hamarosan indítjuk a bőség kosarát, elugrunk Itáliába, de nem úgy, hanem belépünk egy csöpnyi Itáliába, itt Zugló szívében, a Tazza d'Oro kávézóval lépünk be, arancsésze, ezt jelenti ez a szó összetétel, és külön köszöntöm a Tazza d'Oro éppen ott lévő, ott kávézó kedves vendégeit, akik, ha minden igaz, éppen hallgatják a bőség kosarát. Zene aztán érkezik hozzánk, illetve mi vagyunk ott, Peron Csabánál, aki ezt az egészet megálmodta.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát, ahogy mondtam, elhagyjuk a stúdiót, és talán már a hangokból is kivehető, hogy valamilyen jó helyen vagyunk, odakün boros, kicsit esős idő van, de most egy picikét a napfényes Itáliában érzem magam, a Tazza d'Oro nevű helyen vagyunk, Zuglóban, nem messze itt a Zugló Miskolci sarkától. Tazza d'Oro. Mit jelentkezem Peron Csabától a tulajdonosa? Mit jelent a Tazza d'Oro?
2: Szerbus, sziasztok! Arancsészét jelent magyarul Tazza d'Oro. Ez egy kis olasz kávézó és brancsoló hely. Este borozgatni is lehet. Reggelizgetünk, ebédelgetünk és borozgatunk este.
1: Több azért, mint egy brancsoló, meg kis kávézó. Hát azért mostanában éppen állunk, olasz lisztek, olasz tészták. Tehát igazából egy picike ilyen olasz vegyeskereskedés hangulata van, de az egésznek a hangulatára jellemző, az mind berendezésében, mind hangulatában. Nyilván onnan indul, hogy a tulajdonosnak van valami olasz mániája. Honnan jött az olasz mánia, és mikor voltál először Olaszországban, és mi fogott meg akkor téged?
2: Igen, gyerekkorom óta gyárok ki Olaszországba, édesapám még vettek ki, és nagyon tetszett már akkor ez a hangulat, ez a lazaság, ez a millió, és én azt gondoltam, hogy felnőtt koromra ezt mindenféleképpen meg fogom csinálni. Hát így 50 éves koromra sikerült is ezt az egészet megalkotni, és nagyon élvezem minden percét az egésznek.
1: Igazából ez egy csemegeboltnak mondtam én, de mi a leírás itt, aztán mondom, alapanyagtól kezdve, ásványvíz, tehát szinte minden van, kicsibe jó, egy valami hiányzik, a friss zöldség, de hát ez nyilván nem megoldható, mert egy olasz zöldség, és ez nagyon frankó néz ki. Mi a boltnak a jellege? Tehát aki ide mondjuk be akar, és igazi olasz alapanyagból akar mondjuk egy jó makaronit, azt meg tudja tenni itt? Meg tudja venni a hozzávalókat?
2: Persze, természetesen. Tehát alapszinten egy reggeliző vagyunk, és hátul egy delikátesz rész szépen megfogalmazva, egy delikátesz rész található, paradicsomszósztól, olívolajtól, házi tésztáktól elkezdve minden megtalálható. Tehát mindenki meg fogja találni magának a megfelelő alapanyagot a főzéshez.
1: Én az anyósommal itt voltam, és akkor ittunk remek kávét, arról már ezzel külön beszélünk, mennyire jó remek kávéval fogadtál engem, és vett ebből a sorból ezt a szőlőolajat és isteníti. Tehát itt igazából nem az alsópoltos olajok vannak, hanem egy kicsikét odafigyel a tulajdonos arra, hogy igazából az igazi olasz minőség legyen itt. Ami itt van, az mind a te selection, a te választékod, te hozod ezt létre, te mész ki, te hozod be?
2: Igen, erre nagyon büszke vagyok, főleg a boros részre, az delikátes részre is. A borokból ahány fajta van, mindegyiket megkóstoltam, és a proszekkót is, csak olyanok vannak, ami az én ízvilágámnak megfelel, és tiszta szívből ajánlanám másoknak.
1: Megyünk is a borokhoz, gyere, megnézzük akkor a borokat. Volt már olyan stábul, ahonnan én innen vettem bort. No, hát miért megkóstoltad, ez egy, hát nyilván nem egy este, de ezek igen. Ha már megnézem, már az üveg elárulja, hogy egyfajta minőségi borról van szó. Szóval melyik régióból származnak ezek a borok, vagy mindenhonnan?
2: Ez általában dél-olasz borok és Puglia-ból származnak, úgy a fehér, a rozé és a vörös borok, legfőképpen a primitívó, ami nagy kedvenc itt Magyarországon. Abból is egy kimondottan ízes és egy különleges ízvilágú puglia primitívó, ez a Lucale primitívó, ami egy külön kis mese van hozzá, történet. Kérlek szépen, két borász összeállt, és augusztusban megvágják a szőlőknek a szárát, és elkezd töppenni, mert nem tud több nedvességet fölszívni, és a töppet szőlőt kezdik erjeszteni, és ezáltal egy borzasztó, tömény, ízvilágú primitívot fogsz megtalálni, aminek az íze ízében megjelenik a szilvásság, a nagymama szilvalekvárjának a szilvássága, utána jönnek a pirosbogyos gyümölcsök, és utána a végén pedig egy ilyen avar, núdos, bőrös jelleget kap a bor. Tehát egy nagyon összetett, nagyon komplex, nagyon félénken indul meg kell szellőztetni mindenféleképpen, de valami szenzációs, nagyon szeretik az emberek.
1: Szakembert jönnek ezek a mondatok, elvágják a fürtnek a szárát, azt vágják be egy picit.
2: A tőkéknek, igen, a tőkéknek és a fürtöknek a szárát bevágják így félig, és akkor egy 2-3 hétig úgy hagyják, és nem tud több nedvességet fölszívni, és az a legfontosabb, hogy egy tőkén 1,2 kg szőlő marad rajta.
1: Ez már tudomány, itt is, de ott aztán tényleg. Igen. Van-e valami titka még az olasz boroknak ízbe? Van-e olyan ízvilág, amit csak az olasz borok tudnak?
2: Igen. Igen, a rozét tudnám említeni, és abból is a Fantininak a Calamenta rozéját, az egy roppantásos eljárással készül, aminek az a lényege, hogy rengeteg szőlőt egymásra raknak, és az alsó sor, amikor megroppan és kifolyik a lé, abból lesz a rozé, a többi megy másik borba, és ezáltal van az, hogy amikor nem veszük észre, hogy annyira világos a rozénak a színe, hogy papírlapot kell háta mögé rakni, hogy észrevegyük, hogy rozéborról van itt egyáltalán szó. Tehát ők ez a minőségi rozéborokat roppantásos eljárással készítik.
1: Tehát csak a saját súlya alatt,
2: ami megroppan, így van, saját súlya alatt, amit megroppan, azt teszik a palacba, tehát azt kezdik el erjeszteni.
1: A kedves hallgatók, hát ilyen is ez a bőségkosara, közben picike szabad egyetemen is részt veszünk, hogy hogyan készülnek az itt látható borok. Most elmegyünk, zenélünk, aztán folytatjuk és beszélünk a kávéról, mert amit én ittam, az tényleg egy picike Olaszország volt, sőt azt is elárjuk, hogy hol pörköd a kávét, most még nem, zene, aztán folytatjuk Csabával.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, legalább olyan remek zenék, mint a milyen remek helyén vagyunk mi. Hát ezzel, amikor a felvétel készül, hogy mondtam, picikét őszi borongós, de most ránk süt a nap csöpfény, csöpfényes, egy csöpnyi Itáliában vagyunk itt, a Tazza d'Oro arancsésze, ugye jól éreztem meg. Na, beszéljünk a kávéról, hiszen az olaszoknál a kávé nemzeti kérdés. Úgy tudom, de Javicski nyilván jobban tudod, hogy most emelték fel 1 euróról 1 euró 10-10-20-ra a kávét, és ez kisebb fajta botrányt okozott, tehát olcsón lehet kávézni, és ez egy nemzeti ital, ugye? Hogy állnak az olaszok a kávéhoz?
2: Pontosan, ahogy mondod, de teljesen jól mondtad, de úgy állnak a kávéhoz, hogy konkrétan otthon nem is főznek kávét. Tehát az az első, fölkelnek, fölöltöznek, és mindenki egy kávézóba lemegy, és megissza az első presszó kávéját. És így kezdi a napot.
1: Rengeteg kávés, ugye van, ők azt a nagyon kis presszót iszák, ha minden igaz. De laikusok a ristretón, azt szeretik ők legyen, csak az első pár csepp igazából, és azt mondják, ez megadja az egész napnak a hangulatát, amit csak egy a szájukba tartanak. Itt hányféle kávéval találkoztat a kedves betérő vendég?
2: Kétfajta kávéval dolgozunk, egy sötét pörkölésű igazi olasz kávéval, egy karakteres ízvilág, két csokoládé és lecsengéssel, meg egy világos és egy közép pörkölés közé mondanám, nem az igazán savanyú, egy ilyen gyümölcsösebb jelleget tudnak megkóstolni még a kedves vendégek, nagyon-nagyon-nagyon finom.
1: És ugye azt beszéltük, hogy ez nem is ott pörkölődnek Itáliában, hanem itt Magyarországon. Miért lett ez a választás, hogy nem pörkölnek jól az olaszok, vagy egyszerűbb esetleg itt, vagy itt tudtál beleszólni a pörkölésbe esetleg?
2: Ez így van, ahogy mondod. Sajnos az olasz kávét, amivel kezdtünk, nagyon szerették, Nápolyba pörkölték, semmi gond nem volt vele, de ez nekem egy általános iskolai osztálytársam, Angyalföld Ricsi, hogyha megemlíthetem a nevét neki, eljött és mondta, hogy segít nekem ebbe a pörkölős témába, mert látja, hogy nagyon megy az étterem, és csináljunk valami különlegeset, ami máshol nincsen, és azért mondta, hogy próbáljunk egy olasz és egy sötét pörkölés, és egy világos pörkölésű kávét, és ő megpróbálja, és másfél hónap próbálkozás után, vagyis pörkölés után megszületett a kis gyerekünk, úgyhogy van egy igazi olasz pörkölésünk, ami India Sherry kávéból van, és van egy világos pörkölésünk, az pedig brazil kávéból van.
1: Úgy képzeljük, hogy Angyalföldi Ricsinek van egy üzeme, és hogyha neked kell pörkölni, akkor van egy ilyen titkos füzet, kinyitja, hogy akkor gondolom, milyen paraméterek mellett születi meg ez a kávé. A másfél hónap mit jelent, hogy addig mentél, kóstolgattad, de kóstolgattátok?
2: Hát nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon sok embert be kellett ebben avatni, mert amit lepörkölt, vagy kávét, azt elhozta ide, volt, amikor 10-14 fajta volt, és kóstolgatni kellett, de hát megteltünk egy idő után, úgyhogy az egész családot bevontam, meg a kedves vendégeket, és így született meg az eredmény.
1: Mi az, ami Olaszországban, mondjuk az is olyan ilyen bűnnek számít, hogy valaki ketchupot kér a pizzára, vagy mondjuk a ananászt teszel, ugye a Hawaii pizza, ami a kávézásban az olaszok ki tudnak akadni. Teszem azt, hogy sok cukorral iszom, vagy sok tejjel, van ilyen iratlan szabály az olasz kávézást illetően?
2: Igen, hát délig csak cappuccinót isznak, vagy teljes kávét, és ennek is megvan a megoldása, mert ők azt mondják, hogy akkor délelőtt tudod feldolgozni még a tejet. Akkor croissant belemártogatják, és úgy eszik meg a teljes kávét, cappuccinót, és délután csak ristrettót és presszó kávét isznak már. Tehát ez a megoldás, semmi más. Erre nagyon haragszanak, meg szólnak is, hogyha esetleg te másfajta kávét kérsz.
1: Azt mondják a brit tudósok, bár ez brit tudós kategória, hogy napi 5 kávét kell meginni az Alzheimer-kor ellen. Te magad, aki egy remek kávézót üzemeltet, mennyi kávét iszol egy nap?
2: Én körülbelül 6-ot. 6 ristrettót iszok, én nem iszok teljes kávét egyáltalán, ristrettót iszok, és a sötét pörkölésből természetesen, és nagyon jól érzem magam, és nagyon fit vagyok.
1: Amit én kaptam tőled, az egy presszó kávé, remek krémája volt, hogy a kedves hajtok a krém, ami azt mindjárt Csaba elmondja, de remekül nézett ki, és még a szett is, a szerviz is olasz volt.
2: Így van, a pohár is, az alátét is, a maga a pörkölés is, egy iszonyatos nagy krémával rendelkezik, ez nagyon fontos, mert az öregek, az idősebb olasz úri emberek, de a fiatalok is most már általában a krémába tesznek egy nagyon kevés kis grappát, azt összekeverik, és úgy isszák meg, úgy fogyasszák el. Tehát egy igazi kávénak föl kell tapadni a krémnek, a pohárnak a szélére.
1: Én egyszer voltam, hogy kávézból 90 cent volt a kávé, és 1 tízér volt a másik, mondom, az mi? Na, abban van az a picike grappa, ami ugye szőlő vagy törköpálinka?
2: Így van, szőlőpálinka.
1: Aki ezt akarja megkóstolni, azt lehet nálad ezt is?
2: Azt is meg tudja természetesen, egy prémium szőlőpálinkát meg tud kóstolni nálunk, ami 6 évig érlelt és tölgyfa hordóba. Brutál finom.
1: Mondom, kedves hallgatók, egy csöpnyi Itália, minden van, ami abban a nagy országban. A zene aztán folytatjuk Csabával, megnézzük, hogy mit kínál a csemege pult mellett. Az is egy picike Olaszország, higgyétek el. Zene aztán folytatjuk.
3: Csak egy vászon volt és egy recsett, kéz a kézben terveztük meg. A jövő még nem sejtette,

Öltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Folytatjuk a Bőség kosarát, kedves hallgatók. Nekem van egy kedvenc fényképem a telefonomban, egy olaszországi kisvárosnak a csemegeboltjában a sonkapult. Hát ez valami iszonyatos dolog, hogy mint egy tapétát láttam volna, faltól falig sonkák. Jó, hogy nyilván nincs annyi féle, de remek sonkák vannak. Ami még tetszik, ahogy ők bánnak a sonkával, ahogy szeletelik a sonkát, hogy szépen, nem így összepakolva minden, hanem szépen lapjával és úgy csomagják. Ezt is megörökölted? Ezt is elhoztad Olaszországba? Ugyanúgy csomagoltok, mint Olaszországba? Ez fontos kérdés.
2: Igen, ugyanúgy csomagolunk, mint Nápolyba. Egy ilyen kis virágformát alkotunk, amikor meg levágtuk a szalámikat, és beletesszük a papírba. Szerintem nagyon jó pofa. És igen, sokat küzdöttünk vele, hogy olyan hajszálvékonyra tudjam vágni a sonkát, mint Olaszországba. Hála Istennek sikerült, vettünk egy olyan gépet, amivel tulajdonképpen ezt meg tudjuk tökéletesen oldani.
1: Alapszinten kérdezem, hogy miben különbözik mondjuk egy magyar sonkától, egy magyar szalámitól az olasz. Ahogy látom, ők kevesebb paprikát, vagy egyáltalán nem használnak paprikát.
2: Így van, nagyon sok szalámiuk van, amiben nem használnak paprikát. A magyar szalámikkal sincsenek semmi gond, mert nagyon-nagyon finomak, én is nagyon szeretem őket, de itt az ízvilágbeli különbségeket lehet felfedezni, mint például egy szalámiba a friss édeskömény teszek be, ez a Finocchio a szaláminak a neve, ez brutál finom, vagy amit említenék még, az a ungréze szalámi, ami hasonlít a mi téli szaláminkra, csak egy sokkal sejmesebb struktúrája, és bükkfán meg van füstölve még.
1: De ezt a nevet találták, hogy magyar szalám, ugréze, azt mondja, magyar, ezt a nevet találták ki, tehát ezt találkozták kint.
2: Így van, ezt a nevet találták ki, mivel hogy hasonlít erre a mi téli szaláminkra.
1: Ez a szortiment, ez a te ízlésedet tükrözi? Hogy látom, az a sötét, talán az marha sonka, de csak nagyon, vagy nem. Van egy sötétebb, tiszta, sovány húsból álló, kötözött sonkaszerű valami, ami
2: tulajdonképpen a brezaola, egy hosszan érlelt brezaola, tehát itt már sokkal keményebb a struktúrája neki, és maga úgy, hogy nincsen benne semmilyen fűszer, egy ilyen nagyon ízes, fűszeres ízvilágot tapasztalatunk, mert ezt Carpaccionak is meg tudjuk csinálni, szendvicsbe is bele tudjuk rakni, de így magába is nagyon finom.
1: Na és adódik a kérdés, hogy kerülnek ide ezek a cuccok? Te magad mész ki, vagy most már olyan világot élünk, hogy megrendez mindent, vagy összekötöd a kellemeset a hasznossal, és akkor hát egyel többször mentek ki Olaszországban, mert ezeket be kell hozni.
2: Az elején mi mentünk ki, most már behozzák nekünk szállítók, de egyre, amire nagyon büszke vagyok, és törekszem rá, hogy soha nem itt semmit nem szállítatok ki, hanem én megyek el, személyesen fogom meg, és én nézem meg az árut, és utána én bepakolom a kocsiba, és én hozom ki.
1: Ez a választék, ami itt van, ez ugye nyilván vannak fizikai határai, ez változik, vagy ez állandó? Például a pancsettának hívják a szalonnát?
2: Így van, pancsettának hívják a szalonnát.
1: És most nem látom, pedig vettem rá itt korábban.
2: Most cseréltünk, mert most guancialét hoztunk, a carbonárának a fő alapanyagát, mert váltottunk egy kicsit, mert ezt kérték a vendégek, hogy most legyen egy kicsit ez.
1: Szóval ez a te szortiment, azért bizonyos időközönként változik, ez nem? Szezonális termék előfordul, mint teszem azt nekünk, mondjuk a kenőmájas meg a hurkakolbász inkább téli. Van nekik is, amit inkább télen csinálnak?
2: Igen, általában én a fő dolgokat, azokat úgy nagyjából el szoktam hagyni nyáron, tehát a mortadella, főt sonka, és télre pedig visszaszoktam, sokkal több sonkánk van, sokkal több marha sonkánk van, érlelt, levegőn szárított sonkánk van, és a főt sonkából is inkább a spekkottót hozom, ami egy érleltebb, füstösebb és tömörebb ízvilágú sonkáról van itt szó. Nagyon-nagyon finom.
1: Már a mortadella a legnagyobb, de ennél van azért sokkal nagyobb mortadella is Olaszországban. Mi ez, ami az benne ott pisztácia, és mi ez a fehér benne? Tehát mi a mortadellának az alaprecepte, mit tartalmaz? Olyan, tehát ránézésre ilyen kicsit ilyen párzsiszerű valami, de nem az.
2: Igen. Sokan azt hiszik, hogy azt mondják, hogy a olasz párizsi, nem, ők gőzölik a húst több órán keresztül, és amiket látsz benne, azok apró zsírcsomók, és pisztácia van hozzákeverve, naturpisztácia, tehát nincsen megsózva. Nagyon finom neki különben az íze, tehát egy enyhén sós, enyhén borsos, de megvan hagyva neki a jellege, és tényleg az elkészítéshez nincsen semmi köze a párizsihoz.
1: Kedves hallgatók, egyébként a húspoltról, ha többet szeretnénk megtudni, akkor be kell jönni, meg kell nézni, és meg kell kóstolni, mert azt is lehet. Erről beszélgetünk a következő részben, hogy hogyan és mit lehet kóstolni. Szétnézzünk az üdítőit a fronton is. Zene, aztán folytatjuk Csabával.

0: a Bőség kosara. Manna FM.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a Tadzadoro aranycsészebeli kalandozásunkat. De hogyha megnézem a pult másik oldalát, akkor itt mindenféle, nevezük őket kencének vagy krémeknek vannak itt. Ugye ez egy reggeliző, vagy hát akár brancsolni is lehet bele. Tehát itt van az, hogy gyorsan megmondom, hányféle krém, hát több mint 10-15 krém. Ebből bárki tud kérni, meg tud kóstolni. Mik vannak itt, csak a teljesség igénye nélkül elmondod nekem, milyen krémek?
2: Először is szeretném mondani, hogy egyik krémünkben sincs tartósítószer, hozzáadott adalék és színezék. Ezt persze reggelire is meg tudjátok itt tenni, el tudjátok fogyasztani, meg természetesen kis edénybe is, kis dobozkákba el tudjátok vinni. Rengeteg fajta féle van, felsorolni párat, ami nagy kedvencem. Falutatár az például hátszín szuvidálva, csíkokra vágva, hagymán lepirítva, halapenyóval bekeverve, enyhén csípős, gyerekek is szokták enni, nagyon-nagyon-nagyon finom. A másik a vörösboros rókagomba. Ott azt emelném ki, hogy irgalmatlanul intenzív, mert nagyon magas az illóolaj tartalma. Nagyon-nagyon szeretik. Azon kívül padlizsánkrém, sült kápiás feta, parajos feta, mangalica krém, avokádókrém,
1: tormás. Ez is szokott változni? Tehát ez a paletta is? Mondjuk van egy 30 recept, és most ezt a 12-t tetted ki.
2: Így van, így van. Az is szokott változni. Azt nem mondom, hogy minden hónap, de egy 2-3 havonta egy valami újat mindig beteszünk hozzá, és havi szinten egyszer azt én saját kezüleg szoktam csinálni, az egy fekete szarvasgomba patét. Nagyon-nagyon szeretik a vendégek, irgalmatlanul intenzív az íze neki, ezért keveset szoktak vinni, és akkor pirítósra megkenik, és akkor megeszik. Nagyon-nagyon finom.
1: És kedves hallgatók, a Csaba kérdez, hogy levegye a zenét, nem mondom, legyen egy olasz hangulat, talán halljátok, él a kávézó, tele van vendégekkel, valaki éppen laptoppal dolgozik, kávét iszik, az úriember éppen híreket néz. Törzsközönség már kialakult a 3,5 év alatt?
2: Igen, az első év az nagyon nehéz volt.
1: Itt mindenhol.
2: Igen, de utána szépen lassan alakultunk. És úgy néz ki, hogy megjött az összes törzsközönség.
1: Na, és akkor megnézzük az üdítőket, gyere Csaba, össze-vissza mászkálunk ide. Vannak olyanok, például, ugye nem tudom, van az a híres, most nem mondom ki a nevét, de ehhez a kóla céghez tartozó narancs, ugye, ami még van egy narancsügyi miniszterünk is, aki szóvá tette, hogy Olaszországban több narancs van benne. Úgy tudom, van egy törvény Olaszországban, de javíts ki, hogy a 10 vagy 12% kevesebb narancsot nem tartalmazhat az, ami narancsüdítő. De itt vannak olyanok, ami igazából Olaszországban ugye kapható. Ezek is népszerű dolgok, egy ilyen narancsszóda például, vagy lemonszóda, azt például én nem láttam soha, azt a peszkának melyek az őszi barackot?
2: Igen. Igen, peszkának mondják az őszi barackot. Visszatérek az első kérdésedre, a lemonszódára, a lemonszóda mojito, lemonszóda narancsos és a lemonszóda citromos van, és így van, pontosan ahogy mondtad, nagyon magas neki a gyümölcs tartalma. Tehát amikor, és egy rostos üdítőről beszélünk, amikor kitöltött pohárba, akkor a pohárba úsznak a rostok, tehát arra nagyon figyelnek, hogy ne egy ilyen műanyag valamit így áll meg, hanem egy nagyon magas gyümölcs tartalmú italról beszélünk. Azon kívül még a 100%-os gyümölcsleveket megemlíteném, például a Cueg vagy a Yoga márkát, különösen kiemelném belőle a gránátalmát és a mangósat, ami nagyon
1: 100% gránátalma?
2: Így van, 100% gránátalma, nagyon-nagyon-nagyon finom.
1: Melyik a része van? Amalfi környékén vannak az emberfej nagyságú citromok, a limoncello hazája, és a limoncello az az ital, ami szerintem megosztó, Olaszországban elfogadja az ember. Itt népszerű dolog a limoncello, egy nagyon édes citrom likőrről beszélünk, ugye nagyon sűrű. Hogy szeretik a magyarok a limoncellót?
2: A limoncellót magában nem igazán szeretik inni itt nálunk a vendégek, de limoncello spicként viszont nagyon-nagyon szeretik. Egy kicsit felhígítva, egy kis proszekkóval, egy kis ásványvízzel, egy kis citromkarikával, egy kis jégkockával, és ez egy nagyon üdítő tud lenni.
1: Na és végül minden munkának van szépsége, hogyha ezt most munkának fogjuk fel. Milyenek az egésznek a szépsége? Szerintem olyan karakter vagy, akit a törzs vendégek imádnak, szeretnek, szerintem te szeretsz beszélgetni velük, de igazából te nem dolgozni jársz be ide, hanem megélni Olaszországot. Szóval mi a munkád szépsége végül?
2: Nem, igen, jól látod, nekem ez a szerelmem, ez a mindenem. Nekem a hobbik a borom, borok, hogyha kérdezi valaki, hogy foci vagy mi, nekem a hobbim, és mondtam, hogy borok. Imádom kóstolgatni, imádok utána olvasni, és ami itt van, ami az összes termék, azt imádom kóstolgatni, és így fejlesztjük mindig a céget, kérdezzük a véleményeket, és tovább fejlesztjük a céget.
1: Kedves hallgatók, ha mindezt szeretnétek átélni, akkor Tadzadoro itt Zuglóban, nem messze, lehet Csabával beszélgetni, általában mindig, én még nem voltam úgy bent, hogy te nem lettél volna bent.
2: Igen, általában mindig itt vagyok, 7-től este 7 óráig megtalálható vagyok, és nagyon szívesen beszélgetek, és megmutatok mindent, amit...
1: Ha valakit látok a pult mögöttek, úgy néz ki, mint egy szakajtott olasz, akkor az ő lesz, az még szerintem meg a kereted is olasz, az olasz szemüvegkereted. Eltaláltuk?
2: Így van, olasz a szemüvegkeretem, és igen, megpróbálom ezt az életérzést visszaadni, tehát tényleg szívből jön, tehát ez egy, nem egy produkció, hanem tényleg szívből jön, amit itt hallanak és látnak.
1: Az elmúlt egy órában 100% Itália volt a Bőség kosarában. Köszönöm szépen, mit kell kívánni? Hát még sokszor 3,5 évet. Jó legyen itt, és kávézunk itt még sokat. Köszönöm, Csaba.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk, felmondja a kormány a korábban kötött autópálya koncesziós szerződést. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, mondta a közoktatásért felelős államtitkár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felmondja a kormánya 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton. A nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közötti szakaszán. Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make a Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make a Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.
1: Hey, we're collecting money here. That's right, we're talking to you.

0: Klasszikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. I wrestled with anxiety for the first time this year.
2: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
1: God is good all the time.

0: sem.
1: Manna Morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk. Inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatóság tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Titkárság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Felújították és újra szentelték a 100 éves rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóra tekercsel szentelték fel, az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv és térkép raktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fejt Mihály tervei alapján épült. Az elmúlt években 5 zsinagógát adtak vissza eredeti rendeltetésének, miközben új zsinagógákat és közösségi helyeket is létrehoztak.
1: Időjárás.
3: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna Hits. Manna Hits.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy
2: bomb. My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek biztosítsd nekem ezt és ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijönik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
1: Fill my cup is a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me. I hope you guys dig it.

0: Ez a Manna Hét.
1: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék, és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
2: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Schmeier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Isten arra használja a körülményeinket, hogy éretté tegyen, és segítsen felnőni. Nincs szükségünk hitre, hogyha az életben minden a kedvünkre van, mindent élvezünk, minden kényelmes, és semmi nem kíván áldozatot, vagy alkalmazkodást.

Szerintem azért van olyan sok boldogtalan ember, mert szem elől tévesztik azt, hogy milyen céllal vannak itt. Ezért beszéljünk egy kicsit a célról. Mi mind szeretnénk érezni, hogy egy bizonyos okkal vagyunk itt. Nem azért vagyunk itt a Földön, hogy minél több pénzt keressünk. Nem azért vagyunk itt, hogy megmásszuk a ranglétrát, és mi legyünk a legismertebb emberek a városban, sem nem azért, hogy a legszebbek legyünk, nem azért, hogy híresek legyünk, hanem azért, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Szeressük őt és az embereket, és élvezzük az életet. Jézus azt mondta, azért halt meg, hogy élvezzük az életünket. Azt mondta, azért jöttem, hogy életük legyen, és élvezzék azt. Ezért én arra a következtetésre jutottam, hogy szerintem akár bűnnek is hívhatjuk, ha nem így élünk. Ha én állandóan boldogtalan vagyok, és rossz a kedvem, miközben Jézus meghalt, és szenvedett azért, hogy élvezhessem az életet, akkor az a legkevesebb, hogy változtatok a viselkedésemen, hogy ez megvalósulhasson. Gyerünk, dicsérjük Istent! Amen! Ezért itt csodálatos emberek, akik nézitek a tévét, azt hiszitek, megfeledkeztem rólatok? És csak az itt lévőkhöz beszélek, de ez nem igaz. Tudom, hogy ott vagytok. Nektek mondom, hogy döntéseket kell hoznunk. Új nézőpontra és új gondolkozásmódra van szükség. De Joyce, te nem érted. Ugyan már, a mi lépteinket az Úr irányítja. A kezében vannak az idők. Amen. Nos, Joyce, én vagyok az egyetlen keresztény a munkahelyemen, és olyan nehéz. Nos, akkor te vagy az egyetlen fény a sötétségben. Fogadok, imádkoztál, hogy Isten használjon, igaz? Fogadok, hogy imádkoztál szolgálatért, amire ő oda helyezett téged, ahol szüksége volt rád. Te pedig állandóan morogsz, mert máshová akarsz menni onnan, mivel ott nem kényelmes. Nos, nincsenek keresztények a szomszédságomban. Jó, de te ott vagy. Mi kényelemfüggők vagyunk. Jól van, Prédikátor könyve 12:13. Ki is vetítjük ezeket az igéket. Nos, Salamon, aki a Prédikátor könyvét írta, kipróbált minden lehetséges dolgot a boldogság érdekében. Házakat épített, szolgái voltak. Annyi felesége volt, hogy nem is értem, hogy úszta meg a naponkénti idegösszeroppanást. Ki érti, hogy valaki miért akarna két feleséget, vagy két férjet? Nekem 42 évenbe került, hogy megtanuljam kezelni ezt az egyet. Már mondtam Dave-nek, figyelj, jobb, ha kibírod mellettem, amíg Jézus visszajön, mert ha előbb elmész, akkor én soha nem házasodom újra. De a könyv végén, ha elolvassuk az egész Prédikátor könyvét, akkor egy bizonyos vers kiemelkedik a többi közül, mert ez a férfi tényleg mindent megtett, mindent kipróbált, és a végén azt mondta, mindezt hallva a végső tanulság ez. Féld Istent! Nem félnünk kell tőle, hanem tisztelnünk és imádnunk kell őt. Tudva, hogy ő van. Tudva, hogy ő van. Tudod, mit jelent ez? Bárhová mész, ő ott van. És tartsd meg a parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Ez a teremtés teljes és eredeti célja. Ez Isten gondviselésének a tárgya, az erős jellem gyökere és minden boldogság alapja. A mi célunk az, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Az Istennek való engedelmeskedés a megoldás minden rossz körülményre és állapotra a nap alatt, és ez minden ember kötelessége. Bár csak meghoznátok ma a döntést, hogy Isten segítségével és a legjobb tudásotok szerint megteszitek, amit a könyv mond, tudva, hogy növekedni fogtok.
A tökéletesség és érett korúság felé haladtok majd, hogy többé ne csak meghalljátok az üzenetet, majd ha hazamentek és nem cselekszitek meg, hanem szeretni fogjátok az igét, meghalljátok, elfogadjátok, és megcselekszitek azt. Az ember célja az, hogy megtanuljon engedelmeskedni Istennek. És ő azt mondja, hogy amikor ezt tesszük, az helyre igazít az életünkben mindent, ami kimozdult onnan. Minden problémád megoldható, ha megtanulod, mit mond ez a könyv, és Isten segítségével megcselekszed azt. A pénzügyi helyzeted is helyreállhat, a házasságod is, a tested meggyógyulhat, a viselkedésed is megjavulhat, a múltad megoldódhat, és a jövőd is. Minden, még az érzelmeid is meggyógyulhatnak, az elméd is meggyógyulhat, az emberiség minden egyes baja meggyógyulhat, ha az emberek olvasni fogják az Isten igéjét, és engedelmeskednek neki. Szó szerint dollármilliárdokat fizetnek szakértőknek azért, hogy rájöjjenek, mi az emberiség problémája. Az egyetlen probléma az, hogy az emberek Isten nélkül próbálnak élni. És igyekeznek úgy működtetni a dolgokat, hogy közben ne kelljen engedelmeskedniük Istennek. Azon tűnődöm, vajon hány úgynevezett ateista maradna ateista, ha úgy éreznék, szerethetik egyszerre Istent is, szerethetik Istent, és azt is megtehetik, ami jól esik. Az emberek azt mondják, nem hisznek Istenben, de szerintem ez kifogás, hogy ne kelljen engedelmeskedniük. A humanizmus lényege az, hogy én akarom irányítani az életemet, és számonkérés nélkül azt teszem, amit akarok. Nem számít, kinek fáj, én azt teszem, ami jól esik. Tudjátok, ha nincs Isten, akkor nincsenek szabályok. Ha nincs Isten, nincsenek irányelvek. De a társadalmunkban meglátszik ennek a gyümölcse. Burjánzik az erőszak, boldogtalanság, öngyilkosság, hihetetlen problémák vannak, és az embereknek csak egy dolga lenne, a szakértőknek pedig nincs mit kiokoskodniuk. Én csak egy egyszerű nő vagyok Missouriból, de tudom a választ. Nem tudom, szakértőnek számítok-e a szemükben, de meg tudom mondani, mi a gond. Halázd meg magadat az Isten hatalmas keze alatt. Tudd, hogy ő létezik, féld őt, engedelmeskedj neki, és az életed elkezd helyreállni. Mi újság a gyümölcsökkel? Vannak az életedben jó gyümölcsök, vagy a gyümölcsök nem túl jók? Tudod, a gyümölcs az, ami megterem az életedben. Jézus világosát tette a János 15-ben, hogy gyümölcsöt kell teremnünk. Jó gyümölcsöt. A Biblia beszél a szellem gyümölcseiről. Ami a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, szelítség, gyengétség, alázat, önuralom. A jó gyümölcsök. Másokat boldoggá tenni, ez jó gyümölcs. Másokat szolgálni, az is jó gyümölcs. Isten szolgálni, szeretni, tanúskodni, világítani a sötétben, ezek jó gyümölcsök. Az öröm jó gyümölcs, a békesség is, a depresszió nem jó gyümölcs, a kettelenség nem jó gyümölcs, a gyűlölet, keserűség, neheztelés, megbocsátatlanság nem jó gyümölcs. Ha nyakig adósságban vagy, mert nincs mértékletesség az életedben, az sem jó gyümölcs. Amen. A Lukás 13:6-9. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keresse rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincelérnek, íme 3 éve ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok, vágd ki. Miért foglalja a földet és a helyet? Miért vegye el a napot hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az egy évben, míg körülásom és megtrágyázom.
Nagyon szeretem ezt az igét. Hát, ha terem jövőre. Miután megtrágyáztam a talajt, talán teremni fog. Ha pedig nem, akkor vágd ki és dobd ki. Nos, mit jelent ez? Azt tudjuk, hogy a trágya mire szolgál. És elmondhatom, hogy Isten sokszor használ trágyát. Trágyás helyzeteket. Hello! Nos, gázos a munkám. Hups, egy kis trágya. Amen! Annyira nehéz kijönni a szomszédaimmal. Imádkoztál, hogy szeretni tud a szerethetetleneket? Egy kis trágya. Isten arra használja a körülményeinket, hogy éretté tegyen minket. Hogy segítsen növekedni. Nincs szükségünk hitre, hogyha az életben minden a kedvünkre van, mindent élvezünk, minden kényelmes, és semmi nem kíván áldozatot, vagy alkalmazkodást. Ha-ho! Akkor növekszünk a szeretetben, ha nehezen szerethető emberek vesznek körül. Akkor növekszünk a hitben, ha olyan helyzetekben vagyunk, amikkel nem tudunk megbirkózni, amiket ki nem állhatunk, és tudjuk, hogy egyedül csak Isten segíthet rajtunk. És hadd mondjam azt neked, hogy még ha megszabadulsz is a jelenlegi helyzetettől, akkor is lesz majd új. Lehet, hogy kicsit különbözik majd, más csomagolásban érkezik, de jön majd egy új helyzet. Több trágya érkezik majd a számodra. Ezt nem én találtam ki, itt van a könyvben. Biztos, hogy kapok majd néhány levelet a mai prédikáció miatt. Itt van leírva. A fa nem termett gyümölcsöt. A Biblia szerint nekünk az igazságosság fáinak kell lennünk, az Úr ültetvényének, az igazságosság gyümölcsét termő fáknak, az Úr ültetvényeinek, hogy ő dicsőséget nyerjen. Gyümölcsöknek kell lennie az ágaidon. János 15:2. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, ami megszűnik teremni, azt lemetszi és elviszi. És amely gyümölcsöt terem, azt folyamatosan megtisztítja, hogy még több és még jobb gyümölcsöt teremjen gazdagon. Számomra ez szinte nem is fel, mert hogyha nem termek gyümölcsöt, akkor megmetszést kapok, meg trágyázást, foglalkozásban lesz részem. Ha meg jó gyümölcsöt termek, a Biblia azt mondja, hogy akkor is megmetszegetnek, hogy még jobb gyümölcsöt teremjek gazdagon. Úgyhogy végül rájöttem, hogy nem érdemes harcolni ellene, akkor is megmetszenek, ha teremsz, meg akkor is, ha nem. El kell fogadnunk az élet részeként, és meg kell tanulnunk boldognak lenni. Amen! Mindenki mondja, boldog vagyok. Wow, boldog vagyok. Gyakoroljunk egy kicsit. Azt mondjátok, szeretem az életemet. Lehet, hogy egyelőre ez hazugság, de ide kell eljutnunk. Találd meg, hogy miben vagy jó, és kezd el azt tenni. És közben ne akar mindenkit lenyűgözni. Tudjátok, a Biblia beszél apostolokról, profétákról, evangelistákról, pásztorokról és tanítókról, és úgy tűnik, hogy sok keresztény az ilyen nyilvános szolgálatokra vágyik. Mindenki prédikátor, vagy tanár, vagy vezető, vagy dicsőítésvezető akar lenni, kórusban vagy a dicsőítő csapatban akar énekelni, de mindenkinek először a motivációját kell megvizsgálnia. Miért akarod ezt?
Miért akarod ezt? Olyan sok embert ismerek, akik frusztráltak a szolgálatuk miatt. Mindenki szolgálatban akar lenni. Mindenki szellemi pozíciót akar. De ha te egy szellemi ember vagy, akkor teljesen mindegy, hogy mi a pozíciód, az mindenképpen szellemi pozíció, pedig szolgálatban vagy. Te jó ég, micsoda zűrzavar lenne, ha mindenki előtérben lenne. Amen. Értitek, mit mondok? Mert te szellemi vagy, akkor bármit teszel, az szellemivé válik. Ha te Isten szerinti vagy, akkor bármit teszel, az is azzá lesz. Tudjátok, van a Bibliában egy Dorcas nevű nő, aki varrónő volt. De Isten mégis úgy látta jónak, hogy egy róla szóló történet bekerüljön a Bibliába. Lukács orvos volt, Péter egy halász, Máté vámszedő volt. Jézus nem a szellemi embereket kereste, hanem az egyszerű embereket, akik vele jártak. És ő megtanította nekik, hogy hogyan halásszanak embereket. Nekünk vannak egészségügyi csapataink, akik eljönnek velünk a fejlődő országokba. Vannak orvosaink, meg nővéreink, és nővérasszisztensek, és fogorvosok, nagyszerű emberek, akik egész évben dolgoznak, de aztán a szabadságukat és a saját pénzüket áldozzák arra, hogy eljöjjenek velünk ezekre a missziós utakra. Elmennek a semmi közepére, ott vannak egy kis kunyhóban vagy épületekben, ahol nincs légkondicionáló, ahol végig tűz a nap, és naponta körülbelül 12 órát töltenek azzal, hogy szolgáljanak az emberek felé, akik még soha nem részesültek orvosi ellátásban, és akiknek megváltozik az életük emiatt. Ez az egyik legfontosabb dolog. Mit tesznek ők? Szellemivé teszik a munkájukat. Nem utálják meg a munkájukat, csak mert szellemi pozíciót akarnak. Rá kell jönnöd, hogy Isten bármire is tett téged képessé, az a te részed. Azt kell tenned az ő dicsőségére.

Mi a helyzet a vezetőkkel? Mindenki azt hallja, hogy Josmeyer. De Dave az egyik vezető. Ő nem áll itt fent. De ő az, aki elintézte, hogy ott legyek a rádióban, meg a tévében. Ült az irodájában, rádióállomásokat hívogatott, és rávette őket, hogy meghallgassák a tanításaimat. Hitt az Istentől kapott ajándékomban. Ő az, aki olyan nagyszerűen kezelte a pénzünket, hogy soha nem kellett kölcsönt felvennünk, soha nem volt adósságunk a szolgálatban, soha nem kellett kamatokra költenünk a pénzt, mert ő egy nagyon jó vezető. Az ő része ugyanolyan fontos, mint az enyém, de a világban másként nézünk dolgokra. Fel kell ismernünk, hogy Isten mindannyiunkat a saját kezével teremtett meg, már anyánk méhében, és minden egyes ajándékunk, képességünk, tehetségünk, amiket ő belénk helyezett, azok egyformán fontosak. Jézus ledöntötte az elválasztó falat. Többé nincs férfi vagy nő, zsidó vagy görög, gazdag vagy szegény, rabszolga vagy szabad. Nincs több, te fontos vagy, én meg nem, mert mind egyek vagyunk Krisztusban, és akármire vagyunk is képesek, tőle kaptuk az ajándékokat. Nem a mieink, hogy dicsekedjünk velük, és ne hasonlítsuk magunkat másokhoz. Szóval miért ne kezdhetnénk el szeretni magunkat, és azt, amire képesek vagyunk, meg az életünket. És többé ne nézzünk másokra, és ne azon gondolkozzunk, hogy nekünk miért nincs az, ami nekik. Gyerünk, valaki legyen itt boldog. Nos, bárcsak úgy néznék ki, mint te. Bárcsak olyan családom lenne, mint neked. Ó, bárcsak az enyém lenne az a ház. Ó, bárcsak enyém lenne az a kocsi. Tudod, Istenem, ha az a te akaratod, egy nap szeretnék egy jobb kocsit, vagy szeretnék egy saját otthont, de ne vidd ezt túlzásba, mert megmondom neked, mi történik. Ha túlságosan vágysz arra, ami másnak van, hamarosan képtelen leszel örülni annak, hogy nekik megadatott. Gyerünk, segítsetek, jó dolgokat prédikálok. A féltékenység, egy zöld szörny, felemészti az életedet. A Biblia azt mondja, ne kívánjuk a másét. Nem szabad irigynek lennünk, nem szabad más életét kívánunk, vagy a hozzájuk tartozó dolgokat. Nem akarhatod az ő szolgálatukat. Ne ülj mérgesen a gyülekezetben, csak azért, mert valaki mást választottak be a dicsőítő csapatba, és nem téged. Nos, Isten tudja, hogy én jobban tudok énekelni. Nos, tudod mit? Ez nem csak az éneklésről szól. Sok embernek van ajándéka, ami eljutatja őket valameddig, de nincs elég jellemük, ami ott is tartsa őket, ha már eljutottak odáig. Lehet, hogy még egy kis trágyázásra van szükséged, és aztán majd bekerülsz a dicsőítő csapatba. Gyerünk! Ez mindig csak egyre jobb lesz. Emlékszem, amikor Isten elhívott, hogy prédikáljak, és én minden kedden este 25 embernek beszéltem a nappalimban. Arra gondoltam, én elég jó tanító vagyok. És néztem a többieket a tévében, és arra gondoltam, ember, én sokkal jobban prédikálok, mint te. És közben nem értettem, Isten miért nem léptetett elő. 5 év után miért voltam még mindig ugyanott, ugyanazzal a 25 emberrel, akik közül sokan borzasztóan irritáltak engem. Gyerünk! Istenem, miért nem növekszik a szolgálatom? Több trágyára volt szükségem. Gyerünk! Miért nem vagyok még mindig a tévében? Több trágyára volt szükségem. Hányan értitek, miről beszélek? És aztán hamarosan elég trágyázást kaptam, és elkezdtem gyümölcsöt teremni. Már volt szeretet, öröm, békesség és türelem az életemben, elkezdtem jól bánni az emberekkel és szeretni őket, megbocsájtani az ellenségeimnek, szerettem Istent, és jobban akartam az ő akaratát, mint a sajátomat, és aztán hirtelen, hups, előléptetés. Arra teremtettünk, hogy Jézus képére formálódjunk. Ez a mi sorsunk, hogy olyanná váljunk, mint Krisztus, és ő nem fog addig békén hagyni minket, amíg el nem végzi ezt.

0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Manna Hits.
0: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50.000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák-téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját.
0: Időjárás.
1: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nyitom a kalendáriumot, hogy mondhassam, hogy mi mindenről íres a mai nap. Szeptember 21-e van egyébként. 1791-ben ezen a napon született gróf Széchenyi István politikus, író, közlekedési miniszter, a legnagyobb magyar, a nemzeti liberális reformmozgalom kezdeményezője, eszmény működése és hatás által a modern, az új Magyarország egyik megteremtője volt. Nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport megreformálása fűződik. Számos intézmény névadója, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója. 42 éve a magyar dráma ünnepe a mai nap, a Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma napját. Madách Imre, Az ember tragédiája című drámája 1883. szeptember 21-i ősbemutatójának tiszteletére. Célja felhívni a figyelmet a magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozására. De a békenapja is ma van, 27 éve. Az ENSZ békenapja nem csak a nemzetek közti békére hívja fel a figyelmet, hanem az erőszakmentes otthonok, közösségek és iskolák is előtérbe kerülnek ilyenkor. 52 éve Szent Máté, a könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentjének ünnepe is a mai szeptember 21-e. Szent Máté az első században élt apostol, evangélista, Jézus tanítványa. Máté evangéliuma szerint eredeti neve Lévi volt, Márk pedig Alfeusz fiának mondja. Valószínűleg Galileában született és Kafarnaum városában volt a rómaiak adószedője. Jézus ige hirdetésének második évében csatlakozott hozzá. A hagyomány szerint Krisztus halála után ő jegyezte le a megváltó szavait és cselekedeteit, és így az evangélisták művei sorában az ő írása áll időrendben az első helyen. Az apostolok szétoszlatása után úgy mondják, Etiópiában terjesztette az evangéliumot, és vértanú halált halt. A népi szerint Máté napján kezdődnek az őszi viharok. Jelentős időjárási forduló nap az őszi búzavetés kezdete. 1928-ban született Sinkovics Imre, a mai napon Kossuthi a színművész, a nemzet színésze. Nagyon sok színházban megfordult, játszott a Belvárosi Színházban, a Nemzetiben, illetőleg tanított a Színház és Filmművészeti Főiskolán is. 214 éve, 1812-ben született gróf Kisrédei, Rédei Klaudia Zsuzsanna, magyar grófnő, II. Erzsébet brit királynő ükanyja. Valódi születésnapja feltételezhetően egy-két nappal korábban, szeptember 21-e valószínűleg a megkeresztelésének időpontja. Házassága révén Teck hercegnéje, Kreál címén Hohenstein grófnő, a mai Windsor uralkodóház egyik ősanyja. Sándor Pál Lajos württembergi herceg megkérte a kezét, amikor 18 volt, de Klaudia apja nem adta hozzá, mert nem tudott magyarul. A herceg megtanult magyarul, és 5 évvel később feleségül vette. Fiúgyermekük született, 29 évesen lovas balesetben hunyt el. 1837-ben hunyt el Bezerédi Amália elbeszélő, a Kisded óvás és a magyar gyermekirodalom úttörője. Bezerédi Amália kislányának írt meséit, elbeszéléseit, verseit halála után férje adta ki Flóri könyve címmel. Ez a közvetlen hangú saját illusztrációval díszített műve az első magyar kottás verses óvodai könyv, a 19. század legnépszerűbb ifjúsági könyve. 1836-ban falujában Hídgyán óvodát nyitott. 134 éve, 1892-ben született gróf Csíkszentkirályi és Krasznahorkai Andrási Katinka, a vörös grófnő, Andrási Gyulának, a dualizmus első miniszterelnökének az unokája. Károlyi Mihály a Magyar Népköztársaság első miniszterelnöke, majd köztársasági elnökének felesége, akinek kommunista nézeteit magáinak fogadta el. Ő életrajzi visszaemlékezései két kötetben jelentek meg, együtt a Forradalomban és együtt a Száműzetésben címmel. Életéről 1984-ben a Vörös grófnő címmel film is készült. És szintén a mai napon született 132 éve Pécsi Blanka színésznő, író, nyelvművelő, rádiós műsorvezető, a Kazinczy-díj megalapító.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. A mai reggelen a Puskás Arénában rendezik meg például 2029-ben a Konferencia Liga döntőjét az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA végrehajtó bizottságának döntése értelmében. A Magyar Labdarúgó Szövetség tavaly októberben jelezte, hogy a 3 év múlva esedékes finálé mellett a 2028-as döntőt is megpályázza. Utóbbi esetében az Európai Szövetség végül a Juventus Torinói stadionja mellett döntött. A Puskás Aréna tehát a 3. európai kupa sorozat döntőjének is helyszíne lesz, mivel 2023-ban az Európa Liga, idén májusban pedig a Bajnokok Ligája serleget is a 67 ezer férőhelyes létesítményben emelhette magasba a győztes csapat. A szaloniki ülésen az is eldőlt, hogy a Bajnokok Ligája fináléját 2 év múlva Münchenben, az utána következő idényben pedig Barcelonában, az új Camp Nou-ban rendezik meg. Utóbbi helyszín a Wembley elől kapta meg a jogot, bár a létesítmény véglegesen csak 2028-ra készül el, a felső lelátó és a tetőszerkezet kivitelezése ugyanis még folyamatban van. Barcelona kiemelt fontosságú mérkőzést rendezhet 1 évvel a spanyol, portugál, marokkói közös rendezésű világbajnokság előtt. Legutóbb 99-ben adott otthont BL döntőnek a katalán város. Az UEFA végrehajtó bizottsága megerősítette, hogy a 2028-as BL döntőre kizárólag a Bayern stadionja pályázott, így a tavalyi után 3 évvel ismét München lesz a legrangosabb európai kupasorozat döntőjének házigazdája. A második számú európai kupasorozat az Európa Liga 2028-as döntőjének Bukarest, 1 évvel későbbinek pedig Belgrád ad otthont, míg a 2027-es európai szuperkupát Amsterdamban, az utána következőt Asztanában rendezik. A női BL döntő helyszínei is ismertek már. 2 év múlva Lyon, 2029-ben pedig Cardiff lesz a házigazda. A 2027-es BL döntő Madridban, a Wanda Metropolitánóban, az elfinálé Frankfurtban, a KI döntője pedig Isztambulban, a Beşiktaş stadionjában lesz. Közben megnyílt a 44. magyar sajtófotó kiállítása a Robert Kápa központban. A november 8-ig nyitva tartó kiállításon a MUOSZ nagydíjával, az André Kertész nagydíjjal elismert képek, a 16 kategória első 3 helyezettje, valamint a különdíjas fotók mellett több tucat különböző témájú fényképet is bemutatnak. Körösi Orsolya, a Kápa központ ügyvezető igazgatója a megnyitón hangsúlyozta, a fotóriporterek munkájának jelentősége egyre növekszik. A fotóriporter nem csupán képeket készít, hanem jelen van, tanúskodik, választ is értelmez, miközben saját nevével vállalja, hogy amit megmutat, közel áll a valósághoz, hangsúlyozta. Kiemelte, a mesterséges intelligencia korában, amikor egyre nehezebb megkülönböztetni a valódit a mesterségesen létrehozott tartalmaktól, különösen felértékelődik egy olyan hely szerepe, ahol hiteles névvel és felelősséggel vállalt fotóriporteri munkákat mutatnak be, védenek és ünnepelnek. Hangsúlyozta, hogy ez a Robert Kápa kortárs fotográfiai központ egyik legfontosabb feladata. Ismertetése szerint idén 258 szerző, 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. Szeptember 15-től több mint 400 mobipont vált elérhetővé a MOL Bubi használók számára, így a közbringákat még több budapesti helyszínen lehet felvenni és leadni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. A közlés szerint a cég fokozatosan vonja be a közösségi és saját tulajdonú rollereket, kerékpárok tárolására szolgáló mobipontokat a MOL Bubi szolgáltatásokba, a mostani fejlesztés ennek a bővítésnek a része. A sűrűbb állomáshálózatnak köszönhetően az eddigi, jellemzően 300-400 méteres távolság helyett számos helyen akár 100-150 méterenként is lesz olyan állomás, ahol közbringát lehet felvenni vagy leadni. A BKK tervei szerint a fejlesztés tovább folytatódik, idén ősszel még további 400 mobiponttal egészület ki a hálózat, 2027 elejére pedig már összesen több mint 1100 helyszínen lehet felvenni és letenni a bringákat a fővárosban. Közben Budapesten találkozhatunk Bud Spencer legendás filmjeinek zeneszerzőivel. 7 év után újra a fővárosban ad koncertet, az elsősorban a Bud Spencer filmek zeneszerzőjeként ismert olasz testvérpár Guido és Maurizio De Angelis. Az est november 6-án lesz a Riz Levente sport és rendezvény központban. A világhírű duó, amely Oliver Anyans néven is ismerté vált, a 70-es években olyan híres vígjátékokhoz írt zenét, mint a Különben dübe jövünk, az Ördög jobb és bal keze 2 vagy a Piedone sorozat, közölték a szervezők, és ki is emelték, 10 éve hunyt el Bud Spencer, így a koncert az ő emléke előtti tisztelgés is egyben. Guido és Maurizio legutóbb 2019-ben adott Magyarországon koncertet a Budapest Sport Arénában, egy szimfonikus filmzeneestről van szó. Akkor ott volt velük Kabir Bedi, a 80-as években Magyarországon is sikeres Szandokán sorozat főszereplője, valamint Terence Hill, Pat Spencer állandó társa a filmvásznon. A most 81 éves Guido és 2 évvel fiatalabb öcse Mauricio szerezte Pat Spencer legtöbb filmjének zenéjét. Mindkét fivér feltűnt a Piedona nyomában című 2018-ban bemutatott magyar dokumentumfilmben is. Guido Angelis az elmúlt évtizedekben már producerként dolgozott, elsősorban TV-filmek és sorozatok számára. Ő volt az egyik producer a Christopher Walkennel készült Julius Caesar filmnek és a 2012-es Titanic szériának is. Közben új kilátó épült Budapest közelében, 16 állomásos tanösvény vezet hozzá. Szeptember elején adták át a Rozsdafarkú kilátót, amely Csömör legmagasabb pontján, a Szent István hegyen áll. A 20 méter magas építményhez egy hosszabb tanösvény vezet, így Budapestről indulva egy hétvégi kirándulásra is könnyen beilleszthető. A Budapest közelében fekvő Csömörön áll Magyarország legújabb kilátója tehát. A tervezés során fontos szempont volt a fenntarthatóság, valamint az, hogy az új építmény harmonikusan illeszkedjen a környezetébe. A kilátót Emődik is Tamás tervezte, aki újrahasznosított kortenacélból készült tengeri konténereket használt fel a kialakításához. Közben beütött a tiltás Budapesten, hirtelen elárasztották a piacot a kiadó lakások, bár is reagáltak az árak. Az albéletpiac ugye látványosan kifullad, augusztusban alig emelkedtek a bérleti díjak, miközben több budapesti kerületben már csökkenés látszik. Terézvárosban pedig a szálláshely tilalom hatására 32%-kal nőtt a hosszú távra kiadó lakások száma, és mérséklődtek az árak is. Az albéletpiac augusztusban tovább lassult. Országosan 7-10, Budapesten 9-10%-kal emelkedtek a lakbérek, éves szinten pedig már csak 5% körüli a drágulás. A tavaly ősz óta tartó folyamat egyértelmű, a bérleti díjak gyakorlatilag nem tudnak tovább nőni. A keresletet az Otthonstart program is visszafogja, a csökkenő hozamok miatt pedig a befektetők egy része elfordult a piactól. A kínálat időn távonként eltérően alakul. Szeptember elején Budapesten közel 10%-kal, a megyeszékhelyeken 15,6%-kal kevesebb kiadó lakás volt, mint egy éve, ugyanakkor nyár óta folyamatosan bővül a választék, és már több mint 16 ezer kiadó ingatlan érhető el országosan. A budapesti medián bérleti díj szeptember elején 260 ezer forint volt, ami megegyezik az egy évvel korábbival. Néhány kerületben már csökkenés látszik. A 6. kerületben 290 ezerről 280-ra, a 8. 240-ről 229 ezerre esett vissza a medián, áll az ingatlan.com közleményében. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm
1: zene. Manna morzsa. Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 18-a van péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Autómentes hétvége jön Budapesten, visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros. Új elnöke és két új tagja van a Budapest Airport igazgatóságának. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy lezárások és járatváltozások jönnek az autómentes hétvége miatt Budapesten. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni ezen a hétvégén Budapest belvárosában. Az autómentes hétvégét szeptember 19-én és 20-án rendezik, amelyhez kapcsolódóan több rakparti és belvárosi útszakaszt is lezárnak. Számos BKK járat útvonalon megváltozik, három villamos pedig egyáltalán nem közlekedik. A korlátozások már pénteken este megkezdődtek, lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között. Szombaton és vasárnap a Műegyetem rakpartot és a Szabadsághidat is lezárják. Emellett nem lehet autóval közlekedni a Vámház körút Lónyai utcáig tartó szakaszán, a pesti alsó rakpart Margit híd és Közraktár utca közötti részén, valamint a Belgrád rakpart Havas utca és Fővám tér közötti szakaszán. A lezárások a közösségi közlekedést is jelentősen érintik. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos szombaton és vasárnap nem jár. A 61-es villamos Hűvösvölgy és a Városháztér között közlekedik, szombaton pedig 61 bélyezéssel Hűvösvölgy és a Savoya Park között is indítanak járatokat. Az 56A villamost Kelenföld vasútállomásig hosszabbítják meg. Terelve jár a 83-as trollibusz, valamint a 107-es és a 223E autóbusz is. A 15-ös busz pedig rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek tere között közlekedik. Az éjszakai járatok közül többek között a 923-as, a 934-es, a 966-os és a 979-es útvonala is módosul mindkét éjszakán. Az autómentes hétvége az Európai Mobilitási Hét része. A fővárosban interaktív játékokkal, városi sétákkal, családi és gyermekprogramokkal, valamint járműbemutatóval várják az érdeklődőket. A Vámház körúton szombaton és vasárnap délelőtt 10-től este 6-ig járműkiállítást rendeznek a villamospályán. A Szabadsághíd lezárása idején a BKK elsősorban az M4-es metró használatát javasolja. A 4-es és a 6-os villamos, valamint a 7-es és a 133E autóbusz változatlanul közlekedik, a belvárosi utazásokhoz pedig az M3-as metró, a 9-es busz és a 72-es trolli is alternatívát jelenthet. Az útvonal megtervezéséhez érdemes a Budapest Go aktuális járat információit figyelni. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat. Kis Amrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett be, ebből rendezték a tartozást. A főváros folyószámla hitel kerete 80 milliárd forint volt. A hitel visszafizetése ugyanakkor nem oldja meg Budapest pénzügyi nehézségeit. Kis Amrus közlése szerint szeptember végére várhatóan mindössze 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján, Szombattól ráadásul megszűnik a jelenlegi folyószámla hitelkeret is, mert a finanszírozó bank eddig az időpontig látta biztosítottnak annak megtérülését. A bizonytalan pénzügyi helyzet miatt az elmúlt hetekben kötelezettségvállalási és létszámstoppot rendeltek el, valamint az intézményi beruházásokat is korlátozták. A főpolgármesteri hivatal és az önkormányzat új kötelezettséget jelenleg nem vállalhat, a fővárosi intézményeknél pedig a 20 millió forint feletti tételekre vonatkozik a korlátozás. A következő közgyűlés pénzügyi kiadással járó előterjesztéseiről ezért több esetben csak feltételes döntést hozhatnak. A beérkezett iparűzési adó előlegből a fővárosi közösségi közlekedési cégek is rendezik a 45 milliárd forintos áthidaló hitelüket szeptember végéig. Kis Ambrus szerint ezt követően annyi forrás marad, amennyi biztosítja az október elejé bérek kifizetését. Újabb jelentős kiadás azonban már október közepén esedékes, a fővárosnak 86 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellene befizetnie. Kis Ambrus szerint ehhez nem érkezik elegendő bevétel, ezért továbbra is szükség van a kormány és a főváros közötti megállapodásra. A tárgyalások jelenlegi állásáról a főigazgató nem közölt részleteket. Jelentősen romlott a vonatok pontossága augusztusban, különösen a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon. A MÁV adatai szerint országosan a járatok 72%-a érkezett meg legfeljebb 5 perces késéssel, az újszászi vonalon azonban ez az arány mindössze 51% volt. A hónap során országosan több mint 94.500 vonat közlekedett, amelyek közül csaknem 69.000 érkezett legfeljebb 5 perc késéssel. Több mint 5.400 járat legalább 20 percet késett, 1.635 vonatnál 31 és 60 perc közötti késést regisztráltak. Közel 400 járat 1 és 2 óra közötti késéssel közlekedett, 78 vonat pedig több mint 2 órát késett. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalon a nyár folyamán hónapról hónapra romlott a menetrendszerűség. Júniusban még a járatok több mint 72%-a érkezett legfeljebb 5 perces késéssel, júliusban már ez az arány 63%-ra, augusztusra pedig 51,5%-ra csökkent. Vagyis a nyár végén ezen a vonalon már csak a járatok valamivel több mint fele teljesítette az 5 perces pontossági határt. A távolsági járatoknál még kedvezőtlenebb adatokat közölt a vasúttársaság. Az Intercity, Eurocity és Railjet Express vonatok pontossága augusztusban mindössze 34% volt. A MÁV a gyengébben teljesítő vonalak között említette a győri, a debreceni és az újszászi vonalat is. A vasúttársaság szerint a késésekhez a nyári hőség is jelentősen hozzájárult. A magas hőmérséklet miatt ugyanis több helyen sebességkorlátozásokat kellett bevezetni, emellett avar és erdőtüzek, kidőlő fák, valamint balesetek is akadályozták a közlekedést. Egyes tűzesetek után a pálya helyreállításáig heteken keresztül lassabban közlekedhettek a szerelvények. A késések miatt jelentősen emelkedett az utasoknak visszafizetett összeg is. A MÁV júniusban 122 millió 400 ezer, júliusban 109 millió 300 ezer, augusztusban pedig 189 millió 200 ezer forint késési biztosítást fizetett ki. A három nyári hónapban így összesen csaknem 421 millió forintot kaptak vissza az érintett utasok. Új elnöke és két új tagja van a Budapest Airport igazgatóságának. Átalakult az igazgatóság, új elnök került a testület élére. Az igazgatóságot Nagy Levente, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fő tanácsadója vezeti. A testület tagja lett Sirály Katalin, közigazgatási államtitkár, és Somogyi Tóth Gábor légiközlekedési szakember. Nagy Levente korábban a BKK-nál az üzletfejlesztésért és az ügyfélkapcsolatokért felelt. Később részt vett a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztési terveinek és minőségjavító intézkedéseinek kidolgozásában, majd a Hungarokontrollnál is dolgozott stratégiai főtanácsadóként. Az igazgatóság új tagja Sirály Katalin jogászként többek között nagy beruházások előkészítésével, uniós finanszírozású projektekkel és közlekedési infrastruktúra fejlesztésekkel foglalkozott. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint tapasztalatait a repülőtéri terminál és a vasúti kapcsolat tervezett fejlesztésénél is hasznosítják. Somogyi Tóth Gábor több évtizede dolgozik a légiközlekedésben, pályafutását 1979-ben az LRI-nél kezdte, később 8 éven át a Budapest Airport forgalmi igazgatója volt, majd a Malév vezérigazgatói tanácsadójaként dolgozott. Később a Ferihegyi Aeroparkot is működtető légiközlekedési kulturális központnál folytatta a munkáját. A személycserékkel három korábbi igazgatósági tag megbízatása szűnt meg, Lóga Máté korábbi elnök, Guller Zoltán és Parrag László távozott a testületből. A Rákóczi tér is bekerült Európa legmenőbb környékei közé. A budapesti Rákóczi tér felkerült a Time Out idei válogatására, amelyben Európa legizgalmasabb városrészei gyűjtötték össze. A Józsefvárosban található tér és környéke a 7. helyet szerezte meg a 2026-os európai listán. A Nemzetközi Magazin minden évben arra kéri helyi szerzőit, hogy válasszák ki saját városuk szerintük legizgalmasabb környékét. A válogatásnál többek között a gasztronómiai kínálatot, az éjszakai és kulturális életet, az élhetőséget, valamint a helyi közösségi életet is figyelembe veszik. A budapesti helyszín a 7. helyével többek között Rotterdam, Belfast, Amsterdam, Párizs, London és Porto kiválasztott negyedeit előzte meg. A Rákóczi tér az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül, miközben megőrizte hagyományos piacát és jellegzetes józsefvárosi hangulatát. A környéken a régebbi üzletek és vendéglátóhelyek mellett egyre több új étterem, kávézó és közösségi hely jelent meg, ami a Time Out válogatásával is hozzájárult a budapesti helyszín előkelő szerepléséhez. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a II. Világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A 2.-3. kerület határában a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túlra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a Remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kiadni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aránysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. Hiába járjuk nap, mint nap Budapest utcáit, legtöbbször rohanunk egyik céltól a másikig, és elsiklik a figyelmünk azok fölött, az apró részletek fölött, amelyek egy-egy izgalmas, titkos helyre vezetnek bennünket. Ki gondolta volna, hogy az egyik ismert pályaudvar éppen úgy szölöpökön áll, mint Amsterdam vagy Velence épületei, vagy hogy a nagycsarnoknál egy titkos alagút segítette a rakodást. Budai körképünk után most a pesti oldal rejtélyes helyszínei gyűjtötte össze a Vilav Budapest. Az első állomás a nagycsarnok dunai alagútja. 1892-ben, amikor a főváros arról döntött, hogy vásárcsarnok épüljön a mai Fővám téren, egészen komoly feltételeket szabtak az épület megvalósításához. Ezek közé tartozott, hogy a csarnok alatt teljes egészében legalább 3 méter magas pincék épüljenek, és megfelelő szellőzés, világítás, valamint csatornarendszer segítse a terület jobb kihasználását. A pincerendszer tervezésénél azt is kikötötték, hogy legyen alagútja, ahonnan könnyűszerrel be lehet rakodni azokat az árukat, amiket vízen szállítanak a csarnokba. Így épült meg az a 120 méter hosszú föld alatti járat, ami összeköti a fővámtéri vásárcsarnokot és a Dunát. A hatalmas pince 1897-re végül anyagi okokból valamivel szerényebb formában készült el, az alagút tervét pedig majdnem elmeszelték a költségek miatt, végül mégis megépületett, ráadásul vágányok és gyalogos útvonal is tartozott hozzá. A csarnok 1994-re elkészült nagy felújítása során speciális figyelmet fordítottak erre a részre. Az utca szintje alatt a Sóház utcában az épület hosszanti falát pillérekkel váltották fel, ennek köszönhetően akár több teherautó is lehajthatott az óriási pincébe. A felújítás során a háború alatt megsérült, 40 méter hosszan beomlott dunai alagutat is helyreállították, de nem áru, hanem szemétszállítás céljára rendezték be. A városban titkos helyek után kutatva sokkal többször nézünk a lábunk elé, mint a fejünk fölé, pedig odafent is legalább annyi érdekességet fedezhetünk fel, mint a pincékben vagy az alagutakban. Az Erzsébet városi Chicago egyik legjellegzetesebb épülete, a Bethlen Gábor tér 3 alatt található jókora épülettömb például rengeteg titkot rejt. Az épület tetején a II. Világháború alatt bunkerszerű gépfegyverállást alakítottak ki, ahonnan az egész környéket lőni lehetett. Az apró betoldás ma is megvan, szerencsére békésebb célokat szolgál, legfeljebb a panorámát megcsodálni mennek fel a tetőre a ház lakói. Bár a két város adottságai között jelentős különbségek vannak, a keleti pályaudvar impozáns csarnoka éppen úgy több ezer cölöpön áll, mint az amszterdami köz

megvédte Pestet a városra törő ellenségtől, bár ma a bombák és az atomfegyverek korábban már kevéssé lenne hatékony az efféle védekezés, az egykori városfal nyomait most is felfedezhetjük jártunkban, keltünkben, akár a legforgalmasabb budapesti csomópontok közelében. Sőt, egy múzeum is bemutatja, hogyan segítette a komplexum a tatárok vagy a törökök ellen. Már korábban is beszéltünk erről. Ha például sikerül bekukucskálnunk a múzeum körút 33 ajtaján, akkor egy egészen hosszú darabot fedezhetünk fel az egykori falból. A Bástya utca szomszédos telkein lévő jó hosszú darabon pedig még lőréseket is megfigyelhetünk.

0: te nagyon.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kizelba

galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Róbert Kevin Crew című kiállítása a K2 galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A Szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák-téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt négy régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A háborút ellenző liberális Jabloko párt például nem került fel a szavazólapra, miután a legfelsőbb bíróság törölte a párt szövetségi listáját.
0: Időjárás.
1: Derült idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vajon hogyan képzelték el a jövőt a tudósok? Itt van a 10 legnagyobb tévedés, ami az idők során kiderült, hogy mégsem úgy lesz. Az emberiséget ugye mindig is érdekelte, hogy mit hoz számára a jövő. Nagyon sok olyan filmet látni, ahol különböző elképzeléseket jelenítenek meg, hogy hogy fog kinézni a világ, az autók, az emberek, a ruhák és minden. Elég egy régi skifit, hogyha megnézzünk, hogy átlássuk, hogy mekkorát tévedett sok ponton az emberiség a saját jövőjével kapcsolatosan. Van sok olyan, ami ijesztő, van sok olyan, ami még mindig visszarettentő, van olyan, ami megmosolyogtatja az embert, de hát itt vannak a legnagyobb, akik az első az az, hogy az internetnek nincs jövője, ugye? Ezt azért több filmben is lehetett hallani. A kezdeti időszakban nem mindenki látta át, hogy mi mindenre lesz, vagy lehet képes a világháló. Robert McCarthy, a 3Com számítógépgyártó cég vezetője például azt gondolta, hogy szupernovaként már 1996-ban katasztrofális összeomlás következik be, az internet pedig aztán el is felejti az emberiséget, és az emberiség is az internetet. Hát ez nem így lett, ugye annak idején, amikor az ARPANET a katonasság kommunikációt elősegítendő megalakult, ez az internet elődje volt, és az alapját is képezte, akkor már azért voltak olyan tudósok, és az Egyesült Államok katonaságánál is hírszerzésén voltak olyanok, akik konkrétan tudták, hogy ennek mekkora hatása lesz az emberiségre, és hogy milyen elképesztő módon fogja megváltoztatni majd az életet. Miután az ember az interneten talán épp egy okos eszközön olvasgat olyan cikkeket, mint például ugye, ami ebből is táplálkozik, akkor pontosan tudja, hogy mekkorát tévedett az illető. Az 1999-es nemzetközi internetkonferencián saját kinyomtatott szavait turmixolta le valamilyen folyadékkal Metcalf, majd megitta a furcsa keveréket, ezzel is elismerve, hogy mekkora bakot lőtt, és ez tényleg így történt. Aztán azt is mondták, hogy a jövő nem a tévéjé, mert meg fogjuk majd unni. Daryl Zanuck, a 20th Century Fox producere volt az, aki ezt gondolta 1946-ban, hogy nagyjából fél év alatt meg fogják unni az emberek a televíziózást, tehát lehet, hogyha ma már nem az akkori standardeknek megfelelő televíziókon nézzük a sorozatokat, de azért a mozi vetélytársa megmaradt. Vagy mozi vetélytársának megmaradt a tévé. Aztán azt is mondták, hogy a netes vásárlás is tévedés, nem működik, nem is fog, még hogyha igen, akkor sem hosszú távon. Hát ma már nagyon furcsa elképzelés, hogy volt idő, amikor konkrétan azt gondolták, hogy az internetes vásárlás nem tudja sokáig megőrizni a vonzerejét. Akkoriban konkrétan azt hitték, a nők számára annyira fontos, hogy a kiszemelt árukat kézbe is vegyék, hogy gyorsan leszoknak majd a netes vásárlásról. Hát itt is van rögtön ugye két tévedés egyben, a vásárlás nem csak a nők intézik, és a neten köttetett üzletek máig is népszerűek, és a házhoz rendelt ebédek, repülőjegyek, műszaki cikkek és ruhák, és még sorolhatnám, még annyi más téren is, nem csak a nők rendelései, hanem a férfiaké is. Azt is hitték, hogy minden munkánkat a robotok veszik majd át, ez 1982-ben az Omni Future Almanak van jelent meg, ahol azt írták, hogy az otthonainkban és a gyártóiparban is minden szerepet a robotok vesznek majd át. Aztán volt, aki azt gondolta, a Time magazin egyébként 1966 adban vizionálta azt, hogy folyton csak a lábunkat fogjuk lógatni, mert nem kell majd dolgoznunk. Aztán arról is írtak 1960-ban, Eric Anderson, a Space Adventures vezetője beszélt erről, hogy 2020-ban már a Holdat megkerülő űrhajó utakon vakációzhat bárki, aki szeretné. Elon Musk mondta is, mondjuk, hogy 2020-ra embert visz a Marsra, de egyelőre mind a kettő álom, vagy hát legalábbis nem tudunk róla, hogy megtörtént volna. Aztán egy arkansasi doki, Dr. Larry McDaniel abban reménykedett, hogy 2000-re a megfázásokat okozó rinovírusok már nem keserítik meg az életünket, de hát itt van 160 törzs minimum, akik vidáman fertőznek minket. Aztán azt is gondolták, konkrétan Bernhard Strehler biológus 1974-ben, hogy az ember majd 150 évig fog élni. Aztán a C, az X és a Q betűkről azt gondolták, hogy eltűnnek majd, és nagyon sok háziasszony örülne annak a tézisnek, ami a tizedik és az utolsó nagy tévedések között van, hogy nem kell majd főznünk. Valószínűleg egyébként azért hamar ráunnánk a szárított, porított ennivalókra, amelyeket a jövő számára javasolt Waldemar Kempfert, a New York Times tudományos szerkesztője. A valóságban az ingyenségeket máig is örömmel fogyasztjuk, és még jó, hogy ez a jóslat sem vált be. Főzni öröm, főzni jó, és ahogy a magyar nyelv gyönyörűen mondja, a szeretet Úgyhogy amíg evés van, addig főzés van, és addig akarunk magunknak ezzel is örömet szerezni, és úgy tűnik, hogy azért vannak olyan emberi dolgok, amik a technika fejlődésének, bármilyen szintű fejlődésének ellen tudnak állni. Remélem, hogy ez így is marad.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma az írógépről lesz szó, és Péter Mitterhofferről, aki az írógép atya volt. Ő egy osztrák asztalos mester volt, és a nevét ma már az irodalommal foglalkozó magazinok, blogok és folyóiratok nem is emlegetnék, ha csak bútorokat, ajtókat és ablakkereteket, ágyakat és mondjuk lépcsőket készített volna. Mitterhofer azonban asztalosként valami egészen mással kezdett foglalkozni. Ő építette meg ugyanis az első írógépet, így neki köszönhető az, hogy aztán több mint egy évszázadon át írók milliói pötyöghették a történeteiket egy írógépbe fűzött papírra, és kevesen a mai napig is valamilyen írógépet használnak laptop vagy asztali számítógép helyett. Mitterhofer paraszt családból származott, Parchimban, egy kis dél-tiroli faluban született 1822. szeptember 20-án. Ő volt az első a 9 testvére között, az első szülött gyermek. Az édesapja is asztalos mester volt, tőle tanulta meg az asztalos és az ács mesterséget. Nagyon vidám természetű gyerek volt, emiatt aztán felnőtt korában is, és mindenki kedvelte, nagyon jó hangú énekes volt, állandóan mókázott, gyakran hasbeszélésével képeztette el a vidám társaságot, nagyon ügyeskező mesterember is volt mindemellett, még hangszereket is készített, egyébként még a képeken is egy nagyon jó pofa figurát látunk, amikor a korabeli fotókat nézzük. 40 éves koráig francia, holland és német földön vállalt munkát, aztán egy ács lányával házasságot kötött, és a szülőfalujában telepedett le, és akkor nagyon nagy erővel bele is vetette magát egy írógép konstrukciójába. 1864 és 1869 között összesen 5 modellt épített, amelyek közül 4 fennmaradt. Az első, második és negyedik modellt 1905 és 1911 között a házának a padlásán találták meg. Ma az első és az 5. modell a Bécsi Műszaki Múzeumban, a 4. modell pedig a Meranói Városi Múzeumban, a 2. számú modell pedig Dresda városának műszaki gyűjteményében található. Az első két 1864 és 65 között épült modell fából volt, csak a betűtartó és a vakírásra szolgáló pontírásos betűk voltak fémből. Aztán a harmadik elveszett modellel Mitterhofer 1866-ban elzarándokolt Bécsbe, ahol ugyan a kabinet iroda ösztönzésére a császártól 200 guldent kapott elismerésként, ettől eltekintve azonban hazabocsátották, nem történt semmi. Minden esetre már akkor tekintélyes összeg állt rendelkezésére, további konstrukciók kifejlesztésére. Így aztán 1867 és 69 között épült 4-es és 5-ös számú modell már messze menően fémből készült, és betűtartóval, alsó ütközővel, billentyűzettel, papírtartó íróhengerrel, az automata soremelőjével és a több lépcsős mechanizmusával már konkrétan a modern írógépek lényeges szerkezeti ismertető jeleit tartalmazta. Tehát ez, amit elmondtunk, ez konkrétan úgy fest, mint a modernebbkori írógépek az utolsó, leginkább kiérlelt modellje. Mitterhofer ezzel még egyszer elzarándokolt Bécsbe, hogy bemutassa, bár ezúttal a császár megvette az írógépet 150 guldenért, és odaajándékozta a Politechnikai Intézetnek, ahonnan a Műszaki Múzeumba került. A feltaláló aktív támogatása és pártolása megint csak elmaradt, úgyhogy ő elkeseredetten elrejtette 4 gépét a saját háza padlásán, és 1870 után ismét a háztartás és a mezőgazdaság hasznos eszközei a tetőfedés és a hangszerépítés felé fordult, sikertelennek tudta be ezeket a kísérleteket és fejlesztéseket. Az utolsó éveiből még egy fából készült mechanikus mosógép építése ismeretes. A tipikus barkácsoló feltalálók közé tartozik Mitterhofer, akinek egyrészt elmaradt az elismerése és a támogatása, mint sok sorstársai, másrészt pedig hiányzott az ötletük szükséges piacra vitele. Mert amikor aztán az írógép végül az 1870-es években elindult diadalútjára az USA-ból, akkor már mindent másképp láttak. A mester még élt, amikor Christopher Ledham Scholz Amerikában hatalmas sikert aratott az általa megalkotott íróképpel. Az osztrák feltaláló pedig kénytelen volt tudomásul venni a történteket. Az írógép tömeggyártása az 1900-as évek elején kezdődött, a második világháború után már az elektromos masinák is megjelentek szerte a piacon. A személyi számítógépek térhódításaig az irodák legmegbecsültebb munkaeszközei voltak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője Robert Redford, a legendás, zseniális Robert Redford. 1936. augusztus 18-án született Santa Monicában, egy nagyon jómódú középosztálybeli családba. Ír, skót és angol felmenői voltak, és mivel az anyai nagyszülei Texasban, Austinban éltek, Redfordék nagyon gyakran látogattak oda. A déli vidéki közeg pedig igencsak megszerettette a természetet Robert Redforddal, ezért is érdeklődött felnőtt korában is, nem csak a környezetvédelem, egyébként egész erősen érdeklődött a környezetvédelem iránt, de a western műfaja iránt is. Az iskolában nem volt túl jó tanuló, sokkal jobban foglalkoztat őt a sport és az osztálytermen kívüli világ, és akkor itt most gondoljunk bármi másra, a csavargás, a rosszalkodás és úgy egyáltalán a világ felfedezése. A felsőfokú pályafutása sem volt hosszú, a Colorado-i egyetemen tanult, de onnan másfél év után kitették a szűrét, többek között a korai alkohol problémák miatt, mert pont ugye, hogy a világot, ugye a csibészséget is nyilván kipróbálta, de ennek köszönhetően viszont hódolhatott a kalandvágyának, mert hogy igen-igen kalandvágyó volt, tehát ez a western műfaj, ez valahogy benne volt a vérében, úgyhogy elutazott Robert Redford akkor, amikor kirakták másfél év után a Colorado-i egyetemről Európába, élt Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban is, aztán később Brooklynban, illetve New York Cityben, amikor ott már festészetet és színművészetet tanult, és tulajdonképpen ez volt az az időpont, amikor egészen közel került a színjátszáshoz. Az 50-es évek végén, illetve a 60-es évek elején játszott színpadon, akkor kezdődött tulajdonképpen az ő pályafutása, de akkor még csak kisebb szerepei voltak, és a kisebb szerepekről elég neves tévésorozatokról van, ugyan szó, de kisebb szerepeket kapott benne. Ilyen volt a Naked City című rendőrszéria, vagy a Maverick című western vígjáték, amiről egyébként később elkészült a Mel Gibson mozifilm is, ugyanezzel a címmel, hogyha emlékszünk rá. A Brian De Palma klasszikust, az Aki legyőzte Al Capone-t is ihlető The Untouchables-ben is ő szerepelt, aztán ott volt az Alfred Hitchcock bemutatja, vagy az Alkonyzóna. Az első mozifilmje az 1960-as Tall Story volt, amelyben újra eljátszotta az egy évvel korábbi színpadi változatban is alakított nyúlfarknyi szerepet, egy kosárlabdázót, viszont zseniálisan játszotta. Annak a romantikus komédiának viszont az igazi sztárja akkor még Anthony Perkins és Jane Fonda voltak, de Robert Redfordnak sem kellett sokat várnia arra, hogy hozzájuk hasonló hírességé váljon. Már a Tall Story esete is jelezte, hogy a színpadi munkái miatt felfigyeltek rá a filmiparban is, a Broadway sikerek pedig egyre komolyabb felkéréseket hoztak neki, és aztán ott volt a Helyzet reménytelen, de komolytalan című háborús komédia, ott már jelentősebb szerepe volt. A Star Wars rajongók által csak Obi-Wan Kenobi-ként ismert Sir Alec Guinness oldalán játszott, aztán ott volt a Daisy Clover belülről című romantikus dráma, ahol Natalie Wooddal és Christopher Plummerre játszott együtt, ekkor már kapott egy Golden Globe-ot is, és aztán jött az Ez a ház bontásra vár, ami Tennessee Williams adaptáció volt, Sidney Pollack rendezte, ott Robert Redford mellett szintén Natalie Wood és Charles Bronson volt a főszerepben, és onnantól kezdve Redfordot végre tényleg megrántotta a mozivilág és a világhírnév is, összehozta a sors Jane Fondával, és nem mellesleg Marlon Brandóval is, egy másik remek új hollywoodi rendező, Arthur Penn neo-westernjében, az 1966-os Üldözőkben. Aztán ugye innentől kezdve mondhatjuk, hogy a többi már történelem, de azért mégis csak nagyon érdekes volt az ő élete. Jött a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, ugye tulajdonképpen ez volt az, ami fémjelezte Robert Redford nevét, és ő pedig ezt a filmet. Mondhatjuk azt, hogy ez volt az a film, ami az öreg nagy filmje volt, amellett, hogy aztán később jött száz-száz sok másik. George Roy Hill rendező Bandita Westernje volt ez, amit ugyan a korabeli kritikusok nem igazán szerettek, de amellett, hogy a szakma 4 Oscarral is elismerte, köztük ott volt a legjobb forgatókönyv és a legjobb betétdal kategória, aztán a közönséggel is rezonált, természetesen ez a klasszikus imádták. A 80-es évek haverzsaru filmjeit is előlegező vadnyugati film főhősekét Bandita, akik a vadnyugat végnapjaiban egyre inkább a perifériára szorulnak, így aztán menekülni kényszerülnek a határon túlra, és igen, ez a sztori egyértelműen nagy hatást gyakorolt aztán a kiváló videójátékra, a Red Dead Redemption 2-re, de a korszakban még fontosabb a hippi mozgalommal kapcsolatos áthallás, a sok-sok áthallás. A Catherine Ross által játszott női főszereplővel kiegészült kompánia egy igazi hippi életmódot folytat ugyanis, és az Oscar-díjjal elismert Raindrops Keep Falling on My Head című dalra komponált, rengeteget idézlett biciklis jelenet sora egyszerre ünneplés el is siratja egyébként a 60-as évek végére válságba jutott ellenkultúrát, ja, és igen, mellesleg Redford színésztársa, a másik zseni Paul Newman volt, ő játszott a Butch Cassidy-t. A Sundance kölyök ugye nem hozott Oscart vagy Golden Globe-ot a sztárnak, bár a BAFTA-val azért elismerték az alakítását, ez a név már meghatározta, ahogy mondtam korábban, a későbbi filmes karrierjét és az imázsát is. És bár imádta Redford a westerneket, nem akart ennél a zsánernél sem lehorgonyozni örökre, mint ahogy a korábbiakban, ugye, amikor még csak kezdett a filmiparba átnyergelni, akkor meg nem akart a szöszi jóképű fiú karakterben maradni. Ezért visszautasította a hatalmas sikert aratott és filmtörténeti klasszikusával Diploma előtt című filmnek a főszerepét, bár egyébként a próbafelvételek során amúgy is eredetileg is úgy vélték az alkotók, hogy Dustin Hoffman az jobban passzolna. Ez a naív fiú figura. Úgyhogy tulajdonképpen, hogyha Robert Redford szóba kerül, akkor az ember nem tud mellette elmenni szó nélkül, az emlékek mellett sem, a filmjei mellett sem. A nagy klasszikusok mellett ott van még sok-sok-sok modernkori film, ott van az Átlagemberek például, aztán ott volt Folyószeli 2, az Oscar jelölt Quiz Show, aztán a Bagger Vance legendája című sportfilm, Charlize Theronnal, Matt Damonnal és Will Smith-szel, vagy aztán ott volt még a Hallgatás szabálya, amelyben Redford színészként is visszatér, hiszen aztán a később már tulajdonképpen az ő munkásságának a vége felé sokkal inkább szeretett a kamera túloldalán lenni. Ami egyébként az én személyes kedvencem a Mezítláb a parkban túl, tisztességtelen ajánlat, amiben ő szerintem valami egészen elképesztőt alakított, de hát igazából azt hiszem, hogy nem is lehet kiemelni Robert Redford életéből és munkásságából. Külön filmeket mindenkinek van kedvence. Na de azért a tisztességtelen ajánlat mellett meg kell, hogy említsem szerintem mindenkinek kedvencét, a Hírek szerelmeseit is. Hogyha a magánéletét nézzük, több kapcsolata is volt, kétszer is házasodott, az élete során pedig 4 gyereke is született, közülük David James és Amy Hart Redford szintén filmes pályára lépett, a világszer aktivistaként is tevékenykedett, támogatta a környezetvédelmet, az amerikai őslakosokat, és bár a republikánusokkal szimpatizált, később Barack Obama elnök pártjára állt. Nehéz gyerekkora volt, betegség is sújtotta a gyerekkorát, de azt hiszem, hogy a Sundance Film Festival, az összes film, ami hozzá kötődik, és az a pozitív világlátás és pozitív világhoz való hozzáállás, illetve a fiatal tehetségek felemelése, ami Robert Redford sajátja volt, példaként állhat előttünk az elvesztett többi nagyság mellett, hogy ez az eltűnőben lévő világ, amiből még mi azért elcsípünk egy-két gyönyörű ragyogást, ez megmaradjon bennünk, és valahogyan tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Érdekes dolog az, hogy az ember mindenképpen hisz abban, hogy ő tudja, hogy mit kell tennie akkor, hogyha szirénát hall maga körül, maga mögött, amikor autót vezet. Pedig nagyon-nagyon sokan vagy nem tudják, vagy nem csinálják azt, amit kellene csinálni akkor, hogyha szirénát hallunk magunk körül autóvezetés közben. A nagyvárosban közlekedőknek különösen oda kell erre figyelni, hogy ezt Kálmán Szonya is írja, mivel a nagyforgalomban sűrűn beépített területen sokkal könnyebb hibázni. Amikor sziréna hangját halljuk, általában felkapjuk a fejünket, akár gyalogosként, akár autósként, vagy más járművel veszünk részt a forgalomban, és ez jól is van így, mivel a Kressz pontosan ezt írja elő, hogy haladéktalanul szabad utat kell biztosítani a megkülönböztető jelzést használó járműveknek. Na de vajon tudjuk-e, hogy ezt hogyan tegyük, és tényleg észrevesszük-e, ha mozdulnunk kell? Hogyan kezeljük például a mentőt, ha a közelünkbe ér? Fővárosiként vagy belvárosiként az ember tudja azért, hogy a mindennapjai része a szirénázó mentőautó, mégis a mai napig eszébe jut mindenkinek a mentő láttán, hogy vajon éppen kit és milyen állapotban szállíthatnak a kórházba. Mi baj történhetett? Tudunk-e segíteni? És hát nyilván az elsődleges dolog az, hogy igen, tudunk azzal, hogyha szabad utat biztosítunk a szirénázó, azaz megkülönböztető hang- és fényjelzést használó mentőautónak. Nem csak kötelező, de teljesen logikus is, hogyha mentő, vagy éppen másféle, de ugyanolyan fontos segítséget közvetítő tűzoltó vagy rendőrautó közlekedik, az ember igyekszik mindent tőle telhetőt megtenni, hogy biztosítsa ennek a megkülönböztetett hang- és fényjelzéssel közlekedő autónak vagy járműnek a szabad elhaladást. Ez lenne a dolog. De mit is jelent ez pontosan autósként? Hát tessék parancsolni egy kis mankó a katasztrófa védelem tanácsai közül. Első, a villogó kék fényjelzés és a szirénát használó járműveknek minden helyzetben és minden járművel szemben elsőbsége van, tehát az elsőbséget meg kell adni. Ez félrehúzódással vagy megállással történhet. A megkülönböztető jelzéssel haladó járművet megközelíteni vagy mellette elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad. Megkülönböztető jelzéssel közlekedő járművet előzni tilos. Büntető fékezgetni mindig tilos, pláne egy ilyen megkülönböztető jelzéssel haladó járművel kapcsolatban, vagy az a szemben. Kötelező megtartani a biztonságos követési távolságot, nem tapadunk rá, és biztosítjuk így magunknak a szabad és gyorsabb előrejutást, de talán ezt mondanom sem kéne. Kis forgalom esetén a külső sávba kell húzódni, nagy forgalom esetén a belső sáv bal szélére, és a jobb sáv külső sáv szélére, jobbra, középen utat biztosítva a járműnek. Sose fékezzünk hirtelen, ezzel fékezésre kényszeríthetjük a szirénázó járművet, miután körbenéztünk, fokozatos fékezéssel lassítva és indexelve húzódjunk le, hogy a tűzoltó járművek, akik például lassabban fékeznek és gyorsulnak, ezért sem szabad megállni hirtelen előttük, pláne nem. A leálló sávban közlekedhetnek a megkülönböztető jelzést használó járművek, úgyhogy ott is szabad utat kell nekik biztosítani minden esetben. Most már tudja az ember, hogy mit tegyen akkor, amikor észleli a járművet, de nem biztos, hogy meghalljuk. Vajon mitől függ az, hogy észleljük-e? Déli Kálmán baleset elemző igazságügyi szakértő szerint nem biztos, hogy hallás útján fogjuk észrevenni, ha mentő vagy más megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik hozzánk. A szakértő úgy fogalmaz, hogy a mai modern járművek zaj szigeteltek, a belső zajforrásaik is megvannak, mint például a rádió, vagy hát sajnos a telefon akár. Az ember nem is hallás útján tájékozódik most már elsősorban. Valószínűbb, hogy hamarabb látjuk, mint halljuk. Ha szemből érkezik, az Déli Kálmán szerint egy egyszerű helyzet, mivel látjuk az érkeztét, észleljük a közeledés többi résztvevőjének magatartását, és ahhoz idomulunk. Ha mögöttünk tűnik fel, akkor is tudunk úgy cselekedni, ahogyan a mögöttünk autózók, és egyszerű félrehúzódni, ha elég széles ehhez az útszakasz. Amennyiben kerékpárút van a szélen, az út szélén, akkor a kerékpáros közlekedőkre is nagyon kell vigyázni. Erre is figyelmeztet a szakértő. Nagy forgalomban és nagyvárosban természetesen nehezebb a helyzet. Déli Kálmán szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a sűrűn beépített nagyvárosi környezetben nehéz helyzetben lehetünk, hogyha megkülönböztető jelzést használó jármű haladási iránya merőleges a miénkre. A házak az átláthatóságot nem teszik lehetővé, elnyelik a hangot, és a probléma főként, ha a civil közlekedők a zöldet mutat a jelzés, megkülönböztető jelzéssel haladó jármű pedig már a piroson halad át. A megkülönböztető jelzéssel közlekedőknek is feladata meggyőződni természetesen a kereszteződésbe történő behaladás előtt, hogy tiszta előttük az út. Nyilván a legfontosabb dolog mégiscsak az, hogy jegyezzük, utat kell biztosítanunk. Nem hirtelen fékezéssel, fokozatos lassítással, indexeléssel, utat, félrehúzódással utat kell biztosítani. Mindig és minden esetben a megkülönböztető jelzést használó és előttünk, mögöttünk, velünk szemben haladó járműnek erre mindenképpen tessék figyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mivel az olvasás az egyik legklasszabb dolog a világon, ezért rendre igyekszem könyvajánlóval szolgálni a kedves hallgatónak, és ez most is így lesz. A vendégem ma Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Vele beszélgetünk az új olvasnivalókról, nem csak felnőtteknek, hanem gyerekeknek is. Szia Kata, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük akkor először a gyerekkönyvekkel, és kezdjük egy kicsit azzal, mielőtt a könyvajánlónak neki mennénk, hogy miért, mit látsz, miért nagyon fontos olvasni, mit látsz mondjuk a ti olvasóitokon, mit látsz a gyerekeken, a szülőkön?
2: Szerintem olvasni egyrészt remek dolog, másrészt pedig egy olyan közösségi dologgá tud válni egy család életébe, aminek egyre fontosabb szerepe kell, hogy legyen az életünkben, hogy egy kicsit kizárjuk a világot, és valahogy mi legyünk. Én a kicsikkel mindig úgy érzem elsősorban, hogy ez egy nagyon intim pillanat, amiben együtt tudunk lenni, amit meg tudunk osztani, amiben tudjuk őket hallani, meg ők tudnak minket hallani, és ebből alakul ki majd később az én nézeteim szerint egy jó gyerek-szülő kapcsolat, aminek ez adja gyakorlatilag a bázisát, vagy ezzel lehet megalapozni.
1: Abszolút, hiszen ugye a gyerek az nem a szavakból tanul, hanem a látott mintát ismétli. Úgyhogy, ha példát mutatunk a gyereknek, és látja a gyerek, hogy olvas a felnőtt, olvas a szülő, illetve hogy egy este együtt olvasunk, vagy nem csak este, mondjuk akár délután is, és hagyjuk, hogy ő maga válasszon könyvet, akkor szerintem már nagyon jó úton haladunk. Ahhoz, vagy afelé, hogy a gyerek megszeresse az olvasást, és természetes része legyen az életének.
2: Igen, és ehhez még hozzákapcsolnék két dolgot, hogy egyrészt a gyerekeknek nagyon fontos az ismétlés, hogy ezek a mesék, ezek sokszor hangozzanak el, hogy többször hallhassák, ez ugyanúgy beépíti nekik akár mondatszerkezeteket, és később, amikor felnőnek, az ő nyelvi igényességükhöz nagyon sokat tesz hozzá, vagy azt, hogy értsenek akár bonyolultabb szövegértési feladatokat is. Ezt mind itt tudjuk megalapozni. Azon kívül én, amit még nagyon fontosnak tartok a könyvolvasásban, ami utána történt, hogy beszélgessünk róla. Aha. Mert a gyerekeknek nagyon sokszor már kérdésük ezzel kapcsolatban. Vagy ők valamit másképp látnak, vagy másképp gondolnak, és hogyha ezt ők el tudják nekünk mondani, és mi erre tudunk válaszolni, akkor akár még azt is megkockáztatom, hogy ez a kommunikációnak az alapja. Hogyha van valami közös ismeretünk, ami akár egy könyv, akkor ez alapján tudjunk tovább menni és beszélgetni erről.
1: Hát pláne úgy ugye, hogy egy csomó dolgot meg lehet magyarázni a gyereknek olvasás közben, hogyha esetleg mondjuk olyan mesét olvasunk, amiben régi szavak vannak, vagy egy olyan kifejezés, amit még nem tud, akkor ahhoz tudunk kapcsolni egy megmagyarázó, vagy egy magyarázó történetet is.
2: Abszolút, és ez a szókincsbővítésnek a lényege, hogy később se ijedjenek meg attól, hogyha esetleg egy-egy szót nem ismernek, attól még bátran álljanak neki, és ugyanez van szerintem, amikor idegen nyelven olvasnak, hogy nem az a lényeg, hogy minden szót ismerjenek, hanem hogy ebből le tudják szűrni a lényeget, hogy összefoglalóan tudjanak gondolkodni, látni képekben, történetekben.
1: No, akkor jöjjenek a gyerekkönyvek.
2: Igen, az első, amire gondoltam, annak az a címe, hogy Béka bölcső, és ez egy nagy mondókás és verses könyv a legkisebbeknek. Azért mondom rá, hogy nagy, mert 386 mondóka és vers van benne. Ezek nagy része magyar szerzőktől származik, méghozzá 43 magyar költő. Mivel szerepel benne, illetve népi mondókák, ami szerintem az olvasás és a közös lét első része, amikor ilyen rövid szövegekhez oda tudjuk őket ültetni. Ezt a könyvet Kismati Lechner Zita illusztrálta, akinek én azért szeretem nagyon a vizuális világát, mert egyszerre letisztult, és nagyon szép színekkel dolgozik, puhán, de közben mégis egy csomó mindent enged a fantáziának is. Ez egy olyan kötet, ami mellé bátran oda tudnak ülni, akár napközben is a gyerekek, ők maguk is tudják lapozgatni, és amikor már tudnak fejből egy-egy mondókát vagy verset, akkor a kép tudja őket segíteni abban, még jóval az olvasás előtt, hogy gyakorlatilag viszi őket, vagy vezeti őket át a könyvön. A másik könyv, amit ajánlanék, Minka a kis állatorvos címmel jelenik meg. Ez egy olyan kislányról szól, aki a kert végében lévő kisházba berendez egy állatklinikát. Ki ne ismerni azt a történetet, hogy valaki orvososdit játszik otthon, vagy a gyereke, vagy akár ő maga is. Ez a kislány is ezt csinálja, beköltözik ebbe a kis faházba, és beteg állatokat kezd gyógyítani. Mókusokat, madarakat, de hogy ez mint ez hogyan lehetséges, hogy egy kis lenyere hogyan képes, azt mondom, hogy nézzétek meg a könyvben.
1: Hamarosan folytatjuk a könyvajánlót, a műsor vendége Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, olvasnivaló kicsiknek és nagyoknak, erről beszélgetünk a mai műsorban, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége. Olvasnivaló, könyvajánló, mert hogy olvasni jó, sőt, nagyon fontos is, és a gyerekkönyveknél tettük le a fonalat, úgyhogy folytasd, várjuk szeretettel a további gyerekkönyveket.
2: Én mennék egy kicsit időben előre, és most a kisiskolásokra gondoltam a következő könyvnél, ami generáció nőtt fel ezen a köteten, Lengyel Dénes régi magyar mondák könyvén, ami most, hogy a gyerekek számára picit emészthetőbb legyen, mert ez egy nagyon sűrű könyv, három kötetben jelenik meg. Az első kötet, ami már megjelent, ennek az a címe, hogy Királyok kora, ebben 77 monda van, honfoglalástól Mátyás királyig. A második kötetnek az a címe, hogy Hősök kora, ez pedig a török kortól egészen 1848-ig viszi a történeteket. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tudunk, meg beszélünk a görög, római mondákról, most is mennyire kurrensen fut mondjuk egy Odysseus történet, de mennyire keveset tudunk a magyar mondák történetéről. Egy-kettő bekerül azért a történelem könyvekbe, de ennél sokkal színesebb és sokkal varázslatosabb ez a világ, úgyhogy mindenki, aki egy kicsit is érdeklődik az iránt, hogy mi minden van ebből a magyar néplélekben, az ebből, ezekből a történetekből ki tudja olvasni.
1: Hogyha haladunk előre az időben, és most a kisiskolásokhoz szóltunk, akkor nyilván már jöhetnek tinik és kiskamaszok, és aztán van egy átmenet, ami már az a könyvtípus, ami a felnőtteknek is nagyon klassz, de a kiskamaszoknak vagy a fiatal felnőtteknek is nagyon klassz. Mert azért valljuk be, hogy még akár 45 pluszosan is boldogan elolvassuk az Adrienne Moll könyveket újra, szóval hogy van egy ilyen típusú átmenet a könyvekben.
2: Sőt, annyira van, hogy az én tapasztalatom szerint elkezdenek a 16-17 évesek, mi úgy fogalmazunk, hogy felfelé olvasni, és veszik le a polcról a felnőtt könyveket, és mi felnőttként pedig sokszor, amikor mondjuk kamasz gyerekünk van, vagy egy-egy olyan dologgal találkozunk, ami mondjuk a mi életünkben nem volt ismerős, nagyon szívesen olvasunk, hogy lássunk valamilyen más csatornán keresztül is rá, erre a korosztályra, erre a generációra, mert azért nagyon nagy léptékű generációváltozások vannak mostanában. Úgyhogy ezek szerintem nagyon szépen összeolvadnak, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy a felnőttek sokszor olvasnak lefelé, a gyerekek meg sokszor olvasnak felfelé, és itt van egy nagyon széles sáv pont ezért, ami közös olvasmánnyá válhat.
1: Igen, további könyvek.
2: Igen, az egyik, amelyiket ajánlanék, ez Mészei Ágnesnek a Darwin játszma című könyve. Ez egy magyarországi elit gimnáziumban játszódik, főhőse Kata, aki egy jó családi háttérrel rendelkezik, jó tanuló, sportoló, de három barátnőjével összefognak, és úgy döntenek, hogy nekik egy másik osztályfőnökkel jobb dolguk lenne. És elindítanak egy ilyen kamasz hadjáratot az osztályfőnök ellen. Ez nem egy lányregény lesz, hiába lányok a főszereplői, hanem sokkal inkább egy olyan dinamizmust mutat be, ami most azért nagyon látványos az iskolákban, azért, mert 20 éve tart talán, amikor megváltoznak a szerepek, hol húzzuk meg a határokat, ki hogyan él a hatalmával, akár vissza, és hogy a tetteknek következménye van. Szóval szerintem rengeteg olyan kérdést feszeget, és egy csomó olyan dologról beszél, amik most nagyon aktuálisak a mi világunkban, és szerintem nagyon fontos az is, hogy nem megoldásokat kínál, hanem csak korleletet mutat, hogy ezek a tendenciák vannak most.

0: Ez minden mellett egy izgalmas olvasmány.
1: Igen, és nyilván kérdéseket vet fel, ami azért nagyon fontos, mert szerintem a kritikus gondolkodásnak a hiánya az nagyon ingoványos talajra vezeti a fiatalokat, tehát hogyha kérdés nélkül elfogadunk valamit, ugye ez sose vezet jóra egy ponton túl, úgyhogy azért nagyon klassz az, hogyha felvetődnek a srácokban kérdések. Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk azokról az olvasmányokról, amiket érdemes lesz majd az elkövetkezendő hetekben, hónapokban elolvasni. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Olvasni jó, úgyhogy egy újabb adag könyvajánló itt a Mannán. Most Edinger Kata a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Egy tini könyvvel fejeztük be az előző beszélgetést, várjuk a továbbiakat.
2: Következő könyv erre épül bizonyos értelemben, ez Kertész Erzsi Idegenház című könyve, ami ugyanazt a gondolatot viszi tovább, nagyon a mai kortárs világban játszódik. Egy 50-es éveiben járó influencerről van szó, aki valahogyan belekényszerül ebbe a pozícióban, nem választja, hanem inkább belesodródik az élete, és miután nagyon sikeres influencer, egy tévécsatorna megkeresi, hogy önálló műsort adjon neki. De ez csak a háttértörténet, a valós történet az arról szól, hogy a főszereplő Ivett leköltözik egy barátnőjének a vidéki házába, falura, Pestről, és felkészül erre a változásra. És ez a változás sok irányú felkészülés, van ennek egy külső felkészülése, ahol szembe kell néznie akár magával, a korával, a stílusával, de sokkal inkább felkészülés arra, hogy alkalmas vagyok-e én erre, mit akarok én egyáltalán az élettől. Kicsit egy ilyen önmagával való szembenézés, hogy hol tartok én az életemben, hogyan megyek. Ez is egy nagyon izgalmas nyomozás gyakorlatilag, saját magát próbálja feltérképezni, milyen kapcsolódásai vannak, ezek mennyire fontosak. Újak jönnek létre ebben a vidéki magányában, a szomszéd bácsival és nénivel, vagy akár egy kocsmában megismert lent élő művésszel. És ez is egy picit látlelet a mai Magyarországról, de sokkal inkább látlelet saját magunkról, hogy mennyire fontos az, hogy néha megálljunk, nézzünk körül, lássuk azt, hogy miben vagyunk, hol vagyunk, jól vagyunk-e mi ebben. Uh-huh. Mert igazából azt hiszem ez a legfontosabb kérdés, nem is az, hogy hol vagyunk, hanem hogy jól vagyunk-e mi ezzel. És ehhez kapcsolódóan ajánlanék egy külföldi olvasmányt, ami nagyon hasonló tematikát jár be, nagyon más háttérrel. Ez két Atkinsonnak a Nagy Takarítás című krimije, ami Jackson Brody esetei sorozatban jelent meg, ez a második kötet, az első a Szent Lányok volt, és ez is úgy tűnik, és valójában az is, mintha egy krimi lenne, egy nyomozás története, az Edinburgh-i színházi fesztiválra érkeznek. Emberek, meg az ott élők párhuzamos történeteknek tűnnek az elején, és aztán szépen lassan, ahogy a szerző összefonja ezeket a történeteket, alakul ki egy sokkal nagyobb kép ezekről az emberekről. Atkinsonról az fontos tudni, hogy a remek karaktereket épít, egészen különleges figurákat hoz létre, ezek nagyon más hangon tudja megszólaltatni őket, talán ebben más, mint a krimik általában, és itt is az van, hogy hiába mindenkinek más a motivációja, a pénz, a szeretetet keres, vagy menekülne egy helyzetből, oda jutnak, hogy ahhoz, hogy lépni tudjanak, nincs más lehetőségük, mint saját magukkal való szembenézés. És ennek lesz aztán valamilyen következménye, az a tett, amit ők végrehajtanak, és ami összesodorja itt a szálakat.
1: Egy utolsó kérdés, ami egyben egy jó tanács is tőled a hallgatóknak. Kata, hogyan válasszunk könyvet? Hangulathoz válasszunk könyvet, vagy azt a könyvet válasszuk, ami megszólít, és most a felnőttekről beszélek?
2: Szerintem mind a kettő jó. Tehát, hogyha valaki megszólítva érzi magát egy könyvvel kapcsolatban, az is nagyon jól tud működni, akár a borítók alapján is elindulhatunk, mert most már ott tartunk, hogy ez a csomagolás ugyanúgy a része, ez egy tárgy, ami valahogy úgy kell, hogy prezentálva legyen, hogy hozzon abból a hangulatból valamit, ami a könyvben van. Illetve szerintem az, hogy nyári olvasmánynak választunk valamit, egy könnyedebb történetet, vagy akár egy súlyosabb, fajsúlyosabb novellás kötetet választunk, ez legyen nyugodtan a hangulatunk függvénye.
1: Olvasni jó, úgyhogy érdemes csemegézni mindig a könyvek között, a könyvespolcon, vagy a könyvesboltok polcain, de érdemes akár a barátoknak a könyvespolcát is időről időre átnézni. Köszönjük szépen az ajánlásokat, a műsor vendége volt Edinger Kata, a Trendkiadó főszerkesztője. Tőle kaptunk néhány jó kis könyvajánlót. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hajápolás nagyon fontos ebben a hónapban is. Ugye nyáron azért igénybe vette a hőség, a sós víz, hogyha mondjuk tengerparton voltunk, a napsütés, stb. A hajunkat. Vannak gyógynövények, amik kifejezetten jót tudnak tenni a hajunk szépségéért. Fénylő, sűrű, szép haj. Nyilván ez az egészség biztos jele, hogyha az embernek hullik a haja, vagy korpásodik a fejbőre, a haja, a bőrrel kapcsolatos rendellenességek mindig valami belső problémát mutatnak, és betegségre utalnak, hogy a szép haj nem csupán jó megjelenésként a része az életünknek, a szépségünknek, hanem a testünk belső harmóniát is kifejezetten jól tükrözi. Mi az első lépés, hogy a hajunkat újra élettelivé és csillogóvá tudjuk varázsolni? Nyár elején érdemes 3-4 centit levágatni a hosszú hajból, egy lazább, természetesebb frizurát kérni, amit nem kell folyamatosan hajrögzítőkkel melegen fixálni, és a melegebb időben nem használunk ugye hajszárítőt. Most már eljött az az időszak, amikor, hogyha nappal mossuk meg a hajunkat, és jó idő van, akkor a napon száradhat a haj, mert nyilván az az egészséges. De hogyha eljön a hidegebb idő, akkor azért érdemes erre odafigyelni, hogy ezt már ne csináljuk, mert a fejbőrünk fázhat meg. Egyszer egy haj szakértő orvossal volt szerencsém beszélgetni sokat, és ő azt mondta, hogy ez genetika, hogy az embernek hány hajszála van, és az hány egészséges hajhagymája van, és az mennyi ideig működik. Tehát attól, hogy az ember megfázik, mondjuk vizes hajjal kimegy, nem a haja sínli meg, hanem beteg lesz, tehát rendesen megfázik a fején keresztül, de nem a haja lesz az, vagy a hajhagyma, ami ezt megsínli. Na szóval, hogyha szeretnénk tenni valamit a hajunk egészsége érdekében gyógynövényekkel, akkor ott van például elsőként a csalánleveles teakeverék. Tulajdonképpen ez egy tisztító tea, és ez azért nagyon hasznos, mert egyetlen csomag tea, ugye ebből naponta egy csészével kell éhgyomorra fogyasztani, szóval ez is elegendő ahhoz, hogy utána a külsődleges kezelés eredményes legyen. Ezen kívül van még számos olyan növény, ami segít a hajunkat egészségessé és szépé tenni, de nyilván minek utána nem kemikáliákról van szó, hanem természetes anyagokról. Ezeket mindig húzamosabb ideig és kitartóan kell használni ahhoz, hogy lássuk az eredményt, de bizony az eredmény nem marad el, és nem is akármilyen lesz. A csalán ez egyik legismertebb gyógynövény, amit hajápoláshoz használhatunk. Annyi az egész, hogy hajmosás után a csalános öblítést kell alkalmazni, ez fényessé teszi a hajat, és hogyha rendszeresen használjuk, akkor képes meggátolni a zsírosodást is. A csalántás, lemosás, hajhullás és korpásodás ellen is kiváló. A csalán kovasav tartalma pedig a hajhagymákat erősíti, ugye? A hajszálnak az egészsége, ez mindig a hajhagyma egészségétől függ. A csalánlevél forrázatát hagyjuk kihűlni, leöblítjük vele a hajunkat, a fejbőrünket alaposan megmasszírozzuk közben. Korpásodás kezelésére a csalán gyökeréből készült főzet is igen hatékony tud lenni. Aztán ott van még a mezei zsúrló, ez nagyon hatékony a korpásodás megszüntetésében, illetve erősítés dúsítja a hajat. Szintén ugye a főzettel kell lemosni a hajunkat, hajmosás után egy zsúrló főzettel történő öblítés az, ami segít. Ha belsőleg fogyasztjuk teaként, akkor a zsúrlónak szintén a kovasav tartalma az, ami segít a csontok, fogak, körömbőr és haj szépségének elővezetésében, illetve az egészségünkhöz is hozzájárul. Aztán ott van a varázslatos diófa levél. A dióleveles gyógytárs öblítés kíméletesen képes ápolni a begyulladt fejbőrt, úgyhogy ha valakinek akár, hogyha pszoriázisa van, és gyulladtabb a fejbőre, azon is segít. Gyönyörű vöröses csillogást tud adni a hajnak, sőt a diólevél forrázat képes erősíteni szintén úgy, hogy a csalán a hajgyökereket is, megszünteti a korpásodást, ugye, ami mindig a fejbőr gyulladásából indul ki, és dúsabbá teszi a hajkoronát. Tök egyszerű a használata, a langyosra hűl diólevél forrázata, leöblítjük a megmosott vizes hajat, és közben alaposan megmasszírozzuk a fejbőrt. Szőkéknek és világos hajóaknak viszont csak óvatosan, annak nem ajánlják, mert megfoghatja a hajat, barna, fekete és vörös hajra viszont kiváló. Aztán ott van a legendás és zseniális kamilla, elsősorban a szőkék segítőtársa. A kamillás öblítés csillogóvá teszi a világos hajat, szintén gátolja a korpásodást, ugye a gyulladás gátló hatása révén, visszafogja a zsírosodást is, és hozzájárulhat a szép napszitta hatáshoz, pláne, ha egy kis citromlevet is facsarunk a kamilla főzetbe. Ha ezt rendszeresen használjuk, akkor hajmosás után alkalmazva ugye ezt a langyos kamillás forrázatot, sem kell lemosni a hajról, hanem hagyjuk utána a frizurát magától száradni. Az erdei szederlevél is nagyon-nagyon jól működik, szintén érdemes ebből készíteni egy főzetet, tele van C-vitaminnal, forsavval, B1, B6 vitaminnal, hogyha ezzel öblítjük a hajat, akkor szintén nagyon sokat tudunk tenni az egészséges haj, de legfőképp az egészséges fejbőr érdekében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalmat Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Őszindító, almás pite, mézes kalács fűszerektől, illatosan, omlós tésztával, csinos is, és finom is, és ajándékba is nagyon jó, szülinapra is nagyon jó, meg hát úgy egyáltalán azokra kicsit hűvösebb estékre már, amik ilyenkor szeptember, október, novemberben érkeznek az ember életébe, kifejezetten jót tud tenni. Egy ilyen almás pite ráadásul, ezt nem csak ilyenkor lehet elkészíteni, hanem akár karácsonykor is egyébként. Vékony omlós tészta, és ebben nagyon sok vaskos almás töltelék kerül, a desszertet fahéj, szerecsendió és reszelt citromhéj teszi még finomabbá és tökéletesebbé. Bárki, aki szereti a pitéket, akkor ez tulajdonképpen egy kötelező, őszindító, fűszeres kis almás. Egyszerű is elkészíteni, és tulajdonképpen bár az elterjedtebb magyaros szögletes formátum az, amit mi megszoktunk, mégis csinosabb, ünnepibb, és sokkal valahogy incsiklandóbb, és olyan pitésebb az, hogyha a hullámos szélű rendes pitesütő formába sütjük meg. Egy kicsit ünnepélyesebb is a megjelenése. A receptnek az a különlegessége, hogy a tésztához ez szerint a recept szerint egy növényi vaj alternatívát használtak, ami nem ugyanaz, mint a margarin, tessék figyelni, kapitány beírás alapján haladunk egyébként. Az eredmény mindkettővel ugyanolyan omlós és finom, nem tartalmaz tejterméket, úgyhogy aki laktózérzékeny, vagy kazeinérzékeny, vagy vegán, azok is mind fogyaszthatják. Természetesen, hogyha nem így van, akkor érdemes vajjal készíteni a klasszikus finom omlós tésztát. Az almát sem a megszokott módon készítjük el ebben a receptben, ennél a piténél. Hámozás után negyedekbe vágjuk, vékonyan felszeleteljük, így szintén gyorsan átsül, de minden falatra jut egy-egy olyan lédús kis darabka, amiben bele lehet harapni. A megadott mennyiséghez nagyjából egy 25 cm-es piteformát érdemes használni, és csoda szép lesz tényleg. 8 szeletes pitét készítünk, kell hozzá 30 dl liszt, plusz egy kevés a nyújtáshoz. Szerintem érdemes ennél a receptnél is rétes lisztet használni, zárója bezárva. Egy darab biocitrom reszelt héja is kell, 2 evőkanál cukor, 1,2 dl hűtőhideg víz, egy teáskanál barna cukor, a világos színű a szóráshoz, de hogyha valakinek sötét van otthon, ezek kezeletlen nátszukor, akkor sincsen semmi. Fél teáskanál só, egy teáskanál vanília kivonat, 25 deka hűtő hideg vaj, ne vegyük ki előtte. Egy evőkanál növényi ital, ez lehet kókuszzab vagy mandula. Az almás töltelékhez pedig kell 8 darab édes piros alma, 25 g kukorica keményítő, ez nagyjából 2 evőkanál. Egy teáskanál őrölt szerecsendió, egy evőkanál friss citromlé, 15 deka barna cukor, egy teáskanál őrölt fahéj, itt is egy darab biocitrom reszelt héja, és 2 evőkanál zappehely liszt, vagy gríz, hogy egy kicsit felígya az almának a nedvességét. A tésztához összekeverjük a lisztet, a sót, a cukrot, a vanília kivonatot, a citromhéjat, felkockázva hozzáadjuk a vajat, vagy a vaj alternatívát, egy kanállal, vagy kenőkéssel vagdosuk egészen apró darabokra, és így tudjuk egységesíteni a száraz hozzávalókkal, és aztán 2-3 adagban hozzákeverjük a hideg vizet. Nagyon gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát, hogy ne melegedjen fel túlságosan a kezünk melegétől. A vaj ketté osztjuk nagyjából úgy 60-40%-os arányban, az egyik a pite alja, a másik pedig a teteje lesz. Formázunk belőle korongokat, csomagoljuk fóliába, és minimum egy órára tegyük a hűtőbe. Itt is a trükk és a fontos rész a pihentetés. Közben az almákat megmossuk, meghámozzuk, negyedeljük, kicsumázzuk, egy zöldségszeletelővel vékony szeletekre vágjuk, összekeverjük egy tálkában a barna cukrot, a keményítővel, a fahéjjal, a szerecsendióval, a citromhéjjal, és ezt szépen rákanalazzuk az almára, rálocsoljuk a citromlevet, alaposan összeforgatjuk, betesszük a hűtőbe. Ekkor kicsomagoljuk a nagyobb adag tésztát, egy lisztezett felületen kinyújtjuk nagyjából olyan 29-30 cm átmérőjűre, hogy legyen oldala is a formának, mert a forma az ugye 25 centi. A sodrofa segítségével átemeljük a pite formába, tenyérrel odaigazgatjuk az aljához, az oldalához, a lelógó részeket visszahagyjuk a peremig, és nyomkodjuk szépen szabályos pite formájúra. Szórjunk az aljára 2 evőkanálnyi zappehely lisztet, kanalazzuk rá, vagy a grízt, kanalazzuk rá fűszeres almát, tegyük a hűtőbe. Kicsomagoljuk a másik tésztakorongot, kinyújtjuk 26 cm átmérőjűre, egy picivel túllógjon a formán. Rátesszük az almás töltelékre, a széleket összenyomkodjuk az alsó réteggel, hogy a töltelék ne tudjon kifolyni, és a tésztán ejtsünk néhány bemetszést, vagy a hagyományos módszerrel megszurkálhatjuk villával, de hogyha a bemetszést virág alakban ejtjük meg, akkor még csinosabb lesz a piténk. A tetejét lekenjük egy kevés növényi itallal, megszórjuk barna cukorral, és a 200 fokra előmelegített sütőbe, szépen betoljuk, 15 perc után visszavesszük a hőfokot 180 fokra, és további 45-50 percig sütjük, vagy addig, amíg a tészta szélei szépen láthatóan aranybarnára pirultak. Figyeljük a tölteléket a bemetszések között, onnan számít, hogy elkezd bugyogni, még 10 percig kell sütni. Kivesszük a sütőből, és nagyon fontos, hogy hagyjuk teljesen kihűlni, mert ha túl korán vágjuk fel, a töltelék kifolyik és szétesik az egész pite. Egészségünkre jó étvágyat!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A takarítás nem az embernek a szíve csücske, főleg, hogyha a nőknek a nevébe beszélek, ha csak nem valaki olyan tisztaság vagy rendmániás, vagy úgy mániákus, hogy attól nyugszik meg, hogyha takarít. Na, adódik a kérdés, hogy milyen gyakran kell takarítani, de ezen belül is milyen gyakran kell, vagy kellene feltakarítanunk a padlót. Ugye a padló tisztasága tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egész lakás tisztaságát meghatározza. Ha a szőnyegek piszkosak, szőszösek, hajszálasak, foltosak, jó eséllyel a levegő is poros, mert hogy nem porszívoztunk, sőt a kanapét, az ágyneműt is beszennyezi az onnan felszálló por és az egyéb szennyeződés. A padló maga is lehet koszforrás, így az allergiát táplálja például, hogyha nem takarítjuk megfelelően a padlót, azt, amin járunk. De mit jelent a megfelelően? Ugye ilyenkor mindig adódik a kérdés, hogy most akkor mennyi idő, milyen gyakran és mivel és hogyan kellene a padlónkat tisztítani. Minden otthon más, hiszen különböző az életmódunk, a hány lakásban élünk, és a házi kedvencek is nagy szerepet játszanak természetesen abban, hogy milyen gyakran és hogyan kellene takarítani a padlónkat. Vannak azonban olyan általános szabályok, amik minden esetben mindenkinél és mindenkire érvényesek. Például akkor vegyük első körben a szőnyegeket. A szőnyegek igazi por és kosz csapdaként tudnak működni, minél hosszabbak a szőnyeg szálai, annál mélyebben megül a szálak között a szennyeződés. Szándékosan nem használom a feltételes módot, hogy megülhetnek, mert biztos, hogy meg is ül. Úgyhogy ezt szerintem ennyi, ezt hagyhatjuk is így. Hogy ezt viszont eltávolítsuk, ahhoz hetente kétszer minimum szükséges lenne kiporszívózni a szőnyegeket. Aztán ott van a parketta és a járólap. A jó hír az, hogy a fa és kőpadló nem vonza úgy a szennyeződéseket, mint egy szőnyeg, így a lakás legtöbb helyiségében elég lehet hetente egyszer porszívózni, ha csak nincs egy szőrhullató kutyánk, vagy macskánk, vagy több, mert ilyenkor a sarkokban is legyünk alaposak, mert oda gyűlnek a pormacskák. A konyhában is kemény padlóburkolat szokott lenni, ez nem jelenti azt, hogy itt is elegendő heti egy porszívózás, mert hogy a gyakran használt helyiségekben ezt felmosással is ki kell egészíteni. Adódik a kérdés persze, hogy mi van akkor, hogyha házi állatunk van már, mint padlótakarítás szempontjából, nem úgy általában. A szakértők szerint minden nap fel kellene porszívózni, ha kutyával vagy macskával élünk, sőt, a kutyák és a kijárós macskák kintről ugyanúgy beviszik a szennyeződést, mint mi a cipőnkkel, úgyhogy különösen ügyelni kell azokra a területekre, ahol a kis kedvencek is járhatnak a lakásban. A felmosással kapcsolatban pedig ugye megoszlanak a vélemények, hogy most akkor felmosófa és felmosórongy és a klasszikus módszer, vagy a partfrissre tekerem rá a felmosórongyot, vagy moppal mossak föld, akkor tárolni kell a vödröt. Vegyek-e olyan vödröt, ami kipörgetős, tehát az a típus, amit nyomkodni kell a pedált, és kipörgeti a mopnak a fejét, vagy csak sima moppos felmosót vegyek, de abból is miért, mert hogy van, ami csak szétkeni, a vizet nem lehet kifacsarni, kicsavarni. Na, a helyzet az az, hogy ilyenből mindig érdemes egy darab jobb típusút vásárolni, és előtte alaposan söpörni és porszívózni. Azért érdemes előtte alaposan söpörni, mert akkor kevésbé telik meg a porszívó porzsákja, főleg akkor, hogyha rendes papírporzsákot használ, de nem telik meg cufra a kiüríthetős portartály sem, plusz nem megy tönkre a szűrője a porszívónak, és nem keverünk fel akkora port vele a lakásban, hogyha előtte összesöprünk. Ha viszont van kis állat a lakásban, ezt így kell nekem, hogy a legpraktikusabb. Először azt hittem, hogy a szivacsfejű partvis, de nem, hanem az a sűrű gumiszálas, mint hogyha hajkefe lenne, olyan sűrű gumiszálas, széles fejű partvis, amit látni a fodrászüzletekben, zseniálisan összeszed mindent, utána sokkal könnyebb összeporszívózni, azután pedig felmosni. Ami fontos trükk, ugye a szódabikarbonaecet tök jól működik, hogyha fertőtleníteni is szeretnél, akkor a teafaolaj és forró víz. Forró víz és jó kicsavartal, másodszor áttörőjük azt, ami először még nedves tud maradni. Legalábbis nekem így tanították annak idején, hogy először egy kicsit bővebb vízzel mosunk föl, és aztán utána ezt a bővebb vizet föltöröljük még egyszer, és akkor elméletileg addig kell felmosni, amíg a víz tiszta nem marad. Tehát amíg a víz koszos, felmosás után, addig biztos, hogy a padló is koszos még, úgyhogy ezekre érdemes igazából odafigyelni. És akkor már utána tiszta lesz a padló. Csak hát rendszeresen, hetente legalább kétszer ezt meg kell csinálni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98.5 Manna FM, életöröm, zene és a Manna kéziben most az állatbarát rovat, amiben arról lesz szó, hogy az őszi zöldségeket és gyümölcsöket adjuk vagy ne adjuk a kutyának. Nagyon sokunknak az ősz a kedvenc évszakai közé tartozik, egyébként kutyázás szempontjából is, mert nagyokat lehet sétálni, gyönyörű a táj, míg melegen süt a nap, csodálatosan szép minden, és hát azért ott vannak az őszi ízek, amiket mi emberek nagyon szeretünk. A gyümölcsök frissek, ott a szőlő, a sütőtök, zöldségek is finomak, a legtöbbjük igazán hasznos kiegészítője tud lenni egyébként a kutyák étrendjének is. Na, itt vannak azok az őszi zöldségek és gyümölcsök, amiket bátran megoszthatunk a kedvencünkkel. Ez az alma, a cékla, a kelbimbó, a káposzta, sárgarépa, karfiol, zeller, a zeller gyökere is, zöld bab, kelkáposzta, karalábé, póréhagyma, paszternák, körte, retek, svéd karórépa, ez mondjuk ritkábban található a piacon is, spenót, édesburgonya, mángolt, fehérrépa, és a téli tökök, a sütőtök, a spagetti, a pézsmatök, a haikotök, mindegyik és bármelyik sütőtök. És a csoda tippek közé tartozik például az, hogyha a gyümölcsöket és a zöldségeket megpároljuk enyhén, a hatékonyabb felszívódás, illetve a biohasznosulás, azaz az emészthetőség fokozása szempontjából, illetve a negatív hatások csökkentése érdekében megtehetjük a téli tökfélék és a sütőtök sütőben is elkészíthető őszi csemege a kedvenceinknek és nekünk is, és figyeljétek meg, és ezt komolyan én alátámasztom nektek most itt azonnal, hogy a sütőtök, a sült sütőtök, vagy a vajon megpirított sütőtök kocka, amiből mondjuk a krémleves készül akár, nagyon szeretik a cicák is. Össze lehet keverni egy kis főtt csirkehússal és főtt rizssel, imádni fogja a kutya is, és a cica is, és nagyon egészséges, és nagyon jót tesz nekik. Apró darabokban egyébként, vagy reszelve adható alma, körte, sárgarépa és zöldbab nyersen is. Aztán nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, de a csodacsont szerint is így van, hogy ugye a Magyarországon kapható fagyasztva szárított zöldség és gyümölcskeverékek például, ugye a kíméletes fagyasztva szárítás módszerének köszönhetően közel 100%-át megőrzik a tápanyag tartalmuknak, és a használatuk nagyon egyszerű, meleg vízben néhány perc alatt megduzzadnak, és már lehet pakolni is a kedvencünk tálkájába. És hogyha már itt vagyunk az ősznél, és az én nagy kedvencemnél, a sütőtöknél, akkor erre még külön szenteljünk néhány mondatot. Egyértelműen a sütőtök az első dolog, ami az embernek eszébe jut, és persze, hogy adhatunk belőle a kutyuskának és a cicának is. Ráadásul a sütőtököt sülve, párolva vagy nyersen még azok a kutyák is szokták szeretni, akik egyébként kifejezetten utálják a zöldségeket. Arról nem beszélve, hogy számos pozitív egészségre gyakorolt hatása van, nem is gondolnád. Gyógyír a hasmenésre. Például, hogyha egy kis sült vagy párolt sütőtököt hozzákeversz a kedvenced eledeléhez, táphoz is, nyershez is lehet, meg fogsz lepődni, hogy milyen rövid idő alatt enyhíti a hasmenést. Enyhíti viszont a székrekedést is, pontosan azért, amiért a hasmenésre jó, ugyanaz az oka, hogy a székrekedés ellen is hatékony, a titok a rostokban rejlik. Természetesen pont úgy, ahogy nálunk embereknél is. Segít leküzdeni a gyomorégést, a savhányást, elősegíti a fogyást, tele van C-vitaminnal, remek immunerősítő, természetes féreghajtó, a tökmag segít a bélben élősködő paraziták elűzésében. Aztán a vízben oldódó rostban gazdag őszi zöldségek és gyümölcsök, amik adhatók a kutyáknak, ugye érdemes a vízben oldódó rostokat rendszeresen bejuttatni a kedvenceink étrendjébe, hiszen ezek a rostfélék zselésítő tulajdonsággal rendelkeznek, és a víz mellett egyéb táplálékokat is megkötnek, lassítják és egyben hatékonyabbá is teszik az emésztést. Az ételek egy része ezért csak a könnyebben juthat el az emésztőrendszer megfelelő helyére. Csökkentik a koleszterin szintet, a vércukorszint hirtelen megugrását megakadályozzák az étkezéseket követően, nagyon jótékonyan hatnak a zsír és szénhidrát anyagcserére, és közvetve a bélfalak nyálkahártyáira is. Fertőzések és hasmenés esetén képesek megkötni a baktériumok termelte méreganyagokat, és elősegítik a gyorsabb gyógyulást, úgyhogy varázslatos jó hatásuk van a kedvenceinkre is. Mik ezek? Figyelj! Almák, aztán a répapép, a sárgarépa, a zöldbaba, sütőtök, főzőtök, édesburgonya, téli tök. Jó, tehát még egyszer, aminek ilyen varázslatos jó hatása van, almák, bármelyik, répapép, a sárgarépa magában vagy reszelve, főve, nyersen, zöldbab, sütőtök, főzőtök, édesburgonya, téli tök. Úgyhogy érdemes ezt szem előtt tartani, és ezeket mind nyugodtan adni a kutyusnak, egészségükre, a négylábúaknak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért kétlépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron a Ferihegyen, 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csak nem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Több mint 100 év közlekedés történetével és különleges járművekkel várja a látogatókat a hétvégén a BKV. Megnyitják a Könyves Kálmán körúti 1908-ban épült Ferenc áram átalakítót, a Társaság Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. Az autómentes hétvége programjait ezúttal is a Fővám tértől a Szabadság hídon át egészen a Műegyetem rakpartig tartják meg. Brüsszelben továbbra is lesznek katonák a pályaudvarokon és a metróállomásokon. A belga kormány még tavasszal döntött arról, hogy közös járőrözéssel segítsék a rendőrök munkáját, miután megszaporodtak a drogos bűncselekmények. Az intézkedés hatására 17%-kal csökkent az incidensek száma. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az ukrajnai